Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy Alex Kenji, olasz House a folytatásban, és az a Bambolé, ami elkezdte a menetelését a top 50-es listánkon is. Hogy hanyadik ezen a héten, ez nem sokára kiderül, szombaton 10 és dél között,

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most a pop világ legszabad szájúbb előadója napjainkból. Picit olyan a stílusa sokszor, mint Cardi B-nek. Baby Rexha és a Faithless klasszikus újra gondolt változat, amiből igazi mai sláger lett a New Religion. Ő is azok közé, a sztárok közé tartozik, akik a szóló karrier előtt másoknak is írtak slágereket, tehát nem is akármilyeneket, például Grammy-díjas dalt, Rihanna Eminem Monster, a szürke állomány a dal mögött többek közt Baby Rexha.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a következő órában is, és rögtön egy olyan bombasztikus énekesnővel, színésznővel kezdünk, aki megnyerte legutóbb a Top 500-as listánkat. A színpadi nevét a Queen dala, a Radio Gaga inspirálta. Na kit hozog? Jön nem sokára Lady Gaga és az Abrakadabra.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugye a ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az aktuális kedvenc az Opel Ajt például. Aktuális, friss hír, hogy a Toy Story 5. részéhez Taylor Swift készítette el a betétdalt I Knew It, I Knew You, ez a címe, június 5-i megjelenés, és visszatér a country-s gyökerekhez, ahonnan indult az ő zenei karrierje. Egyébként június közepén kerül a mozikba a film folytatása. Taylor Swift, Opel Ajt, ezt azon most a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Joel Corey, Galantis, Easy Bizu és a Stay a Little Longer a folytatásban. Joel Corey nyári üzemmódra váltott, ezt látom a kis hát social media posztjain. Ibizán kezdett májusban, és most az USA-ban turnézik. Azt írta ki, hogy jelenleg azt csinálja, amit a legjobban szeret. Turnézik, embereknek zenél, és hát nagyon jó hangulatot teremt ilyenkor. Ezt tapasztaltuk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is tavaly. Ez a Stay a Little Longer.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például az a szupersztár, aki valószínűleg azért is nagyon-nagyon szimpatikus nekünk, mert hiteles, Ed Sheeranről van szó. Ő úgy van vele, hogy nem fog olyan terméket reklámozni, amit egyébként nem használ. Most ez történt a Fortnite esetében, visszautasította az ajánlatot, tehát nyilván nem két fillér volt, de annyi volt az indoklása, hogy srácok, én nem Fortnite-ozom, én nem ismerem ezt a játékot, úgyhogy nem lenne hiteles, hogyha én reklámoznám. Ő érkezik nem sokára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit. Ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, Miller.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és maradunk még a briteknél. Tom Walker dala után Ray dalát bekészítettem, aki a férjét keresi, Where is my husband? És hogyha valaki a kedvenc reggeli csapatát keresi, Where is Balázsék? Hát már nem kell sokat várni, a 3-4-6 előtt egy kicsivel jönnek a tegnapi legjobb pillanatok, aztán pedig a Beston után az élő legjobb pillanatok. Innen a stúdióból is folytatódik náluk a játék is, amire folyamatosan jelentkezni akarnak a hallgatók napközben is. Ezt látjuk az üzenetekből. Vagyis a nagy kapudarúgás játék.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hetedik alkalommal rendezték meg az Akikre büszkék vagyunk ünnepséget. Izgalmas kísérőprogramok a Hunyadi Ruhatár című jelmez kiállításon. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Soproni Szakképzési Centrum hetedik alkalommal rendezte meg az Akikre büszkék vagyunk ünnepségét. Az eseményen a középiskolások országos szakmai tanulmányi, sport és egyéb versenyein kiemelkedő eredményt elért tanulókat és felkészítő oktatóikat köszöntötték. Ugyancsak díjazták azon oktatókat és tanulókat, akik önzetlenül az iskoláért tevékenykedtek a tanév során. A 2025-26-os tanévben a szakképzési centrum 8 intézményének 45 tanulóját és 31 oktatóját ismerték el, kiemelkedő teljesítményükért és munkájukért. Hunyadi Ruhatár címmel nyílt jelmez kiállítás a Soproni Ligneumban. A kiállításhoz kapcsolódóan több kísérőprogramot is tartanak a következő egy héten. Török kávé, török hagyományőrzők, sztárvendégek, történelmi séta és korabeli vacsora is várja az érdeklődőket, mondta rádiónknak Szekeres Kriszta szervező.
3: Egy Hunyadi napot állítottunk össze, ennek a napnak a tartalma magán a kiállításon kívül a következő programokkal gazdagodik. 5 órakor a Soproni Erdélyi Kör meghívására hozzánk érkezik egy erdélyi történész, aki a Hunyad váráról és a hunyadiak ottani magyarság tekintetében betöltött szerepéről beszél majd a vendégeknek. 6 órára várjuk pénteken Törőcsik Franciska színművésznőt, aki ugye egy képzeletbeli figurát alakít ebben a filmben, és aztán 19:30-tól pedig egy Hunyadi vacsora veszi kezdetét. Természetesen hol máshol, mint a Corvinus étteremben.
2: A tárlat június 10-ig ingyenesen látogatható a Ligneumban. A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola 65 diákja egyhetes balatoni táborozáson vett részt júliusban. Az Itrend Magyarország idén első alkalommal hirdette meg általános iskolák számára a tábort, amelyet július 12-e és 19-e között rendeznek meg a 22. kerület Budafok-Tétény önkormányzat Balaton-Akkali üdülőtáborában. A pályázat keretében a társaság a táborhelyszínt, a szállást és a napi 5-szöri étkezést biztosítja a nyertes intézmények számára.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
2: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső zápor egy-egy zivatar is kialakulhat. Napközben 19-21 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton ismét sok napsütésre számíthatunk, a térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 12 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontvelő vizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik, meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy igazán masszív személyiség, Bibi Rexha, aki ugye nagyon izgul, mert hogy a napokban megjelenik az új album, a Dirty Blonde, és emlékszünk még az első nagy slágerének az egyikére? Hát konkrétan ez volt a legnagyobb. Ez ugye a G-Eazy-vel közös Me, Myself and I. Na, hát azt a jó hírt osztotta meg a rajongókkal most a napokban, hogy ennek a dalnak az eredeti verziója, vagyis a Me, Myself and I-nak az eredeti verziója, aminek az a címe, hogy I Don't Need Anything, egyébként ezt is énekli a refrénben, felkerül az új albumra, jó sok évvel később a Dirty Blonde albumára, ami most már kiadó független lesz, mert ő szakított a múltjával Bibi Rexha. A Fateless klasszikusból pedig egy igazi mai sláger lett, a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Talán olvastátok is, drága hallgatók, hogy 522 kilós kokainfogás az új rekord Magyarországon. Történelmi drogfogás, azt mondják, ugye sajtótájékozatot is tartottak. És hihetetlen, mert hogy több országon keresztül átjutott, és amit külföldi titkosszolgálatok, rendőrségek nem vettek észre, azt a magyarok leleplezték, és hát egészen hihetetlen adatok, ugye a Csepeli szabadkikötőben először 77 kiló, majd 155 kiló kokain tartalmazó konténer érkezett meg, és hát ugye itt a kikötőkön keresztül vonaton Dél- és Közép-Európába érkeznek meg, Ecuadorból, Kolumbiából, Európába érkező drogszállítmányok, ugye, és aztán, hogy most már nem csak a Rotterdam és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Közép-Európába is, mi is abszolút célország lettünk, Németország, Hamburg, Bréma kikötőibe banán szállítmányok közé rejtve érkezik az áru. Az átrakodás általában ugye Panamában történik, Magyarországon évente pedig 8000 konténer érkezik, vasúton 2000, mi kamionon körülbelül 6000, és itt kell megtalálni. A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, a banánvonat hetente jön Magyarországra, vagy mennek keresztül Románia felé, és a csempészet árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy már az üres konténerből távolítják el a visszaúton. Na és ezt találta meg egyébként, ugye, most a rendőrség a kisebb fogásokban, de végülis 522 kiló jön ki egybe, 522 kilós kokain fogás. Ez most állítólagosan óriási rekord, 15 milliárd az ára. Nagyjából ennyibe kerül.
2: És piaci ára mennyi lehet megvenni?
1: Hát ezt beszélgettük tegnap.
3: A licitálás megy szerintem, árverés.
2: De ezt mondta, hogy marketplace-re akkor rakják fel. Bávzért, nem tudom, valaki, hát valami, ez most már még nem? Most már itt van.
1: Hát igen, ezt nagyon nem kell visszaszolgáltatni azoktól, akiktől elvettük. Minden esetre...
2: Ezt fel lehet használni gyógyászati célokra? Például a végstádium rákosok szippukászhatnak belőle, hogy van?
1: Hát ez egy jó kérdés, nem szerintem nem, orvosi használatra nem. Talán morfiumot igen, de azt nem kokainból állítják elő, szerintem ez a megsemmisítése kerül előbb-utóbb. Ez megy.
3: Ez egy nagy füstölés
1: lesz, igen. Azt mondják,
2: menni megnézni ezt a füstölést.
1: Hogy a rakomány októberben hagyta el Ecuadort, október 23. és 28. között érkezett Panamába, ott várakozott, majd a konténerek november 17-én érkeztek meg a Bréma kikötőjével, pár nap múlva indultak tovább. Na most, ha ez novemberben jön...
3: Mi van a banánnal? Nem rohad meg.
1: Fél évig utazik egy banán egyébként, amíg ide ér. És aztán a német hatóságok Brémából 6 konténerből 2-t röngen és kutyával ellenőriztek, és nem volt eredményes, nem találták meg. Erre idejöttek ezek a kis csempészek, hát, és azt jába. Mondta a magyar hatóság, hogy itt aztán valami majd még történik. A német társszervvel, valamint a NAP-val 7000 banános doboz szedtek szét, amelyen egy teljes rakolópon 438 kokain tömböt találtak, ez összesen 522 kiló. A fekete piaci értéke 5-15 milliárd forint, történelmi drogfogás, soha nem foglaltunk le ennyit Magyarországon. Na,
2: és most a lakosság segítségét kérik, hogy tüntessük el együtt.
3: Nagy közös buliban.
1: Állítólag Tomi már mondta a raktár környékén se tekeni. Több kamera felvétele látták, hogy éjszaka megpróbált behatolni a raktárba. De mondták neki, Tomi, vigyázz! Már nincs védelem rajtad.
2: Ez már nem az az időszak, Tomi.
1: Igen, ez már nem az az időszak, legyél nagyon óvatos. Hát igen, ja, nagyon érdekes a dolog. Egyáltalán hogy érkezik, hogy jön, milyen füleseket kapnak, hogy jöttek rá, hogyha a németek nem jöttek rá, akkor mi miből találtuk ki, sugnak-e egymásnak, bejelentik-e egymást rivalizáló drogbandák, mondjuk, nem tudom, erről tegnap is beszéltünk, ugye, hogy az albánok a szerbeket, a szerbek esetleg az ukránokat. Borzasztó nehéz lehet a felderítés. Tehát ugye, hogyha megnéznénk, Zsű, ezt adatilag nézd meg, hogy mondjuk Antwerpen mi volt még, Rotterdam, Amsterdam, megnézzük az összkikötővárosok összkonténer számát.
3: Hát, embertelen szám, nem. Ebből kettőt kiszúrni.
1: Hogyan veszel észre egy évi több tízmilliós konténer forgalomat lebonyolító német és holland kikötővárosokból egy olyan konténert, ami egy raklapon ott van 500 kiló kokain. Tehát, hogy felfoghatatlan, hogy milyen iparági mennyiség jöhet, aminek csak egy nyilván egy kis részét találják meg, de ez is óriási dolog.
3: Hát, vagy átnézed az összeset, ami effektíve lehetetlen, ugye az összes konténert, vagy ilyen véletlenszerűen azt mondod, hogy ez az! Biztos, hogy kell, hogy súgás legyen.
1: Biztos, hogy súgnak, meg biztos, hogy van füles, persze, meg hát lehet, hogy itt azért tudnak...
2: Rengeteg sorozatot néztem, és mindenki tudja, hogy ez egy vádalkú. valakit elkaptak, és azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha most én...
1: Ő simán el tudom képzelni, hogy mit
2: tudom. Tudom valamit, amit én nem tudtam.
1: Igen, hogy azt mondja, oké, kössünk egy vádalkút, én tudom, és ez ekkor és ekkor érkezik. De mindjárt kérünk egy kis segítséget, mert tényleg nagyon sok minden van, és hát nem tudunk erről, azért olyan nagyon sok információnk nincsen. Nyilván ez a nyomozás, meg a felderítés baromi titkos, tehát kevésbé lehet erre rálátni, de minden esetre ez egy nagy dolog. Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője. Itt van velünk. Hello Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, hello! Milyen hosszú titulusod van neked? Nincsenek valami rövidítése? KKKB, EHE, vagy valami? Csak így, hosszan?
4: Van egy rövidítése is, KBH rövidítése, de ez egy fiatal szervezet alapvetően, úgyhogy gyorsan kellett nevet találni, ki meg a lehető leghatékonyabbat, úgyhogy ez így esett. De alapvetően Nemzeti Nyomozóirodán belül dolgozunk, majd egy külön egységként végre valahára gyakorlatilag egy másfél évvel ezelőtt jött ez az ötlet a magyar rendőri vezetés részéről, hogy kell egy ilyen egység, aki csak kizárólag a szervezetbűnözésnek ezen szegmensére dolgozik, mert nyilván ez egy óriási iparág, egy óriási maffiaszerű bűnelkövetés, amire olyan szintű munka kell, amit talán azt gondolom, hogy az elmúlt egy-másfél év alatt tudtunk mi is felépíteni. Így gyakorlatilag Ecuadortól Kínáig megvannak a kapcsolataink, úgyhogy nem volt egy könnyű munka, meg most se az, meg hát gyakorlatilag korlátlanul dolgozhatnánk, ahogy láttátok.
1: Ez ilyenkor fülesre jön, ha ti kaptok fülest, a németek, a franciák, nem tudom, a hollandok kapnak fülest, és szólnak nektek, vagy tehát mi a lánc, hogy hogy érkezik ez meg, vagy hogy kezdtek el ti is nyomozni?
4: Két útja van ennek, ugye amiről beszámoltunk kedden sajtótájékoztatón, ugye a nagyobbik része tényleg a történelmi drogfogás, az alapvetően nemzetközi kooperáció eredménye, azt majd elmondom nagyjából, amit elmondhatok róla. A másik fele, az pedig egy kisebb tétel volt, egy 72 kilós lefoglalás.
1: Ez a tavaszi.
4: Pedig, ez a tavaszi, igen, ez igazából egyiknek a vonzata a következő, tehát gyakorlatilag most már egy tök jó munkacsoportunk van a Nemzeti Adó és Vámhivatallal együtt, meg a külföldiekkel, ahol tényleg gyakorlatilag működik egy nagyon jó rizikóelemzés, és mi bökünk rá arra a konténerre, amire azt mondjuk, hogy talán sejthető, hogy van benne kábítószer.
1: De ez hogyan? Tehát, hogy megérkezik több millió konténer Magyarországra, és több ezer egy évben ti. Valahonnan valamelyik szervezettől kaptok egy fülest, hogy gyerekek, nézzétek az ekvádori március 23-ai szállítmányt, ekkor fog belépni hozzátok az országba, így gyanús, hogy ebbe van valami.
4: Hát gyakorlatilag az 500 kilót, azt úgy képzeljétek el, hogy itt ilyen 24-48 alatt kellett csodát tennünk. Gyakorlatilag a franciák hívtak föl, hogy Latin-Amerikából kaptak egy információt, nyilván ennek a forrását ők nem árulják el, hogy ott most éppen egy beépített ember, egy vádalkó, egy informátor, ami bármelyik Netflix-es sorozatban láthattok, hogy ez így kapták-e. Csak azt mondták, hogy van 20 konténer, ami gyakorlatilag Közép-Európában, vagy Magyarországra is érkezik, vagy érkezhet belőle, és akkor próbáljunk meg rá reagálni, próbáljunk valamit tenni. De ugye ezek a konténerek akkor már gyakorlatilag egy hónapja úton voltak, tehát ami itt november végén meglett, az október végén, az elindult az ekvádori kikötőből, az megjárt a panamai átrakodót, megjárta már Brémát is, tehát ott voltak Brémában a konténerek, amire megtaláltuk őket. Azért azt így próbáltuk elképzelni, hogy kap reggel hétfőn az ember egy ilyen telefont, akkor arra a csapatát rápörgeti, és elkezdi az összes nemzetközi kapcsolatát beizítani órákon belül, illetve a magyar oldalon is a saját logisztikáját. Ugye itt nem csak egy rendőrségi, meg egy vámhatósági együttműködés van, amit komoly tengeri logisztikai, földi logisztikai cégeknek a működésébe kell gyakorlatilag belelépnünk. Itt arról beszélünk, hogy gyakorlatilag három tengeri logisztikai cég végzi ezt a 20 pár napos szállítást Ecuadortól Európáig.
1: Ja, és aztán ezeket utána... is csekkolni kell, tehát ez a teljes láncba bele kell nyúlnotok.
4: Hát bele kell, mert meg kell találni. Hát nyilván egy brémai ilyen konténer szállító hajóhoz x ezer konténert, és gyakorlatilag ott az átrakodókban több millió konténer van.
1: Atyaisten.
4: És akkor találj meg 20-at. Nyilván szerencsétlen német vámosoknak se könnyű ezt megtalálni.
1: Ők nem mentek át, ezt itt találtátok meg, rajtuk átment, ugye? Tehát ők ellenőrizték kutyával minden, hogy röntgennel talán, de ők nem találták.
4: Annyit tudtak nekünk segíteni, hogy legalább megtalálták azt a 20 konténert, és akkor el tudták mondani belőle, hogy abban 6 Magyarországra jön, 14 meg Romániába. És annyi könnyebbségünk volt, ezt lehet annak nevezni, hogy legalább az a 6, az nem 6 különböző logisztikai cég kamionján volt rajta, hanem egy vonaton. A Romániában menők azok kamionon mentek, úgyhogy ott nem volt könnyű dolga.
1: Tehát, hogy még a szállítmány sincs egy helyen, hanem lehet, hogy szétmennek a konténerek különböző kamionokra vagy vonatokra.
4: Így van, így van. És akkor onnantól fogva ugye minden országnak megvan a saját földi logisztikája. Tehát a vonatot is gyakorlatilag nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a MÁV oda küldi a brémai kikötőbe a rélkargót, és akkor eljön Budapestig, hanem gyakorlatilag vannak különböző szállítmányozási cégek, akik Németországon, Csehországon, Szlovákián keresztül Magyarországra elhozzák az árut.
1: Oké, és akkor ilyenkor ti megállítjátok ezt a konténert, és elkezditek kézzel kicsomagolni, vagy kutyákkal, mert ugye azt hallottuk, hogy nekik is van saját kutyájuk, és addig csomagolják, amíg már az ő kutyájuk nem jelez, vagyis tehát a kutyán nem nagy segítség nektek se.
4: Hát ennek több módszere, meg több útja van. Nyilván a vonaton a bűnözők se tudják lelopni a konténert, kivéve mondjuk akkor, ha tényleg ez a vonat megáll, és akkor leverik az árat, a plombát, és gyakorlatilag mondjuk kinyitják valahogy a konténert, és akkor még leghátsó sorba tudják, hogy melyik banán konténer, vagy banán ládában van a x kiló kokain, amire számítanak, mondjuk megjelölik x-el, és akkor tudják, hogy azt kell kilopni. De itt nem ez történt. Tehát itt az egy komoly tétel van, egy egész szaklafol gyakorlatilag fenn a konténeren, ami a konténer közepébe volt. Tehát röntgenképeink voltak Ecuadorból, Németországból is, de azért ezek nyilván nagyon precíz röntgenek, de akkor is az emberi faktor benne van. Tehát a németek megnézték azt a konténert is, ami hozzánk jött, és később meg lett benne a fél tonna kábítószer, de ilyen minimális eltérések látszottak rajta. Tehát ők tovább engedték ezt, és akkor megpróbáltuk mi is kiszűrni. Ugye több lépcsős, megpróbáltuk ezt Csehországban megnézni, Szlovákiában, Magyarországon, és gyakorlatilag ténylegesen az történt, amit mondtok, hogy annyira profin voltak csomagolva, hogy a saját kutyáink se tudták ezeket gyakorlatilag beazonosítani, hogy ez a raklapom kábítószer van.
3: De amikor ennyire komoly a gyanútok, akkor nem érné meg fölbontani a konténert, még akkor is, ha esetleg abban nincs semmi? Vagy ennyi ember a világon nincs?
4: Hát nézzétek, hát hogyha kb. Brémába mondjuk tegyük föl, bejön 35-40 ezer konténer egy nap.
1: Na most és az csak Bréma, és csak egy nap. Tehát, hogy...
4: és ez egy kis kikötő, az képest Hamburg négyszer akkora.
1: Jézus Mária.
4: Figyelj, és akkor csak egy nyugat-európairól beszélünk, és most számoljátok ki, hogy egy napban 86 ezer perc, akkor 40 ezer konténer száma, 2 percenként kéne átvizsgálni egy konténert, és gyakorlatilag az a leghátsó sorban át nem tud leszedni 2 perc alatt a konténerről.
1: Ilyenkor tudjátok, hogy ki a gazda? Tehát ez hova ment volna? Milyen alvilági körök? Azt be lehet azonosítani, hogy oké, hogy Panamából jön, tudjuk, hogy mi a forrás, de hogy a szerbek, az ukránok, az albánok, tehát ez kihez tartozik ez az 500 kiló? Ez ilyenkor kódolható? Vagy megfejthető?
4: Megfejthető, kódolható, de hát ez olyan szintű együttműködés kell, hogy gyakorlatilag nyilván ezek a bűnszervezetek kitelepülnek Latin-Amerikába, és ott a saját logisztikájuk mentén próbálják ezt újra szervezni az ottani dílekkel együtt. Tehát nyilván most ez nem filmesítve, de a valóság is erről szól, hogy mondjuk egy balkáni bűnszervezet kitelepül Kolumbiába vagy Ecuadorba, és akkor ott gyakorlatilag bartert kell kötnie egy kolumbiai kartellel, vagy gyakorlatilag egy mexikai kartellel, hogy tovább tudják folytatni a bizniszt, vagy hogy ne legyen probléma, ne dobják fel a konténerüket. Ez nem egy könnyű iparág.
1: És ki fizeti ezt? A küldő bukja be ilyenkor ennek az értékét, vagy a vevő bukja el, és neki hiányzik ez a most a piacról? Ezt ki állja a sarat ilyenkor?
4: Ez általában az állja a sarat, aki az útvonalért felelős. Tehát mindig megvan az, hogy bizonyos országokban az útvonalért az a partner felelős. Tehát mint a Szerbiában jön mondjuk Magyarországra a marihuána, akkor a szerb határig a szerbeké a bukó, a magyarországi határt lépéstől mondjuk Budapestig a magyaroké a bukó. És ugyanez igaz az interkontinentális logisztikában is.
3: Na most egy dolgot mondj nekem, mit mondtál, mikor adták ezt föl? Október? Tavaly október?
4: Tavaly október.
3: Igen, hogy az Istenben nem rohadt meg a banán?
1: Tavaly a sztori is közben én is rájöttem, csak nem hozták nyilvánosságra. Tehát, hogy tavaly az elkapás, csak most derült ki.
4: Igen. Egy hónap volt.
1: A banán.
3: Ja, ugye egy
1: nem. Mi ezzel gondolkodsz, hogy mi az Isten csinál egy banánt?
2: Vagy nem én, hogy akkor esetleg.
1: Soha többet nem vettünk volna a banánt, aki idő, hogy fél évig utazik Panamából a banán.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy ennyire szövevényes szervezetről van szó, meg több szervezetről, amik így együtt dolgoznak, hogy ők hogyan tudnak úgy kommunikálni, hogy sehol sem akad fenn, és közben nem lesz hiba a szállítási folyamatban.
4: Hát nézzétek, hogy nyilván nem megvan a technikájuk hozzá, meg így az elmúlt években gyakorlatilag egy olyan bűnszervezetek nőttek föl, és olyan infrastruktúrát használnak, amit éppen csak le tud képezni a rendőrség föl. Inkább azt mondom, inkább, hogy az amerikai és a nyugat-európai rendőrség. Titkosított mobiltelefonok vannak, műholdas kapcsolatok, ilyen AirTag-szerű dolgokkal követik a szállítmányt, saját IT infrastruktúrájuk van, tehát ehhez képest egy magyar rendőrség infrastruktúrája, hát sajnos közel sem hasonló. Tehát gyakorlatilag mi arra tudunk támaszkodni, hogy amiből tudunk élni, hogy profi szakemberekkel dolgozunk, és a megfelelő nemzetközi kapcsolataink olyanok, hogy megbíznak bennünk. Voltunk ki mi is Kolumbiába, és láttuk, hogy ott is gyönyörűen működik minden. Fantasztikus logisztika van, de kell az a személyes kapcsolódás, mert mi azzal tudunk előre jutni, előre menni, és egy ilyen szállítmányhoz hozzájutni, meg lefoglaláshoz, hogy gyakorlatilag próbálunk mi is olyan szerteágazó bűnszervezet, vagy szervezeti kapcsolódást kialakítani, mint a bűnszervezetnek van.
3: Na most azzal, hogy ezt elcsíptétek, nem vesztettük el annak a lehetőséget, hogy a végpontot megtaláljuk? Ilyenkor nem lenne érdemes azt mondani, hogy persze hadd menjen tovább, követjük, és akkor a végén kiderül, hogy ez hova indult volna. Vagy ezt most tudjátok?
4: Ez jó lenne alapvetően, meg nagyon sok munka így épül föl, de azért ez ennél sokkal speciálisabb. Nyilván itt vannak olyan részletszabályok, ami tényleg nyomozás érdekeire mentén nem tudok nyilatkozni, de megvan hozzá a megfelelő jogi, meg eszközlogisztikánk is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy követni kell egy szállítmányt mondjuk országon keresztül, azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly jogi keretrendszer mind Európában, pláne a harmadik országot bevonva meg még nehezebb.
1: Másik ország, másik hatóság átadni, ő kövesse, együtt dolgozni, inkább egyszerű vagy jobb lekapcsolni, igen. A szállítmány sorsa mi lesz? Teljes megsemmisítés? Ez bemegy valami raktárba, ül ott egy ideig, csücsül, majd egyszer csak mi történik vele?
3: Mikor már kevesebb van belőle, akkor elégetitek?
1: Igen. Mi történik az 500 kiló helyett? Marad egy 250 kiló, valami marad a
2: fél éves tárolás után. Honnan tudod, hogy van szó?
4: De gyakorlatilag itt egy 90% fölötti tisztaságú kokainról beszélünk. Nyilván ezt még nem ütötték föl. Mi se. Nem csak viccelek egyébként. Nyilván a bűjelkamrával ilyenkor nagyon szoros szabályok kötik ezt a logisztikát, ahol megvan a lefoglalás, ott egy helyszíni szemlét követően a szakértő és kutatóintézetbe kerül.
1: Arról van,
4: és akkor,
1: igen, mondjad, bocsánat.
4: De bocsánat, és akkor gyakorlatilag nyilván itt keresünk rajta különböző nyomokat, megállapítjuk, hogy milyen tiszta a kokain, és amikor minden megvan, minden elvégeznek a szakértők, akkor gyakorlatilag a veszélyes hulladék kezelés szabályok szerint ezt elégetik, ezt a kábítószert.
1: Arról van valamilyen becsülhető szám, hogy mondjuk napi mennyiségben, havi mennyiségben, vagy akár éves szinten körülbelül mi lehet az a mennyiség, amit megfogtok, és ahhoz képest, ami átmegy úgy, hogy nyilván elkaphatatlan? Nem lebecsülve a munkátokat, csak látva a volument, vagy éreztetve a volument, hogy mi mennyiségű tonnányi kokai jöhet be mondjuk egy évben. Ezt valaha valaki megnézte, vagy kiszámolta?
4: Hát ez azért nehéz ezt így keretezni, mert van az ENSZ-nek egy ilyen kvótája, ami azt mondja, hogy a bűnüldöző szervek nagyjából 1-3% közötti kábítószer mennyiséget fogják meg, ami bejön az országba. Na most ezt azért nehéz így kiszámolni, pláne egy az elmúlt évek relációjában. Mondjuk lássátok, mondjuk 2024-ben a magyar rendőrség körülbelül 2-300 kiló kábítószert foglalt le. Na most 2025-ben óriási erőforrásokat fordítottunk erre, mind a vármegyei rendőrfőkapitányságok, mind a kábszerbűnözés elleni hivatal, és gyakorlatilag csak mi 1,5 tonnát foglaltunk le. A rendőrség többi része még 1,5 tonnát. Tehát az gyakorlatilag 3 tonna volt tavaly, a tavaly előtti 300 kilóhoz képest. Ez egy 10-szeres szám. De olyan szintű infrastruktúrális, meg gyakorlatilag személyi eszköz bevonás kellett ehhez, hogy meg tudjuk 10-szerezni gyakorlatilag lefoglalásainkat, hogy az hihetetlen. Tehát az gyakorlatilag ez egy végtelen folyamat. Annyi bűnszervezet van, és annyira megéri kábítószerrel kereskedni, hogy rendkívül hosszú a lista. Rendkívül hosszú a listánk, és előbb-utóbb nyilván mindenkire sor fog kerülni, de hogy ezt lássátok, hogy ezt felmérni, ez nagyon nehéz. Megváltozik a piac. Magyarországon a kokain és a kristály piaca hatalmasat nőtt az elmúlt években.
1: Egészen durva. Máté, nagyon érdekes, ez lehet, hogy még hívunk, mert van még egy csomó kérdésünk, csak most mennünk kell.
2: Csak
1: nagyon
2: magánjellegűek is azt mondták.
1: Igen, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk
4: az egész csapatnak,
1: nagyon menő, beszélünk még. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm, sziasztok.
1: Hello, Máté, csáó, köszönjük szépen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1,75 literes Coca-Cola, Fanta vagy Sprite szénsavas üdítőital. Csak 679 forint. További segítség a spóroláshoz akcioterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jüsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban, vagy online a jüsk.hu-n. Jüsk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
12: Kedves kutyás gazdik, a Vitos High Energy Beef and Pork csirkementes kutyatáp a Soproni Tomizónál szombatonként telephelyi átvétellel előreutalással brutális egyet fizet, kettőt vihet akcióban most csak 19.900 forint. Két zsák csak 19.900 forint. Hív Tomit 70 419 35 46.
13: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
14: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest. Július 2-3-4.
15: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban. Sopronban a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
16: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítés rendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés létszerek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
17: Megnyitott a Georgie's. Képzeld el, beleharapsz, és az első, amit hallasz, a ropogás. Aztán jön az íz, szaftos, meleg, friss. És tudod, ezt újra akarod. Ez a Georgie's. Rántott csirkecsíkok, burgerek, tortillák, amit újra és újra kívánsz. Sopron, Lakner Kristóf utca 25 az Aldi mellett. A Volton is rendelheted, és mi visszük. Georgie's. Az első falatnál eldől.
18: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
17: Most szombaton Szecsei Apátok vár egy világi megborulásra a Central Palace-ba. Az est rezidense Venom. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
5: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Kilőttek a panelárak Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Ma kezdődik a Vinobic és vasárnapig tart. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Kilőttek a panelárak Győr-Moson-Sopron vármegyében is. A panellakások látványos drágulása gyakorlatilag felszámolta a téglalakásokkal szembeni korábbi árelőnyt. Az áremelkedést elsősorban az egyetemvárosok hajtják, miközben Debrecen panelpiaca elsőként lépte át az 1 millió forintos négyzetméter árat. Sopronban az átlagár megközelíti a 947 ezer forintot, míg Győr, Veszprém és Székesfehérvár szintén 900 ezer forint feletti sávban helyezkedik el. Ma kezdődik a Vinobic. Péntektől vasárnapig Sopron egyik legszebb panorámája mellett zenei fellépők, beszélgetések és előadások, valamint gyermekprogramok is várják a Steiner dűlő belátogatókat, mondta rádióknak Grubics Tamás, az egyik főszervező.
20: Mindig törekszünk arra, hogy a vendégeink valami újat kaphassanak, új élményt élhessenek át nálunk, viszont az eredeti értékeinket, az eredeti koncepció az maradjon meg. Mit jelent ez az idei évben? Még színesebb fellépőkkel várjuk a vendégeket a hétvége során. Mivel a Vinobicre úgy tekintünk, mint egy regionális fesztivál, egy Fertőpart oldaláról várunk mindenkit, több osztrák fellépő is lesz a hétvégén, de magyar oldalról is az ország több pontjáról fognak hozzánk érkezni, eklektikus stílusban fellépők, amik tökéletesen fognak passzolni a remek soproni borokhoz.
19: A Nemes Banda bemutatkozását lehet meghallgatni ma 17 órától a Soproni Őrvidékházban, a Várkerület 98-ban. Az együttes vezetője Korényi Vendel dolgozott külföldön, előző és mostani zenekarával bejárta a határon túli területek jó részét. Ezen az estén személyes történeteken keresztül beszél a Nemes Banda külföldi megjelenéseiről és a Körösi Csoma programban szerzett tapasztalatairól. Az előadás előtt és után a Nemes Banda muzsikál. Hunyadi Ruhatár címmel nyílt jelmez kiállítás a Soproni Ligneumban. A kiállításhoz kapcsolódóan több kísérőprogramot is tartanak a következő egy héten. Török kávé, török hagyományőrzők, sztárvendégek, történelmi séta és korabeli vacsora is várja az érdeklődőket, mondta rádiónknak Szekeres Kriszta szervező.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
19: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. Napközben 19-21 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton ismét sok napsütésre számíthatunk, a térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 12 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki!
2: Laci!
3: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
4: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
5: Na, itt is vagyunk a hét utolsó napján, 6 óra után 18 perc, bocsánat, itt vagyunk, hello Feri, jó reggelt, ciao, hello Juli,
6: jó reggelt
5: mindenkinek, itt vagyunk, M3-os Gödöl és Aszót között, akkora köd van, helyenként max 150 méteres a látótávolság, Bolond Gyugyó küldte nekünk, hú, de furán retrós neve van,
7: de lehet, hogy is onnan jött. Egyre több ilyenünk
5: van, Fantás Duci, Bolond Gyugyó. Igen, ez mindig ilyen fura egy kicsit így nekem, hogy Bolond Gyugyó, hát nem láttam eddig az ő nevét. Lehet, hogy ő is áttekerőben van, nem tudom. Hová tűnt Fantás Duci? Na, ez egy jó kérdés viszont, mert ő meg egy ideje nem írt, vagy legalábbis nem látom, vagy nem kerestem az SMS-ét.
6: Ő csapong.
5: Ő jönnek, mennek. Ducika, ha itt vagy, akkor írjál. Jó, hogy mi a helyzet, hogy
7: ilyen
5: tudjuk, hogy...
7: Ilyen Ducika?
5: Ducika, dobjál már valamit, így van. Úgy, gyerekek, nem aludtam túl sokat.
6: Na, mi történt?
5: A városban voltam egy ilyen baráti. Nagyobb csapatos összejövetel, városlátogatás, vacsora, úgyhogy nem mondom.
6: Keveredtél haza?
5: Hát, 1:30-2.
7: Az anyád úristeit. És ma is forgatsz?
5: Na persze. Az...
7: Igazi férfi vagy, így is kell csinálni.
5: De rövid napok, most már meg lassan vége, hál' Isten.
7: Forgatás közepére betenni egy bulikát. Nagyon jó.
5: Gyerekek, olyan jó a...
7: Tudjuk.
5: Jó a város, nem? Nem
7: járhatok még.
5: Jó, meleg van.
6: Bár én nem járok.
5: Jó az idő, gyerekek, olyan jók ezek a nyári esték.
7: Sokan
5: szeretem.
7: Vannak kis teraszok, libbenő szoknyák. Ja!
5: Nagyon él az egész hely.
6: Nincs ezzel baj. Ja, ha már alvás egyébként kézzétek el. Megrendeltük életünk matracát. De egy olyat, hogy besírsz tőle. Egy fél méter magas.
5: Ez a szállodai nagyon nagy?
6: Hát valami, tényleg ilyen még soha nem volt. Ilyen zónás, ilyen hab, olyan izé memória, minden van benne. Olyan nehéz volt, hogy hárman nem tudtuk behozni. És hát valahogy beszuszakoltuk az ágyba, tudod, beraktuk, mondom, ez baromi nehéz, ez le fog szakadni.
7: Akkor kiderült, hogy rossz a keret.
6: És a fiam így a nappali végéből így elindult, így nekiszaladt. És így felugrott így a levegőbe, és így ráugrott az ágyra, és azt hallottad, hogy...
5: De a matrac rajta volt?
6: A matrac már rajta volt.
5: És az ágykeret alulról beszakadt.
6: Megrecsent, végig recsent az ágykeret. Úgyhogy a tegnap éjszakát egy kicsit így befelé dőlve töltöttük a vadi új szuper matracot, úgyhogy most vagy új árkeretet, vagy új keresztlécet, vagy valamit újat kell venni.
7: Vegyétek ki alól, ha már fél méter magas ugye a matrac,
6: ja.
7: Akkor vegyétek ki alól a keretet, tegyétek le a matracot magát, így is fél méter magas lesz, tehát nem lesz alacsonyan, és akkor megvagytok, lehet rajta hancúrkodni, ugrálhat rajta a büdös kölyök.
6: Pont ez volt a lényeg, hogy majd szép magasan lesz.
5: De hány éves ez a gyerek? Nem tudja, hogy azért, ha ráugrasz egy ágyra, akkor simán eltörik a matra? Ez már, hogy az ágy keret alatta? Tehát, hogy azért
6: nem, érted, nem feltétlenül.
5: Nem fogta annyira?
6: Feltételezte ezt, hogy mindjárt 19, csak úgy egy ilyen jó poénnak szánta. Úgyhogy így,
5: ahogy... Készülnek elköltözni? Vagy így van tervük?
6: Én úgy terveztem, hogy érettségi után összepakolom őket.
5: Aha.
7: És menjenek a francba.
5: Jó.
6: Már többször utaltam rá, hogy kezdjenek el barátkozni a gondolattal, de még nem veszik komolyan. Nem, a fiam múltkor rákérdezett, hogy mikor akarjuk beépíteni a tetőteret, úgyhogy ebből arra következtetek, hogy ő nem akar nagyon menni.
5: Aha.
6: De a lányomnak nagyon-nagyon...
5: Mama hotelt akar?
6: Nagyon nagy szabású tervei vannak, úgyhogy ő kilő szerintem.
5: Menni kell, egy idő után menni kell, gyerekek.
6: Hát ő Spanyolországba.
7: Ja, hogy külföldre akar költözni.
6: Aha, tehát, hogy ő az egyetemet ott akarja elvégezni. Mimo, ő úgy...
5: Mi igaza van?
6: Neki tetszik a tetőtér. Ő úgy elkezdett vele barátkozni.
5: Az jó biznisz, egy megy, egy marad. Tehát, hogy az úgy rendben van.
7: Egy,
5: akkor nem is maradtok
7: is.
5: Úgy egyedül, de egy el is ment, meg egy itt is marad.
7: És megvan tetőtér külső ízi beépítés, hogy föl tudjunk így külön van. Menni, érted? De akkor állandóan azt fogod hallgatni, hogy ott motoszkál, ahogy hívják, ahogy megy föl, fönt viszi haza a csajokat, halljátok a nyikorgást este.
6: Nyilvánvalóan mindig üres lesz a hűtő fönt, állandóan lejár.
7: Meg lent is.
6: Kizabálja a mi hűtőnket, felviszi a cuccokat, felviszi a WC-papírt, a tusfürdőt, mindent, úgyhogy tőlünk fogja kiszolgálni magát.
5: Elváltom. Hát ez ilyen.
7: Tudod, minden? A garázs csináljátok meg a gyereknek, azt oda költözön ki, érted?
6: Van az is. Csak akkor nem tudom, hol teszik a sok szarunkat, amit ott
7: hát tartunk. Dobjátok ki a sok szart, oda tegyétek be a ízét, a gyereket, az kész, meg vagyunk.
6: Na, úgyhogy ez történt velünk tegnap.
5: Jó sztori. Jó. Zajlik, zajlik, zajlik. Abszolút, figyelj, ez így reggel 6 óra, akkor ez megindultál. 14 nap, 19 óra, 41 perc, és nyári szünet. Így állunk, 202 nap is karácsony, de azt egyelőre azzal nem foglalkozunk, ráadásul egy időpontos SMS nekünk jó. Majd a nyári szünet beáltával kitaláljuk, hogy hogy ünnepeljük, ja. És hogy mit olvasunk tovább, vagy mit nem olvasunk tovább, de ez most még a rendkedvéért hozzátartozik. A 210 akárhány napunk lejött 14 napra, gyerekek, 14 napra. Úgyhogy ez a helyzet, 14 nap.
6: És ma kisorsoljuk Bostont.
5: Ma kisorsoljuk Bostont, elviszi még egy Hisense-t, elviszi Bostont, így van, valaki megy. Úgyhogy azért az nagyon...
6: Óriási menő.
5: Az nagyon menő, így van. Itt vagyok, boldog jó reggelt mindenkinek, kicsit késtem, de itt vagyok, ismét titeket hallgatva, fantás duci. Na, látod?
7: Ez
5: hogy,
7: az duckó, szevasz!
5: Megjött, így van. A nagy lábújjam adnám MotoGP jegyekért, játszhatunk-e egyet? Aha,
7: majd
5: hát...
7: Előbb-utóbb igen,
5: és még van is még jegyünk.
7: Van kettő darab jegy mára, persze. Igen, jövő hétre is van jegy, de azt már nem adjuk oda, mert a hétvégén lesz az esemény. Jó, tehát visszamerőlegesen nem csinálunk ilyet.
5: Igen. Szép jó reggelt kívánok, ezt az üzenetet azoknak küldeném, akik szeretnek kockulni a gamer platformok szerelmesének, már csak 160 nap, 18 óra, 40 perc, és itt a GTA.
7: Azt miért olyan sokára adják ki? Az nincs még kész. Pont valamelyik nap olvastam ezt a hírt, hogy már hogy várja mindenki, és már nem tudom mióta várják ezt a programot, de tulajdonképpen az ki. Ott valami
5: volt valami para,
7: van kötve,
5: volt valami dátum, és aztán még fejlesztési parák voltak, és akkor újra, de hát ez egy ilyen a világ egyik leghíresebb ilyen. Hát, hogy is mondjam csak, nem is tudom ennek pontosan milyenek a műfajnak a neve, de amikor mész, és történetet építesz, és rabolsz, és őrsz GTA, és benne vagy, és karakterrel különböző fiktív és nem fiktív szituációkat találsz ki, és hajtod végre. Ez nagyon-nagyon megy ez a játék. Ez most azt hiszem a hatodik, GTA 6, vagy nem tudom mennyi, hol tartunk.
7: Igen. De mi az Isten tart eddig? Tehát, hogy az még innen a 160 nap, az fél év.
5: Már korábban jött volna.

0: szerette nagyon.
1: És melyik volt az a játék, amikor különböző karaktereket választottál, és a végén meg kell tölni a nagy sárkány? Diablo, én diabloztam nagyon Fortnite. Sokat. Fortnite, na Fortnite már nem. PUBG az ugye már inkább telefon, de a Diablo az még számítógépen. Az egy nagyon-nagyon jó kis kalandjáték Diablo. Volt. Választottál egy karaktert, és azzal hosszú hónapokon keresztül végigmentél egy pályán. Mire jutottál oda, hogy megölda? A fő sárkányt.
2: Nálunk Call of Duty is időszak volt.
1: Call of Duty, hát az na, ilyen lövöldözős.
2: Hosszú.
1: Igen.
0: Engem egy dolog kapott el, ez még szerintem 99 vagy 2000, volt egy ilyen Clayman nevezetű játék.
1: Aha,
0: egy ilyen,
1: az nincs meg.
0: Egy ilyen hülye figura ment, ami úgy nézett ki, mintha báb lett volna, és akkor feladatokat, de logikai feladatokat kellett megoldani. Két ok miatt hagytam abba a számítógépes játékot. Az egyik ugye azt már elmondtam, mert logikai feladatok voltak, tehát
1: nem
0: jutottunk előle. A másik betárcsázós internetünk volt akkor még Érden, és gyakorlatilag 8 percenként dobott le Csába erről a játékról, úgyhogy én ott ezt elengedtem az egészet, gyerekek. Én játékszűz maradtam.
2: Az elveszi az ember kedvét.
1: Igen, de nagyon rá lehet ezekre csúszni. Nagyon-nagyon-nagyon rá lehet csúszni. Igen.
2: Hát
1: öcskös,
2: de
1: rágasd a pofont a GTA-val.
0: Itt csak kérdeztünk, haló. Csak kérdeztünk.
1: Igen, csak konzolra jelenik meg gépre egy évre rá, igen. Aha, az így van. Tehát, hogy először jön konzolra, és akkor utána.
0: Ez is mekkora bizniák érted, hogy konzol, akkor nyilván veszel konzolt, ha éppen nincsen, hogy igen, meg tud venni, akkor egy év után még aztán biztos kijön valami fejlesztés benne, azért még fizess egy kicsit, irgalmatlan lóvék.
1: Igen, ja. Nagyon kemény a történet, és annak, hogy hány millió játékosa van, és hogy micsoda őrület van még mindig a GTA körül, tényleg elképesztő. Na jó van, gyerekek.
0: $1.5 milliárd készül. $1.5 milliárd.
1: $1.5 milliárd maga a fejlesztés, amiből csinálják.
0: Hát ez hallgató írta, nem tudom.
1: Aha.
0: Ez rettenetnek tűnik.
1: Ez nagyon kemény.
2: Visszajön belőle ennyi.
0: Szerintem ott olyan emberek ülnek, akik ezt úgy tudják.
1: Igen. Hát igen.
0: Nem lökik bele ezt a lóvét azért, hogy hopp, akkor ezt elfüstöltük, meg vagyunk, gyerünk.
1: Nagyon. Milliárd. Nagyon kemény gyerekek. De ezek már valahogy nem, igazából nem kötnek le. Most a Jackónak a sorozata tudott úgy odaültetni, hogy megnézzek egy-két részt, de hogy bár a sorozatok is nagyon nehezen ültetnek le, egészen érdekes, hogy mennyire gyorsult az ember. PUBG-zni telefonon meg, csak mint tudom, hogy a gyerekekkel játszom egy kicsit, de az se nagyon köt le.
2: Nem tudom, én már filmeket is félbe hagyom.
1: Igen, tehát ez van, hogy már filmet is nagyon nehezen.
2: Nem eléggé az első fél óra után. Azonnal kapcsolatban.
1: Nagyon durva, hogy az ember hogy felgyorsult, igen. Minden idők legnagyobb bevételű játéka lesz, 6 milliárdot várnak vissza. 6 milliárd.
0: Ott lesz bónusz. Látod, az nem olyan rossz befektetés, igen. A másfélből 6-ot csinálni.
1: Hát igen, egyrészt, hogy megvedd, utána meg, hogy fejleszd magad, meg, hogy költsél, tehát azért ez nagyon szépen úgy van kitalálva. Hogy itt
2: ja,
1: azért...
2: mert hogy ott is vannak ilyen skinek, vagy milyen...
1: Hogyne, írdatlan pénzeket ölnek bele a játékosok, persze.
2: Nem tudom, mert soha nem volt szerencsém ahhoz a játékhoz.
1: Brutál. Egyébként jó, én láttam, amikor Benny játszik, azért eléggé megvan csinálva.
2: Soha valami Benny játszik, te megülsz mellette és nézed.
1: Hát amikor kisebb volt, akkor belenéztem, hogy mit játszik, csak hogy benne maradjak abba a világba, de ez kb. 10 percig tartott. Tehát, hogy azért órákat nem ültem nagyon mellette, csak hogy lássam, hogy mi a játék.
0: Beugrott egy pornó hirdetés, és rögtön átkapcsolt.
1: Igen, mondtam, ez így elég. Igen. PUBG-ban annyira benne vagyok, hogy havi 10-20k-t költök, ma is minden ráment, de a családom, de megváltoztam. Aha. Hát igen, na azt viszont én nagyon keményen toltam évekig, úgyhogy már nem, nincs erőm játszani. Jövünk mindjárt, jó, fél hét van, elkezdjük akkor a ma reggelt, és igen, lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után.
3: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
6: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150

0: 40.000 kilométer garancia, pompás finanszírozás 11 millió 400 ezer forinttól. A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram Kométa olasz felvágott csak 299 forint, az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
3: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
4: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Reklámot hallottak.
9: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Képzeljen el egy varázslatos nyári estét, ahol a barokk elegancia és az operett legszebb dallamai találkoznak. Június 5-én este 7 órától a Fertődi Eszterházi Kastély lenyűgöző francia parkja ad otthont az év legexkluzívabb szabadtéri koncertjének. Színpadon Oswald Marika, Peller Károly és a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar. Jegyvásárlás a kastély jegypénztárában vagy a jegymester.hu online felületén lehetséges.
11: Vásároljon minőségi, kemény, száraz tűzifát megbízható helyről. Érdeklődni a Sopron Tűzifa Facebook oldalán vagy a soprontűzifa.hu oldalon lehet.
12: Napsütés, jéghideg fröccs és olyan dallamok, amik azonnal megmozgatnak. Június 5 és 7 között újra vár a Vino Beats a Steiner dűlőben. Ahol a dűlő panorámája, az ízek és a lüktető ütemek egyetlen hatalmas élményé olvadnak össze. 3 nap, amit nem akarsz kihagyni. Vino Beats. Zenével dűlőre jutunk. Jegyek és további részletek a vinobeats.hu oldalon és a közösségi média felületeinken.
13: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
14: Hello Summer! Indítsd velünk a nyarat a Casino Sopronban. Május 30 és június 12 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 12-én pedig összesen 6000 euró értékű nyereménnyel várunk. Az izgalmas sorsolások mellett DJ Kondor teszi még hangulatosabbá az estét. Casino Sopron, a szerencse csak rád vár.
13: Őstermelőként tudod, a kemény munka mindig meghozza a gyümölcsét. Most itt az idő, hogy te is többet kapj. Az MG speciális kedvezménnyel segít, hogy új autóba ülj, méghozzá lendületes, tágas, megbízható modellekkel. És most kiemelt, csak őstermelőknek szóló ajánlat vár rád. Lépj szintet, MG, készen áll a munkára. És az életre is. Keresd a Csornai MG márka kereskedést. www.mgcsorna.hu. Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
15: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest. Július 2-3-4.
8: Reklámot hallottak.
9: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Hasznos a jégkármérséklő rendszer a Nyugat-Dunántúlon. Ma kezdődik a Vinovic és vasárnapig tart. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Hasznos a jégkármérséklő rendszer a Nyugat-Dunántúlon, derült ki a Kisalföld cikkéből. A rendszer nem szünteti meg a csapadékot, hanem kizárólag a jégszemek méretének csökkentését szolgálja. Gyömoson Sopronban 41 jégkármérséklő talajgenerátor üzemel, a legtöbb 11 a soproni járásban, 10 a Gyűriben, a legkevesebb 2 a Pannonhalmiban. Tavaly a bekapcsolási napok száma 31 volt, a jégbejelentéseké pedig összesen 6. Ma kezdődik a Vinovic. Péntektől vasárnapig Sopron egyik legszebb panorámája mellett zenei fellépők, beszélgetések és előadások, valamint gyermekprogramok is várják a Steiner dőlő belátogatókat, mondta a rádióknak Grubics Tamás, az egyik főszervező. 10 éves az Ágfalvi Alkotókör. A jubileum alkalmából egy kiállítást szerveznek a helyi evangélikus templomban ma. Zászkalicki Zsuzsanna művészettörténész előadása és a képek megtekintése után lehetőség lesz a gyülekezeti teremben egy kötetlen beszélgetésre is, mondta rádióknak a kör vezetője Rozmán Zoltán.
17: Én azt gondolom, hogy a mai világban mindenkinek kell egy olyan tevékenység, ami kikapcsolja mindennapi rohanó világból, úgyhogy ez pont alkalmas arra a rajzolás festése. Az Alkotókör itt az evangélikus templomban rendszeresen bemutatkozik. Az utóbbi 5 évben évente 2 alkalommal kiállítást rendeztünk, illetve volt lehetőségünk a művészetek völgyébe is bemutatkozni. A tematikája változások a cím a kiállításunknak. Nem mindenki járt 10 év óta ide, de a korábbi munkákat és a jelenleg, hogy hol tartanak a művészettől, mennyit fejlődtek, azt szeretnénk érzékeltetni. Tehát mindenkitől 2 képet, 16 alkotó képeit láthatják az érdeklődők.
16: A Nemez Banda bemutatkozását lehet meghallgatni ma 17 órától a Soproni Őrvidékházban, a Várkerület 98-ban. Az együttes vezetője Korényi Vendel dolgozott külföldön, előző és mostani zenekarával bejárta a határon túli területek jó részét. Ezen az estén személyes történeteken keresztül beszél a Nemez Banda külföldi megjelenéseiről és a Körösi Csoma programban szerzett tapasztalatairól. Az előadás előtt és után a Nemez Banda muzsikál.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
16: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. Napközben 19-21 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton ismét sok napsütésre számíthatunk, a térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 12 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Egészen elképesztő. Itt vagyunk, 3:47 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt.
3: Kövi gyerekek.
1: Megjöttek itt az eredmények, gyerekek. Azokat hasonlítgatjuk, Euróforumban egy laboratórium.
3: Nem, mint egy nyugdíjas otthon, basszus, az a baj.
1: 10 évek bulis képeket mutogattunk volna, most meg neked milyen lett az eredményed? Ugye Feri tegnap vért vett, ezért betársultunk hozzá jó néhányan, és mi átmentünk egy ilyen mozgó laborra, aki itt volt, az levetetett mindent. És tegnap este már befutottak az eredmények. Én úgy, ahogy van, az egészet fölraktam a Gipónak, és mondtam, oké, mindent mondta. Akarok, elemez ki, hormonok, koleszteri összefüggések, figyelj, ez felfoghatatlan, hogy föltöltesz neki 3 oldalnyi véreredményt, és egy másodpercen belül hihetetlenül durva eredmény, de hogy milyen mondattal kezdte az eredmény, figyeld.
3: Nagy a baj.
2: Buksi Simi.
1: Figyeld, mit küldött első.
2: Gratulálok, Balázs.
1: Első mondatra, szenzációs, tehát ő már nem csak úgy kielemzi ezt a dolgot, hú, várjál, nagyon hosszú, hanem kommentárt fűz hozzá. Tehát mi már ilyenbe vagyunk, hogy ezt kommentálja.
3: Te tanácsokat is ad, hogy több kompressziós harisnya.
2: Igen. Kevesebb cukor. És a késkabit is fog vissza.
1: Igen. Minden mond, de fölröhögtem tegnap, megmutattam.
3: Én azt bírom ilyenkor, amikor beírja, hogy ön nem jár edzeni. Mi van, ügyen?
1: Igen. Ültem tegnap egy társaságban, és megérkezett pont a lelet, és mondom, igen, összességében... Figyeld, átnézve a leletedet, összességében egy meglepően jó vérkép egy 48 éves férfihez képest.
3: Hoppá!
2: Egy kicsit ad, egy kicsit el.
1: Itt boros poharral a kezembe, köszönöm, hát ez nagyon jó. 48 éves férfihez képest, összességében jó, ahhoz képest, hogy ennyire öreg vagy, mondja a Gipó.
2: Hány csillag lett?
1: Nincs benne, azt nem számoltam meg se néztem. Megkaptam úgy, hogy van, föltöltöttem, és mondom, mindent tudni akarok róla. Nem néztem a csillagokat. Ugye hát a csillag most azt mondja, hogy limfocitában bejelez egy csillag. Vagy tudod, tehát olyan értékben bejelez, hát fingod nincs, hogy mi. Mondom, azonnal kérem az összeset, mindent. A lehető legrészletesebb elemzést kérek arról, hogy te mit látsz ebben a vérképen. És ő úgy elemez, várjál, hogy nem csak azt mondja, hogy mi, hanem megkérdezi tőled, hogy amikor ő ezt kielemezte neked, akkor adjon-e életmód tanácsokat, táplálkozási tanácsokat, vizsgálj a rizikófaktorokat, mi az, amit a helyzetedben prioritás és optimalizálni kell, mi az, ami kontrollért kiállt, milyen eredményt ismerje meg, mi az, ami nem látszik, tehát cukorbetegség, komoly gyulladás, májkárosodás, mi az összképed, az összképet utána még összefoglalja, és utána még tanácsokat ad, hogy hogyan tudod magát a vérképet javítani. Felfoghatatlanul összetett. Tehát ezt neked már a laborban sem csinálják meg. Egy unott orvos azt mondja, kicsit magas a koleszterin, vegyük vissza. Ő nem ilyen koleszterin értékelést ad, hanem összefüggésében jó és rossz koleszterin, és mivel és hogy, és ez mit jelent a szervezetedre. Az a gyulladás ott miért fog majd elindulni, azért, mert ez egy kicsit magasabb, erre figyelj. Figyelj, hát ez...
3: Jó, azért nézessük meg orvossal is.
1: Nyilván, ha van olyan, hogy adok ilyet, hogy... akkor igen. De hogy szóval egészen igen. A here agyalapi tengelyed hogyan működik?
2: Neked nagyon működik.
1: Hormonrendszer. Hát igen, az androgén rendszered, és a hormonrendszered, és a here kimerülésed van-e, vagy nincs.
2: És merül már.
1: Hormonális zavarod van-e, vagy a here agyalapi tengelyed hogyan hasonlítja össze az egyéb faktorokkal? Felfoghatatlan, hogy mit tudsz tőle kérni.
2: Én azt szeretem, hogy az elején mindig egy kicsit így megnyugtat. Jól van, szép ez, de...
1: Igen. Férfi hormon szempontból a tesztód és az ösztrogéned összehasonlítása, és mit jelent az majd 5 évvel később a vastag beledre nézve. Na azért ezt hol csinálják meg neked egyébként? Ez egy doki se elemzi így ki neked, ilyen rálátással összefüggésében, ennyire mélyen a metabolikus állapotodat és a túledzettségedet nem nézik meg. Mondd, unott Aranka, szól neked, hogy vigyázzon, Ferenc.
3: Igen, vegye be ezt a gyógyszert.
1: Több folyadék. A veséje már nem úgy működik. Értem, de értesd meg velem, hogy miért, hol van az elakadás, mi történt. Baromi izgi.
2: Hát a ChatGPT előtt ugye az volt, hogy egyesével fogtad ezeket a szavakat, és így beírtad a Google keresőbe. Mit jelent?
1: A limfocita számom alacsony. Imádom. Na, tehát fél zseniális. Tesztót megnézzük majd?
3: Hát vicces, verseny van, gyerekek. Hát tesztó verseny van.
1: Megjött a tesztó?
3: Dehogy nincs.
1: Akkor te a panelban nem kértél.
3: De kértünk a Gyulának is, hát tesztóversenyt hirdettünk.
1: Úgy, ahogy van, a 3 leletedet fogd meg, tedd föl a fotót a Gipónak, és mondd meg, hogy mindent. és dőj hátra. Tehát, hogy ott lesz a teszt szó. Szerintem kértél egyébként
3: te is teszt. Jó, azt írta a ChatGPT, hogy terhes vagy, vagy sem?
1: Nem, de azt mondta, kicsit síros lehetek a magam sösztrogénem miatt.
2: A helyedben szempillaspirált vásárolnék a közeljövőben.
1: Igen, igen, igen. De hogy például a hasi zsírod van, vagy hangulatingadozásod, vagy libidó csökkenésed, vagy mellfeszülésed, vagy alacsonyabb energiaszinted, a pasik nem tudják, hogy hova kell tenni. És ugye azt mondja, hogy 40 év után megborul a hormonrendszer, és az ösztrogéned lesz magasabb, amivel semmi baj nincs, mert ugyanúgy lehet férfiban női nemi hormon, de elmondja neked, hogyha ezek a tüneteid, akkor szorítsd vissza az ösztrogént, és jobban fogsz aludni, elmúlik a fáradtságod, és az van, hogy egy kicsit a hasi zsír is eltűnik. És te meg elmész az okéz, hogy fáradékony vagy, nem feltétlen azzal kezdik, hogy megnézik a hormonpaneletben az ösztrogént. Tehát, hogy így jön rá.
3: Inkább ez a hasi zsír érdekelne. Fáradtsággal
1: vizelet visszatartás? Hangulatingadozás, libido csökkenés, mellfeszülés, igen? Erekciós probléma, csak jelzem, jelzem. Ez nem nekem sorolta, csak megkérdeztem, hogy mi a magas ösztrogén, milyen tünetei vannak, miért fontos az ösztrogén, a női nemi hormon. Fél oldal megint. Gyerekek, ez... Három órát el vagy a saját vérképeddel. Persze, el lehet benne nagyon veszni, imádom. Tényleg nagyon jó, szenzációs. Én nem is tudom, mi volt a Gipó előtt?
3: Normális élet.
2: Sötét
1: mi volt?
3: Ez a boldog élet. Boldog élet.
1: Mi volt a Gipó előtt? Hogy
2: Által a körzeti rendelőni a kopogták, kijött egy nagyon unott néni.
1: Hála!
2: Csókolom, esetleg el tudná ezt valaki? Nincs bent a doktor úr.
1: De négy csillag lett a vérképem, életben valami?
2: Az nem jelent semmit.
1: Igen.
2: Jöjjön vissza jövő héten.
1: Nagyon szeretem. Én annyi mindenre használom. Jó, azért akkor 7 óra után egy tesztoharc.
3: Mehet, hát persze.
1: Júlival egy ösztrogéharc. Te nem vetettél tegnap vérképet.
4: Nem, nem. Tehát mi nem tudunk összecsapni.
1: Ja, mert te 2 hónapja vetettél.
4: Hát igen, igen.
2: Én néztem ennek az oldalát egyébként, azért nem vetettem vért, mert hogy kifejezetten kerestem, hogy van-e ilyen, hogy női csomag. És az meg nem volt. Kis labor, nagy labor, ilyen jutin, olyan rutin.
1: Van egy sportolói panel, és a sportolói panelben megtalálod a hormon, a hormonpanelt is. Ez ugye, hogy hormonpanel.
2: Hormonpanel.
1: Igen, ez azt kell neked megnézetni. Ideje lenne azért így ránézni ebben a változó korban.
2: Mi az oka annak a sok szar tünetnek,
1: amit produkálsz? Azt írja valaki, hogy gyakori kérdések volt, és egyébként tényleg. Gyakori. Jó, nem, azért, nem, az a másik véglet volt. Az internet sötét Mariannárka, virslit nyomtam a hüvelyembe, terhes lehetek-e című Bravo Otto, szexszerelem gyengétség, azért ott sok hülye volt. Tehát, hogy az...
4: Azért tisztázzuk nálunk ugye a Ferire mondom zsűre meg magamra, hát hiszen te kamasz vagy, Balázs, meg Juli is, kis tacskók vagytok. Nekünk nem volt internet se. Tehát nem, hogy ChatGPT nem volt, meg AI nem volt, hát nem volt internet.
3: És milyen gondolj, jó bele, volt.
4: Úgy érettségiztünk annak idején, a mi korosztályunk, hogy nem volt internet.
3: Hogy tanultunk még rendesen.
4: Nem volt itt, hogy megirogattatjuk a tételeket, kérem szépen. Mi magunk szépen. Így van,
2: az osztálystrébere megírta, és utána elkértük tőle.
4: Indigo volt apám, indigo. Még fénymásoló se sok helyen. Indigo.
1: Igen, tényleg, úristen.
4: És itt vagyunk, élünk, boldogabbak voltunk.
1: Igen. Biztos van egy csomó átka ennek, meg az AI-nak, meg egy csomó, mindenki majd átalakul a világ, meg elveszizálását. Én ezeket nagyon élvezem.
4: Ez nagyon klassz.
1: Tehát ez ilyenek.
4: Észre használj valaki, akkor nagyon klassz. Igaz, Balázs?
1: Igen. Bocs, nem ide, tudom. Ha valaki használja, bocs, nem ide.
2: De te rendesen rácsúsztál tulajdonképpen, most már mindent ezzel beszélsz
1: mindent.
2: Meg, mindent ezzel elemeztetsz meg.
1: Abszolút.
2: Gyakorlatilag mindenről kikérem.
1: Persze. Tegnap például kértem tőle egy olyat, én akarok róla pár mondatot beszélni, mert ma játszik a falábú egyesület, hogy...
2: hogy kire fogadj.
1: Hogy nézze már meg nekem, hogy egyébként azok a kijutott csapatok, azok a FIFA ranglistán hányadikok, és mekkora az ország lakossága, csodát fogtok hallani. Hogy miért nincs kint a magyar válogatott, ellenben kik vannak kint a VB-n.
3: Túl kevesen vagyunk, ez az, én mindig is tudtam.
1: Kértem tőle egy összesítést, hogy szedd össze nekem azokat a csapatokat, akik teljesen lehetetlen módon jutottak ki, és nevezd meg azokat a csapatokat, akik vagy először vannak világbajnokságon, vagy váratlan, hogy kijutottak, sírva fogtok rögni, milyen országok vannak kint a VB-n. De mi a hatalmas nagy pénzzel, a milliárdokkal, a nagy magyar futballal, csetlőbotlóval tudtunk kijutni a világbajnokságra. Mondok néhány országot, akik kijutottak.
2: Hát
1: 600 ezerrel laknak.
3: A Betisből tudunk.
2: Bosznia is kint van.
1: Bosznia is kint van, de egészen érdekes államok is kint vannak. Na most ezt például mire? Összeszeded az internetről, megőrülsz. 10 másodpercen belül ország, lakosság, FIFA ranglista eredmény, egy főre jutó, mit tudom én, GDP, stb. Stadionok száma, így szedte neked össze. Hát ez hol csinál? Hát, hol csinálsz?
3: Irgalmatlan melót vesz le a válladról. Hol? Igen, és mindenki azt mondja, hogy pont ezekre meg rohadt jó.
1: Á, iszonyat, a táblázatba szedve.
3: Azt az unalmas böngészést veszi el tőled, amit mindannyian utálunk.
1: Igen.
3: Hogy keres adatot. Ez meg
1: összerakja neked.
2: Tökéletes, de neked ezek a kérdések egy piros lámpánál jutnak az eszedbe.
1: Nem, ez egészen pontos, hogy én a Kabáttal beszélgettem tegnap, és a Petik elkezdett mondani infókat a VB-ről. És elmondom, basszus, de jó, hogy te ezt így tudod, mondom, akkor viszont még kérdeztem tőle egy-két dolgot, de hát utána már nem jött válasz, mert
2: hazament.
1: Nem, hanem mert egy picit bonyolultabbat kérdezel a Petitől, arra már azért nem még tudja a választ, úgyhogy mondtam, jó, Peti, így meg a zero kólát.
2: Néztetem, hogy pufferel.
1: Jó, értem, de akkor ennek most egy kicsit hivatalosabb utána nézek. Jó, hát ez azt nem tudok minden. Úgy, és így kezdtem el utána nézni, hogy na nézzünk már rá akkor erre a világbajnokságra, ha már nálunk VB játékban, hogy kik vannak, vannak kint. Na itt van a játékosunk, halló, jó reggel!
5: Jó reggel, sziasztok, Ádám vagyok.
1: Hello Ádám, honnan hívtál minket?
5: Rákóczi falváról.
3: De szép, Várj, az újról vagy a régiről?
5: A régiről.
3: A régiről, mert van Rákóczi új falva is.
5: Így van, pontosan.
1: Igen, Rákóczi új falva, ja. És milyen foglalkozom, mit csinálsz?
5: Én értékesítéssel foglalkozom, élelmiszeriparban dolgozom.
1: Élelmiszeriparban, oké, Ádám, jól van. Pékárút értékesítesz, ezt látom.
5: Jól látod, igen.
1: Aha, nagyon jó. Megvan mindegyik lábujjad?
5: Hát egyet most már odaadok a MotoGP jegyekért mindenképpen, ezt felajánlottam az SMS-ben, és hogy kénytelen leszek este egy műveletet végrehajtani.
3: Akkor meg is vagyunk, vághatod, mert ugye ez jár.
1: Igen, csak...
3: Ha nyersz, hanem a MotoGP jegy az jár,
5: úgyhogy... Hú, nagyon jó.
3: Légy szíves, óriási. Most csap, óriási. Választasz, hogy melyiket, bal vagy jobb.
1: Ugye ez a lábúj, ez végig kísérte nekünk az egész hetünket egyébként, hogy kinek hány lábúja van, meg kinek hány...
3: Hát ahogy vagy magyarnál merült föl, ugye, igen. Hogy férfiak voltak, mérnökök, akik fölvették, és akkor Eszterke még bedobta ezt, hogy is van-e lábújad, igen. De olyat nem találtunk, hogy nincs.
1: Igen, vagy hogy hat lábúja van, igen. Jól van, kivel játszanál, Ádám, kit választottál?
5: Julikával szeretnék játszani.
2: Jó.
1: Julika? Ezt Julika. Mondtad, hogy Julika? Tényleg?
5: Juliska, ha így jobb.
1: Ahogy akarod. De hát jó, amit szeretnél, vagy amit Juli szeret. Jó. Jól van, induljunk akkor, nézzük meg, jó? Na, köszönöm, azt fia. Mondja, hogy 3-2-1, tessék.
2: Ádám, szereted a focit?
5: Focit? Hát kevésbé. Nagyon kevésbé. Miért? Nagyon-nagyon kevésbé. Kérlek szépen, nekem vannak más sportágak, amit sokkal-sokkal jobban szeretek.
2: Voltál már?
5: Többek között a MotoGP.
2: A MotoGP. Arra szeretnél most éjjét nyerni.
5: Arra már nyertem, Juli. Arra már nyertem.
2: A lábujjadat mikor fogod levágni? Lesz-e róla a felvétel?
5: Már megvolt, az előbb hallhattad a hangomat.
2: Mivel vágtad le?
5: Egy körömvágó ollóval.
2: Körömvágó ollóval.
5: Jó, hogy vagy ma?
2: Rendben vagyok. Köszönöm szépen. Minden szuper.
5: Szépen megkérlek, kimondod a tiltott szavak egyikét?
2: Felejtsd el.
5: Miért?
2: Hát, mert ma rossz fej vagyok.
5: Rossz hely vagy ma? Aha. Mi történt reggel, hogy ilyen rossz hely lettél? Rossz... Nem voltál te mindig ilyen?
3: Nem voltál te mindig ilyen?
5: Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj
2: volt.
1: Mindenki nagyon koncentrált.
5: Hát sajnálom, de köszönöm
2: nem
5: a játékot.
2: Az a lényeg, hogy megvan. 9 lábujjad van, viszont van MotoGP jegyed.
5: Ennyi. Így van, nagyon köszönöm.
1: Így van.
5: Nagyon köszönöm.
1: Az évbeszélgetés ére valaki.
2: Óriási volt.
3: Ez egyre inkább erről szól egyébként a fekete-fehér. Óriási beszélgetés, akkor semmiről.
1: Igen, jól van. Figyelj, küldünk mindent, jó?
5: Fú, nagyon köszönöm. Köszönöm, srácok. Hálás vagyok nagyon.
1: Jól van. Oké, köszi, ciao.
5: Köszi, sziasztok.
1: Hello.
6: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő a MotoGP hazai futamára a Balatonparkba.
1: Na!
2: De most megkérdeztem a Geminit,
1: igen,
2: hogy például a mai barátságos
1: oda nézzé, ő nem Gipóba van. Érted? Geminit, igen, Gemini nagyon tetszik, ez így nagyon jó.
2: Gemini.
1: És mit mond?
2: Hát szerintetek mit mond arra, hogy a mai felkészülési mérkőzésen ki lesz az esélyes? Magyarország-Finnország.
3: Finnország.
1: Nem, a magyarok esélyesebbek egyébként.
3: Tényleg?
1: Aha.
2: A magyar válogatott a meccs egyértelmű esélyes, azt mondja.
1: Soha egyetlen egy híres focistát nem tudtak fölmutatni ki, ezt a Litmán nevezetű csávót, a finn foci azért az. De a magyar foci sokszor alul tudja múlni. Biztos nagyon-nagyon magas színvonalú, őrületes tempójú, hatalmas meccs lesz. Rengeteg kapura lövéssel, iszonyatosan nagy helyzetekkel, bődületes izgalommal. Letelepedek a tévé elé, és fel se állok onnan.
2: Mindenképpen fogadjunk, én azt mondom.
1: Ma meccsre?
2: Hogyne.
1: Mindenre? Hát kezdjük el. Írjunk táblázatot a VB-ről, írjunk táblázatot végeredményekről, tippeljük meg, hogy ki nyeri a VB-t. Figyelj, itt kis kivétellel 7 teljesen foci antitalentum üldögél. Tehát, hogy annak
2: a segítséget.
1: Pétertől van súgója.
3: Te villogtál a héten fociban.
1: Hülye vagyok a focihoz nagyon. Teljesen hülye vagyok.
2: Bevonunk majd valami állatot is, valami polipot, vagy bármit? Ugye szokott ilyen.
1: Igen, ha persze. Hát még most a jósló állataink azok azért, hogy
4: elhúztak. Szocsi, az előző VB-n szocsika volt.
1: Igen. Ja. De...
4: Jaj, nem mondd így, hogy jöjjön, ja.
1: Hát kimúlt az állat.
4: Nem.
3: Elment, elköltözött.
4: Szegény.
2: Előre ment.
4: Nagyon híres hörcsög
3: volt. Megdöglött.
1: Híres volt, megpusztult.
4: Nem beszélünk.
1: Megpusztult.
3: Megdöglött.
4: Meghalt.
1: Félrenyelt egy kukoricaszemet, és megmakkant.
2: Annyira jól tartottad.
4: Nem. Vége egyengülésbe halt meg.
1: Hát egyébként ennyi van benne, erre van kalibrálva.
2: Nem, ő benne több volt, mint amennyire kalibrálva.
1: Tovább húzta, mert túl jó dolga volt.
2: Hát parmezán sajta letettek konkrétan az Anna, úgyhogy úgy azért nem könnyű.
1: Igen, meg is pusztult. Igen.
3: Jó, lehet, hogy ért volna még egy évet, ha nem többet parmezán.
1: De hát szerintem, igen, vannak olyan szakértőink, akik nagyon értenek a focihoz, úgyhogy majd 3-4 órás trollfoci interjút fogunk csinálni. Jó? Hogy hát ha el tudnak majd mondani semmit a semmiről. Úgyhogy... Nagyon szépen köszönjük,
2: soha
1: srácok.
2: Soha nem fogják nekünk felvegetni.
1: És készüljetek, srácok, egy 3-4 órás interjút készítenénk veletek a mai meccsről. Jó? Na jól van, jövő mindjárt 2 perc múlva pontosan. 7 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A rádió egy bemutatja. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Köp-

0: a műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai! 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van! És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
13: Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
13: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
14: Az év ajánlatával várunk a Soproni Plazma Ponton. Válj plazma adóvá júniusban, és szerez az 5. plazma adásodig 83 ezer forint helyett 163 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazma.hu.
15: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
16: 800 darabos készletből válogathat.
15: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilazzarokft.hu.
17: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvely krém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
18: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
19: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben! A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértője.
20: Kedves kutyás gazdik! A Vitos High Energy Beef and Pork csirkementes kutyatáp a soproni Tomizónál szombaton telephelyi átvétellel, előreutalással, brutális, egyet fizet, kettőt vihet akcióban most csak 19.900 forint. Két zsák csak 19.900 forint. Hív Tomit 70 419 35 46.
21: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
22: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről, továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
23: Autóklimatöltés és ózonos autóklimatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban, a Gyűri út 50 perjében.
2: Reklámot hallottak.
24: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: 7. alkalommal rendezték meg az Akikre büszkék vagyunk ünnepséget. Izgalmas kísérőprogramok a Hunyadi Ruhatár című jelmez kiállításon. Köszöntöm a hallgatókat, Gátolt András vagyok. A Soproni Szakképzési Centrum 7. alkalommal rendezte meg az Akikre büszkék vagyunk ünnepségét. Az eseményen a középiskolások országos szakmai tanulmányi, sport és egyéb versenyein kiemelkedő eredményt elért tanulókat és felkészítő oktatóikat köszöntötték. Ugyancsak díjazták azon oktatókat és tanulókat, akik önzetlenül az iskoláért tevékenykedtek a tanév során. A 2025-26-os tanévben a szakképzési centrum 8 intézményének 45 tanulóját és 31 oktatóját ismerték el kiemelkedő teljesítményükért és munkájukért. Hunyadi Ruhatár címmel nyílt jelmez kiállítás a Soproni Ligneumban. A kiállításhoz kapcsolódóan több kísérőprogramot is tartanak a következő egy héten. Török kávé, török hagyományőrzők, sztárvendégek, történelmi séta és korabeli vacsora is várja az érdeklődőket, mondta rádiónknak Szekeres Kriszta szervező.
26: Egy Hunyadi napot állítottunk össze, ennek a napnak a tartalma magán a kiállításon kívül a következő programokkal gazdagodik. 5 órakor a Soproni Erdélyi Kör meghívására hozzánk érkezik egy erdélyi történész, aki a Hunyad váráról és a hunyadiak ottani magyarság tekintetében betöltött szerepéről beszél majd a vendégeknek. 6 órára várjuk pénteken Törőcsik Franciska színművésznőt, aki ugye egy képzeletbeli figurát alakít ebben a filmben, és aztán 19:30-tól pedig egy Hunyadi vacsora veszi kezdetét. Természetesen hol máshol, mint a Corvinus étteremben.
25: A tárlat június 10-ig ingyenesen látogatható a Ligneumban. A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola 65 diákja egyhetes balatoni táborozáson vett részt júliusban. Az ITREN Magyarország idén első alkalommal hirdette meg általános iskolák számára a tábort, amelyet július 12-e és 19-e között rendeznek meg a 22. kerület Budafok-Tétény önkormányzat Balaton-Akkali üdülőtáborában. A pályázat keretében a társaság a táborhelyszínt, a szállást és a napi 5-szöri étkezést biztosítja a nyertes intézmények számára.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
25: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. Napközben 19-21 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton ismét sok napsütésre számíthatunk, a térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 12 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élő

0: Sebestyén Böllesztofanész Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, péntek van, elkezdjük. Ma még van nagy kapulórugás játékunk, egy Hisense játék az utolsó. És ma 9 után mindenki, aki SMS-t küldött, az figyeljen, mert valakit sorsolunk, és megy ki a VB-re, gyerekek. Megy ki a VB-re, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Megy Bostonba talán, ugye?
2: Az úgy van, három napra. Repülőjegy, szálloda, belépőjegy két főre.
1: Azért az nagyon komoly, igen. Alkut ajánlok, vagy Hisense TV, vagy Balázs pelenkába kell állnod. Ezt tudom neked felajánlani. Köszönjük szépen. Tegnap elkezdtem nézni a Kovi sorozatot, az jelent, amikor az asszony főzi a tarhonyaleves mellett, a csávó próbálja felállítani a szerszámot. Sírtam, buzos Gyuri. Hát igen, nagyon.
2: A vendégeink voltak ugye, és a rendező úr elmondta, hogy gyakorlatilag megkapták az összes régi Kovi anyagot, még betán gyerekek, meg az VHS, amit el tudsz képzelni, hogy olyan sztorik vannak rajta, hogy ezt simán el tudom képzelni, hogy ez tényleg így volt.
1: Igen.
2: Lebbencsleves és mellette akcióra készítés.
1: Igen. Az nagyon kemény, igen. Na, mennyi a tesztód? Nézzük meg, csak bocsánat, még egy vérkép. Tessék, tesztóra fel. A Zsülnek nem néztek tesztót.
2: Nem áll, Gyuri.
1: Csak női hormonpanelt kapott el tőle.
2: Rólad lemondta.
1: Mennyi, hogy állsz?
2: Vagy mi van? Na,
1: van nézzük. Tesztoszteron, szabad tesztot, és biológiai aktív tesztoszteron, tessék.
2: Kezdjük a tesztoszteronnal.
1: Igen, ott a referenci érték 8,64, kötőjel 29. Mennyi lettél?
2: 25-70.
1: 25-70 a tesztoszteronod? 25-70. Nekem 29-et ír a referenciára, de mindegy, lehet, hogy ez máshogy adja a Gipó. Mennyi lett a...
2: Nem a Gipót néz.
1: Nem, csak mondtam a referenci értéket, hogy 8 és mit tudom, 29 között van, és mennyi a te számod? Csak mindig nézd a referenci értéket.
2: 19,1.
1: Azt a kis kandúr! Kis kandúr, 16-8.
2: Gyerekek!
1: Szabad tesztó?
2: Azt mondja, hogy szabad tesztó 1,61.
1: 1,73.
2: Az hogy lehet, hogy ott előre jöttél?
1: Ott egy kicsit izébb.
2: Szemét beúsztál a kettes pályán. Jó,
1: biológiailag aktív tesztoszteron, 35 és 66 a referencia érték. Mi a számod?
2: 40,4.
1: 46.
2: Öcsém!
1: 46 a biológiak, 46,6.
3: Na, ott tartjuk, hogy nem a cerkát hasonlítgatjátok össze. Nem a leleteiteket, nem hiszem.
1: Kortizol? Nézte kortizol?
2: Nem. Nézte... Hol van a kortizol?
1: Hát benne a leletedbe.
2: Na jó, de... Megvan kortizol. 228.
1: Alacsony a stresszhormon, nagyon szép, az gyönyörű érték, nem vagy egy túl stresszelős típus.
2: Hát ez így igaz.
1: Nekem az magasabb lett, 327, 130 és 537 a referenci érték. Na jól van.
2: De nem jó, rossz. PSA?
1: PSA?
2: PSA?
1: Prostata specifikus antigén. Az ugye azt mutatja, hogy mennyire lehet neked prostata rákod.
2: Igen,
1: elvileg.
2: Az 4 alatt kell, hogy legyen.
1: Na mennyi voltál?
2: 0,6. Aver, szép. Ki van facsarva.
1: Az ki van, akkor nekem az 0,84.
2: Hát az hibátlan.
1: Igen, ugye ezt a prostata termeli. Uh-huh. Hát látod, Gyuri, ide jutottál. Két öreg ember üldögél és vérképeket hasonlít.
2: De ugye ebben is verseny van.
1: Mi történt? Hát kértem a retróra. Jó, hozz egy centit, akkor most mérjük össze. Igen.
3: Nekem is meg kellett volna nézetni. Azt hiszem, a kortizalom az egekben van.
4: Gyuriskám, hívtak minket a hátmendenses fiúk. Igen. Persze, igen.
1: Nincs időt vérképet elemezni.
4: Más elemző majd.
2: Igen, ti éltek, mi megmérünk.
1: Igen. Na, hallottátok itt a szoboszlai kapcsán, aztán beszélünk még egy picit majd itt a magyar futballról, hogy a szobó kapcsán itt micsoda az ügynökség.
2: Nagyon jó a sztori.
1: Óriási jogi lépéseket tesz a játékos képét enged nélkül felhasználó cégek ellen, mert ugye egy két szálon futott a Szoboszlainak ez a ruhadömpingje. Ugye ez elhíresült kép, a szoknya, a fekete lakcipő, ing betűrve, csöngetett a futár, hirtelen fel kellett kapni valamit szettje. Ugye? Tehát ez van, amikor tényleg megjön a pizzafutár és mesztelen vagy. És ő közzétett hétfőn egy képet, ahogy megérkezik a csapat edzőtáborába, hogy iszonyatosan kifújják ma a magyar futballórát. Tehát ma oda vágnak.
2: Csak a győzelem
1: számít a ma esti meccsen, ugye? És hát a feltűnő ruhát viselt, felkapta a fejét mindenki, őrületesen nagy mém kultusz lett belőle, mindenki elkezdte az inges gatyás makkoscipős képeit gyártani, és a saját oldalára feltenni. Nagyon sok vicces kép készült, nagyon sok montázs a közösségi médiában, közszereplők fölbukkantak a játékos ruháiban, minket is betettek. Tehát tényleg mindenki megjelent ebben a ruhában, és aztán ugye felébredtek, és megvilágosodtak a vállalati marketingesek, és ettől aztán nagyon más irányt kezdett venni a fotó utóélete, mert hogy ugye elkezdték ezt cégek is használni.
2: A reklámra.
1: Reklámra.
2: Bizonyám, és mit csinált a jó kis menedzsment?
1: A jó kis menedzsment pedig azt mondta, hogy eddig és nem tovább, beperli, vagy levételre szólítja fel azokat a cégeket, akik ugye felhasználták az ő képeit. Mert hogy itt a szörpgyártól kezdve mindenki felöltöztette a saját üvegébe a képet, a fresh napfasz kirakott, ha minden igaz, és ez nem mém, akkor 6000 forintos pórász, 3000 forintos kutyajátékot, 3000 forintos mellényhámot, tehát hogy mindenki lecsapott, és az Arena Mall lerakott egy kártyát, ami minden szettehez passzol, hátul látszik ugye a szobónak a zsebe, ahol egy Lagerfeldes szatyorral ő sétálgat, keresd az Arena Mall ajándékkártyát, tehát hogy tényleg mindenki beugrott, az EMAG berakott, az EMAG berakott egy jó outfit, klótgatyát, egy jó outfit nem a trendet követi, hanem trendet indít felkiáltással. Szóval, hogy gazdasági tevékenységet folytató társaságok csaptak le erre a fotóra, és az általuk forgalmazott termékeket, vagy tulajdonképpen az általuk nyújtott szolgáltatások népszerűsítések érdekében összekapcsolták a márkát a ruhával, és a generált jelképekkel.
2: Hát nem a ruhával, a szoboszlaival.
3: Nem, mert egyébként ügyes, nézd meg, hogy gyakorlatilag az összes képen...
2: Az már
3: képen...
2: védekezés, oké, csak most ez a tényállás, amit ugye Balázs mondott, ez nem igaz, mert nem a ruhára repültek rá, hanem a szobó népszerűségére, ott nem a fehér, nem tudom milyen márkájú gatya a fontos benne, hanem hogy ezt a szoboszlai viseli. Érted?
1: De az emak fölrakott hasonló karkötőt, hasonló cipőt.
2: Már a menekülési útvonal, hogy kirakták a szobók, ők azzal védekeznek, nem is értem, hogy nem felismerhető a szoboszlai, mert az orráig van csak a kép. Hát
1: igen,
2: ember,
1: igen.
2: Hát ezt a képet mindenki ismeri, hogy ez kint volt ez a ruha.
1: Igen, azt, hogy a képet szándékosan úgy szerkesztettük, meg vágtuk, hogy az érintett személy arca ne legyen tisztán látható, vagy felismerhető. A képet általános életmód, stock jellegű illusztrációkat használtuk fel egy nyári férfi ruházat kollekció népszerűsítésére. A szörp, a Szobi, az fölöltöztette a saját üvegét, ugye a málnás üvegét, ugyanebbe a ruhába. De hogy van, ahol meg felismerhető a szoboszlai. Tehát, hogy például ez a kutya, vagy kisállat kereskedés, az
2: egy az egybe átvette a képet.
1: Látszik, igen. Hogy a szoboszlai rátette igazából a fejére a logót, meg a nem tudom mit, de látszik, hogy a szoboszlai képe van felhasználva.
2: Ja, így van, ez
1: ilyen formában érdekes, belendültek az ügyvédek.
2: És igazuk is van. Hát ennek a fiúnak a foci tudásán kívül, ugye, meg a piaci értékén kívül, tehát hogy mennyire adok-veszik, vagy adják-veszik, bocsánat, mennyire adják-veszik, ez ugyanakkora értéke. Hát ő ebből nagyon-nagyon sok pénzt csinál. És ezt nem lehet tőle elvenni, és nem is kell, utána kell csinálni a dolgot, tehát amikor ő odaáll egy, nem tudom, azt hiszem, a Mekit reklámozta, vagy a, nem tudom, a másikat, mindegy, amikor ő odaáll, az nagyon sok millió forintnyi bevétel neki. Na most bárki, aki azt gondolja, hogy ezt elveheti ingyen, ezt a lehetőséget, hogy a szoboszlaival reklámoz, az ott marha nagy tévedésben van. Tehát egészen odáig, amíg emberek beöltöztetik saját magukat,
1: azzal nem volt baj.
2: Az tök vicces, de amikor egy cég egyértelműen pénzszerzési célból felhasznál egy ismert embert, akkor annak sajnos gyerekek vagy ilyen jogi lépések következnek ezután, és tök logikus a dolog, hogy azt le kell venni.
1: Igen, azt már nem teheted ki. Igen.
3: Nyilván, hogyha rólatok készülne egy ilyen hasonló típusú felvétel, akkor ti is fel lennétek háborodva. Hogyha
2: hát ott már csomó, minden... ilyen nyilván mi nem vagyunk ekkorában, mint a szobó, de hogy tudod, számtanszobó volt már olyan, hogy gyere, csináljunk már egy közös fényképet, de ezt csináljuk lehetőség szerint az én lángososom előtt, és akkor ez kikerül. Most erre, hogy elkezdesz-e háborogni, vagy nem kezdesz el,
3: pont azt akartam kérdezni, hogy egyébként ezt nem lehet egy ilyen jóféle várándítással itt tudomásul venni, hogy jó van, srácok, ez egy kicsit túlszaladt. Nyilván az, hogy onnantól kezdve már beáll mögéd az EMAG, meg a Fresh Nap, meg mindegyik,
2: hát
3: az már egy másik történet.
2: Ez több szerintem.
3: De hát az arcát nem használják sehol.
2: Jaj, Juli.
3: Igen,
1: most így érzegetem, hogy mik vannak még kirakva. Igen, ugyanakkor nagyot megy a képed, de hogy közben, de hogy azért közben ők ugye, ez gazdasági haszonszerzés, tehát hogy valójában ők azért a saját terméküket hozzád kötik, nem?
2: Így van, és még egy dolgot ne felejtsetek el. Egyrészt ez mondjuk egy emagnak, egy fresh napnak, egy akárkicsinálnak haszonszerzés. Másrészt értékteleníti magát a Szoboszlait abból a szempontból, hogyha mindenki őt használja, akkor a következő ember, aki egyébként rohadt sok pénzt fizetne a Szobónak azért, hogy ő használhassa a képét, már egy lelakott csávót fog kapni, érted? Persze. Elégeted a Hapsinak a reklámértékét, és úgy, hogy ezzel ő egy fillért nem keresett.
1: Igen. Igen. De a Budmill is nagyon jót tett ki, mert a Budmill meg kirakta, lerakta a fehér nadrágot, ugye ezt az inget, nem, a táskát, a cipőt, és azt, hogy egy fiatalember sietve távozott a Budmill üzletéből. Érted? Tehát ők azt sugallják, hogy ott volt náluk a Szoboszlai, de a szettje hátra maradt, kéking, fehér sort, fekete cipő, a tulajdonos személyazonosságra egyelőre ismeretlen, ti kiret kippeltek, ki lehet az. Ügyesek. Tehát jogi szempontból támadhatatlan, 6000 like, 400 komment, 60 megosztás, iszonyatosan pörgött a Budmill oldalá egy napja, mert ők fölrakták, hogy a Szoboszlai náluk vásárolt, csak átöltözött, tehát még azt is sugallja, hogy a mi cuccunkat vette föl, letette a sajátját, és sietősen távozott a boltból, de nincs rajta a Szoboszlai, tehát ők ügyesen fogták ezt meg.
3: Na most azt nem tudom, hogy a menedzsment az hogy fogja ezt a cunamit most kezelni. Egyenként majd megkeres mindenkit, és akkor majd mindenkivel egyezkedik, vagy utólag benyújt majd valami igényt, hogy akkor ez körülbelül mennyi pénzt hozható. Tehát ebből olyan mém áradat, olyan áradat lett, ha 100 000 ilyen fotót nem láttam az elmúlt néhány napban, akkor egyet sem. Csak majd a legnagyobbakra mennek rá.
2: Igen, valószínűleg ők most kiadtak egy közleményt, hogy megkérnek mindenkit, hogy vegyék le. Egyértelmű, hogy a nagy cégeknél ment vagy mehet felszólító levél. Ugye az EMAG már visszakozott, ők leszettek mindent. Aki nem szedi le, oda biztos, hogy az ő ügyvédjük fog egy közvetlen levelet küldeni. Hogy legyenek kedvesek ezt levenni, vagy beszélgessünk a pénzről.
3: Én már várom, hogy a vérnyúl mikor jelentkezik be.
1: Micsoda?
3: A vérnyúl. Hát mekkorát ment a vérnyúl is. Mindenki a vérnyúllal, meg emlékeztek, amikor a biciklistát megtámadta a nyúl.
1: Ja, az ugró nyúlra gondolsz.
3: Ja, ja. Gyakorlatilag egy héten keresztül mindenki a nyúllal hirdette magát.
1: Mindenki a nyúllal volt elfoglalva.
3: És a nyúl személyiségű jogaival mi lesz?
1: Igen, ez egy jó kérdés, igen. Azért valaki, hogy a kométa volt a legjobb, csak küldjetek el, mit csinált. Tehát, hogy azt nem tudjuk, hogy a kométa is ráment a Szoboszlaira, tényleg? Hát ez egyébként zseniális. Nagyon szeretjük ezt a történetet. Na, ha már foci, mondtam, hogy megnézzük itt a világbajnokságokat, hogy kik jutottak ki. Ti nézegettétek egyébként, hogy kik vannak kint? Szenzációs.
3: Hát, nincs kint.
1: Hogy ki nincs kint valójában.
2: Lász, tudjuk.
1: Tényleg mindenki kint van. És ugye itt többen írtátok, oké, ezzel mi is tisztában vagyunk, hogy figyelembe kell venni, hogy az európai mezőny az mennyivel erősebb, meg hogy kevesebb csapat jut ki ahhoz képest, mint mondjuk az Óceánia, vagy Ázsia, vagy a világ területi elosztása, ugye mennyire számít, hogy kint vannak ezért az országok. Na, de mégiscsak szívfájdalom azért nekünk, nem? Tehát én nekem ezt figyelnem kell ilyenkor, ha elolvasom, hogy milyen országok vannak kint, hogy miközben 86 óta nem jutottunk ki VB-re. Hogy most jó az ázsiai elosztás, vagy az óceániai része a világnak, ott azért jutnak ki, mert ott egyébként itt sokkal kevesebb ország van, és könnyű kijutni.
2: Hát figyelj, legalább így tisztába tesszük a helyünket, hogy vannak régiók, ahonnan könnyebb a bejutás, nekünk meg nem sikerült. Nem vigasz! Csak
1: nem
2: mondom,
1: tudom, nem igaz. Igaz. Igen.
2: Legyünk ázsiai ország.
1: Hát vagy legyünk óceánia.
2: Vagy óceán.
1: Legyünk óceánia.
2: Ott még jó.
1: Tehát amikor azt olvasod, hogy a magyar válogatott arvá 86 óta, hogy kijusson, de kint van Haiti. Kint van.
3: A zöldfoki szigetek.
1: Aki jutott a zöldfoki köztársaság. Kint van a zöldfoki köztársaság. Ért van? Kint van Üzbegisztán. Mi van? Hát nem tudunk ott lenni, és értem, hogy Ázsia, más besorolás, máshogy jutsz ki, európai csapatok, sokkal nehezebb. Mindent ért az ember a maga ostoba módján, amennyit ért a focihoz. De amikor azt olvasod, hogy Haiti, meg Panama, meg Üzbegisztán gyerekek, meg Jordánia, érted? Jordánia kint van életében először a világbajnokságon. Kijutott Jordánia a világbajnokságra. A híres Jordán foci. Tele vannak hatalmas nevekkel. Akkor az ideje ebben a formában, hogy vagy zöldfoki köztársaság, és ilyen 85. meg 88. FIFA helyezések a ranglistán, hogy hol állunk. Tehát ahhoz képest azért ez egészen megdöbbentő, nem? Most Jordániából ki jut ki? Milyen a jordán futball?
2: Hát lehet, hogy van valami titkos ászuk, érted? Vettek valakit.
1: Mit tudunk
2: Kivel
1: erről?
2: Kivel kellett játszani Jordánián?
3: Atlantisszal.
2: És nyertek.
3: Így jutottak tovább.
1: Hogy igen, hogy kivel játszottak, nem tudom valójában. De akkor azért vérzik a szíved, nem?
3: A kis barátod mit írt erre az elemzésre egyébként? Mit mondott?
1: Hát figyelj, ő igazából leírta ugye a stadionok számát, hogy hogy jutott ki a zöldfoki köztársaság, hogy mennyien fociznak, hogy mennyi stadionjuk van, tehát hogy egészen megdöbbentő, hogy 3 stadionnal ki lehet jutni. És zöldfoki köztársaságban nem is tudom, mindjárt megkeresem, hogy ilyen pár százezren, abból van mondjuk 30 000 sportolójuk, és 15 000 focizik, és ilyen, tehát olyan számokat hasonlított össze, hogy döbbened, de leírta ő is,

0: és ők is elképesztően gyengék, de esélyesnek mondják őket, hogy akár még tovább juthatnak a csoportból. És akkor ugye összehasonlította itt Üzbegisztánt, Jordániát, Zöldfoki Köztársaságot, van, aki először van kint. Melyik? Na most ehhez képest Jordánia is először jutott ki, meg aztán Üzbegisztán is. Na most ehhez képest értem az európai csapatokat, de milyen szomorú, hogy 86 óta nem tudunk kijutni.
1: Jó, akkor gondolj bele az olaszokba, akik szintén nem jutottak ki most, és egy kicsit jobban ja, fogtak, hát ez... mint mi.
0: Okay.
1: Na és de akkor nézik, hogy egy Haiti kint van, mi meg nem. Hát akkor, tehát alapvetően valószínűleg rossz a rendszer. És akkor milyen focit fogsz majd kapni, amikor Haiti és a Zöldfoki szigetek fog focizni? Nem tudom, hogy fociznak.
0: De hogy a bővítés miatt több csapat esélyt kap. Hát aha, igen, tehát, hogy igen, alacsonyabb lesz igen, a színvonal.
1: Igen, igen, ugyanakkor meg jó, nem rólunk beszélek, jó csapatok, mint például az olasz, nem jutott ki. Érted?
0: Igen.
1: És akkor majd nézel egy Haiti meccset, hát mekkora hát, nézettsége.
2: Azok lesznek késő éjszaka, tudod, amikről beszéltünk, hogy mikor fogják ezeket közvetíteni. 48 résztvevő, hát ez baromi sok.
0: Oké, de az olaszok legalább tudnak mibe kapaszkodni, hogy azért sokat voltak kint?
2: Mi meg akkor a nagy pillanatra várunk.
0: Meghalt, kihalt, felnőtt, és elhunyt egy generáció. Tehát a 86-ot, ha megnézed, ahhoz képest most a 2026, hát nem vagyok nagy fejszámoló, de nézd meg. Tehát egy teljes generáció nőtt föl, úgyhogy nem vagyok. És akkor elolvasod a Zöldfoki Köztársaság, Haiti, Jordánia, Üzbegisztán, és állsz hülyén, hogy értesz mindent, hogy mennyivel nehezebb kijutni, de nem áll. Hát nem áll, hogy ezt nem tudjuk megugrani.
2: Nem, mi most Dafke nem akartunk kimenni. Amerikába ki akar játszani, időeltolódás, meg egyáltalán sokat kell repülni, mi már a következő pillanatra várunk.
0: A következő nagy pillanatra. Úr, a ma esti nagyon fontos barátságos meccs.
2: Igen,
0: de tényleg.
2: Mi arra szívjuk fel magunkat.
0: Persze, nyilván van egy csomó dolog, amit nem értünk meg a kvalifikációs rendszernek, persze nem látjuk ilyen szinten a focit. Csak erre rákerestem, és hangosan felröhögtem, hogy azért milyen szép lenne nekünk is, ha kapnánk egy ennyi. Ráadásul ennyi milliárdból, ilyen stadionokból, így ennyi pénzt elszórva erre a borzasztóan ostoba sportra, hogy legalább akkor lenne egy generáció, akkor megélhette volna azt, nem? Hogy kijutunk. Igen. És ha eddig nem sikerült, hát akkor most mi lesz a következő?
1: Lehet, hogy pont most lesz.
0: Pont most lesz.
2: A jó. De nézd meg, mert hogy Haiti volt már VB résztvevő 1978 után, hát ők is kiböjtölték akkor.
0: Vártak ők is azért egy jó 70 évet, vagy 50 évet, mire kijutottak.
2: Ez egy hosszú felkészülési idő volt.
0: Nagyon, nagyon kemény. Igen. Na jó van, mi ma viszont valakit kijutatunk 9 után, úgyhogy figyeljetek, megy valaki Bostonba repülőjeggyel, szállással, futballbelépővel. Úgyhogy 9 után van a sorsolás, mindenki, aki játszott, azt figyeljem, jövő mindjárt 2 perc van pontosan 7:30.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: A motorok felbőgnek, a pulzus felbőgnek.

0: Gyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
1: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
4: Renault. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram Kométa olasz felvágott csak 299 forint, az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Vásároljon minőségi, kemény, száraz tűzifát megbízható helyről. Érdeklődni a Sopron Tűzifa Facebook oldalán, vagy a soprontűzifa.hu oldalon lehet.
10: Kedves kutyás gazdik, a Vitos High Energy Beef and Pork csirkementes kutyatáp a soproni Tomizónál szombatonként telephelyi átvétellel, előreutalással brutális, egyet fizet, kettőt vihet akcióban most csak 19.900 forint. Két zsák csak 19.900 forint. Hív Tomit 70 419 35 46.
11: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással csak 5.990 forintért.
12: Csak 5.990 forintért.
13: Itt a tavasz, ideje formába lendülni, az ízekkel is. A Badahús kínálatában mindent megtalálsz ehhez. Prémium hortobágyi angusmarha, GMO-mentes csirkemell, édesvízi és tengeri halak, garnéla és sok más különlegesség. Tiszta alapanyagok, prémium minőség. Bada, amikor számít, mi kerül a tányérra. Tudj meg többet a badahús.hu oldalon.
14: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
15: Az egészségben nincs fél megoldás. Triton Life Aqua Medical Center. A vizsgálattól az eredményig mindent lefedünk. Egyszerűen, gyorsan, professzionálisan. Sopron első magándiagnosztikai központja. MRI, ultrahang, labor és számos szakorvosi magánrendelés. Triton Life Aqua Medical Center. Részletek és bejelentkezés 99-200-400.
16: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
17: 0670 50 48 755.
16: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
18: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyós ülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
19: Építkezők, felújítók és barkácsolók, figyelem! A kis csavar és szerszámszaküzletben minden megtalál, amire szüksége van. Elektromos profi és barkács kisgépek, Makita, Bosch és Enyhel termékek széles választékával várjuk üzletünkben. Konnektárakkal és szakmai tanácsadással állunk rendelkezésére. Kis csavar és szerszámszaküzlet, Sopron, Faraktár utca 5.
20: További információk a www.kisbvm.hu oldalon.
21: Reklámot hallottak.
22: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Kilőttek a panelárak Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Ma kezdődik a Vinobic és vasárnapig tart. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Kilőttek a panelárak Győr-Moson-Sopron vármegyében is. A panellakások látványos drágulása gyakorlatilag felszámolta a téglalakásokkal szembeni korábbi árelőnyt. Az áremelkedést elsősorban az egyetemvárosok hajtják, miközben Debrecen panelpiaca elsőként lépte át az 1 millió forintos négyzetméter árat. Sopronban az átlagár megközelíti a 947 ezer forintot, míg Győr, Veszprém és Székesfehérvár szintén 900 ezer forint feletti sávban helyezkedik el. Ma kezdődik a Vinobic. Péntektől vasárnapig Sopron egyik legszebb panorámája mellett zenei fellépők, beszélgetések és előadások, valamint gyermekprogramok is várják a Steiner dőlő belátogatókat, mondta rádióknak Grubics Tamás, az egyik főszervező.
24: Mindig törekszünk arra, hogy a vendégeink valami újat kaphassanak, új élményt élhessenek át nálunk, viszont az eredeti értékeinket, az eredeti koncepció az maradjon meg. Mit jelent ez az idei évben? Még színesebb fellépőkkel várjuk a vendégeket a hétvége során, mivel a Vinobicre úgy tekintünk, mint egy regionális fesztivál, egy Fertőpart oldaláról várunk mindenkit, több osztrák fellépő is lesz a hétvégén, de magyar oldalról is az ország több pontjáról fognak hozzánk érkezni, eklektikus stílusban fellépők, amik tökéletesen fognak passzolni a remek soproni borokhoz.
23: A Nemes Banda bemutatkozását lehet meghallgatni ma 17 órától a Soproni Őrvidékházban, a Várkerület 98-ban. Az együttes vezetője Korényi Vendel dolgozott külföldön, előző és mostani zenekarával bejárta a határon túli területek jó részét. Ezen az estén személyes történeteken keresztül beszél a Nemes Banda külföldi megjelenéseiről és a Körösi Csoma programban szerzett tapasztalatairól. Az előadás előtt és után a Nemes Banda muzsikál. Hunyadi Ruhatár címmel nyílt jelmez kiállítás a Soproni Ligneumban. A kiállításhoz kapcsolódóan több kísérő programot is tartanak a következő egy héten. Török kávé, török hagyományőrzők, sztárvendégek, történelmi séta és korabeli vacsora is várja az érdeklődőket, mondta rádiónknak Szekeres Kriszta szervező.
25: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
23: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. Napközben 19-21 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton ismét sok napsütésre számíthatunk, a térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 12 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk.
25: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
26: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Na itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó Hello, reggelt.
3: Szevasztok.
4: Nagyon gyerekek, finom egy, volt, igen. Köszi.
1: Jó, hát ez igen. Ez a kovászos uborka, hát ez mekkora találmány, magyar találmány? Mi fejlesztettük, hogy eszik ezt máshol is? Nem láttam nem más nagyon. Országban. Valaki egyszer csak beejtett egy befőttes üvegbe egy kenyeret, rádobott egy uborkát, kint lezárta véletlenül, kint hagyta a napon, és az volt a kovászos ubor? Hogyan? Igen. Mi az evolúció?
3: Esetben egy kis fokhagyma, kapor, bors.
1: Megsavanyodott a napon, és az rájött, ez így finom. Én nem tudom, de más országban ezt nem nagyon látom egyébként. Na mi van ezzel a repedező betonkupolával, csak hogy pénteken egy ilyen kis finomságot is betegyünk az idő nektek. Azt hittétek, hogy jön a jó idő, hogy itt a nyár, hogy itt a június.
3: Előtlen kacagás, csak ízé. Pisi, kaki, puki, nem.
1: Igen, mi már azért fenntartásokkal kezeljük ezeket a híreket, gyerekek, amit olvasunk, de szeretünk azért ezeknek közben utána járni. Ugye radioaktív ökobomba ketyeg a csendes óceán szívében. Na ezt így elolvasod, még ráteszed a szuper elninyót, még azt gondolod, hogy a Belencétől elninyát is, hogy a Balatonból közben kijött egy sziget, amikor ha az látszik, akkor az a Balaton is kiszárad, és végünk van. Erre még tegnap előbb bedobták itt az internetes portálok, hogy repedezik a betonkupola, a radioaktív ökobomba ketyeg a csendes óceán szívében.
3: Ennyi, na. Meghalunk.
1: Ha azt hitted, hogy jó hétvégén lesz, olvasd el ezt a cikket, rájössz, hogy ez nem így van. Ez Marshall-szigetek, ez jó messze van azért tőlünk. Tehát, hogy nem feltétlenül arról szól a cikk, hogy mi mennyire veszélybe vagyunk. De hogy ez egy ilyen nukleáris kráter, amit ők ugye lezártak, ahol robbangattak az 50-es években.
2: Igen, kísérleti atombomba robbantásokat hajtottak végre, és nyilván ami ott maradt radioaktív hulladék, azt így szépen bebetonozták, vagy egy kupolát húztak a tetejére. Ott most utána néztem, hogy egyébként kb. 73 ezer köbméternyi mérgező anyagot és földet takar ez a kupola. Tehát, hogy nem kevés. Van egy nagyon jó film. Úgy hívják, hogy Godzilla.
1: Tehát elmentek az amerikaiak a csendes óceáni térségbe, azt mondták, semmi közünk ide, de itt végzünk egy-két kísérletet, 40 és mit tudom, 58 vagy 60 között. 67-szer teszteltek nukleáris tesztet, és ugye ők robbantottak is bizonyos szigeteken. Majd azt mondták, hogy rendben van, akkor ezt feltöltjük ezt a krátert, mindenféle talajjal meg nukleáris utcára, betemetjük, dobunk rá egy kis plutóniumot, radioaktív anyagot, és húzunk e fölé egy betonkupolát, ami most kezd el repedezni?
2: Igen, tehát ez egy 115 méter átmérőjű, tehát akkor csak a méretek miatt. 115 méter átmérőjű ez a kupola, 46 cm vastag, azt hittem, hogy egyébként vastagabb, és 365 darab betonpanelből rakták össze, és hát most ez így elkezdett így.
1: Mennyire jó arra szó.
2: Szivárog belőle a cucc.
1: Szivárog a cucc, oda mentek, robbantottak egy kis manszak, hogy akkor mi innen lelépünk, és aztán még hoztak a személy rendeletet, hogy a környezeti felelősség az helyi hatáskörbe kerül. Tehát, hogy ők úgy állapodtak meg ezzel a cucca, hogy ők ott hagyják azt a szart, amit csináltak, de ha a helyiek pedig próbálják megoldani, szállítsák a radioaktív anyagokat, meg hát próbálják valahogy helyrehozni.
2: És hogy mennyire cuki egyébként, szóval, hogy spórolási okokból a kráter alját és oldalát nem bélelték ki betonnal. Tehát a tetejét lehegeztették, de ez így alulra így szivárog be ott a korhozát, hogy valami nyilván szívja fel az egészet, és löki ki a vízbe.
1: Igen, készült erről ugye egy dokumentumfilm is évekkel ezelőtt, de hogy nem történt nagy előrelépés, és ez egy ilyen ökológiai bombaként ábrázolják most, amiről mi se tudunk sokat, mert hogy messze van, nem gondolod, hogy baj lenne, eltolod magadtól, meg van annyi helyi probléma, hogy nem is akarsz foglalkozni. De közben valami érdekes a cikk, ami arról szól, hogy valahol a Marshall-szigeteken, a világ másik oldalán, meg az amerikaiak leraktak oda egy ilyen Mariannárok méretű krátert, azt befették, lebetonozták, leléptek, és azt mondták, hogy oldjátok meg. Hát mennyire jó.
2: Az a kérdés, ami vannak a környéken óriás gyíkok.
1: Hogy? Ja, hogy megnőttek a gyíkok, arra gondolsz.
2: Lesz-e ebből Godzilla?
1: Azt kérdezem, aki Juli Strokot kapott? Nem, csak nehezen. Ahogy megpróbáltad kimondani az előző dolgot.
2: Ja, ne. Ez nálam egy ilyen stand-by üzemmód.
1: Azonnal lecsapnak rád. Igen. Na most akkor nézzük meg, gyerekek, jó? Tehát most ez valid vagy nem valid? Nem azt mondom, hogy kell ettől félni.
3: Na, de vele mosódik a vízbe az előbb-utóbb ideje, öcsém.
1: Mosódik, az már ott Fukushima is minden mosódik. Az a lazac, amit teszel, az már minden itt van. Valójában. Tele vagyunk ilyen kis lábnyomokkal, amik ott vannak és szivárognak.
2: De hogy ez a volumen, ez mennyire veszélyes egyébként? Tehát, hogyha itt most minden kioldódik, fogja magát ez a betonkupola, és összeomlik, mert hogy globális felmelegedés van, meg most már azt is eléri a tengervíz, amit eddig korábban nem. Szóval, hogyha ez az egész cucc bekerül, akkor azért az mennyire rázza meg a tenger élővilágát.
1: Ez egy jó kérdés, hogy ez csak ez így beomlik, tehát fogod magad, és ez úgy, hogy van, páf, beszakad, és vége van.
3: Alámossa a víz, nincs ugye rendesen leszigetelve, már víz is, én most nézem a archív képeket, egy gyerekek egy klótgatjába betonoztak a srácok a rádióaktív hulladékot.
1: Zseniálisak.
3: Annak idején azért ezzel nem sokat foglalkoztunk.
1: Találtál a archív képeket? És oda küldték őket, hogy akkor kis nadrágban...
3: Elindítod a videót, abban van benne.
1: Kis nadrágban betonozzanak,
3: hát gondolom, tényleg? Úgy voltak vele, hogy nyaralni vagyunk, süt a nap, itt a tenger, akkor mit vegyünk föl, amikor ezek a robbantásképei, és...
1: Ugye igen, csak mondom, ezek a robbantásképei, ez mindenkinek megvan, hogy alul az óceán hatalmas nagy gomba száll fölfelé, na ez az a hely, ahol ezeket a robbantásokat csinálták, ugye ezek ilyen kísérleti... atomkísérletek, ott betonoznak a csávók. Aha. Azért kíváncsi lennék, hogy hány van életben. Építik ezt a krátert, egyébként egy gyönyörű, csendes óceáni, gyönyörű helyen, tehát hogy mennyire nyomasztó, amit csinálnak.
2: És most, hogy repedezik, vajon kiküldenek egy-két önkéntest?
1: Szerintem az amerikai vakoló kanállal,
2: és némi molterről próbálják ezeket a repedéseket.
1: Úgy tolják le, mint a húzat. Ők ezzel egyáltalán nem foglalkoznak. Na mindjárt megkérdezzük Attilát, vele sokszor beszéltünk már, hogy mit tud erről egyáltalán a világ, vagy a világ szakemberei, vagy professzorai mennyire tartják ezt valóban veszélyes helynek. Asszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára. Hello Attila, jó reggel, ciao.
0: Sziasztok, jó reggelt, jó reggelt.
1: De te tudtál erről a helyről, vagy te láttad ezt a dokumentumfilmet? Vagy érdekel ez a jelenség, amit most mi is megtaláltunk, hogy álltok, ezzel nagy baj van?
0: Nagyon érdekes dolgot találtatok. Én megmondom őszintén, hogy évekkel ezelőtt magát ezt a helyszínt nem ismertem, de én is olvastam róla most az elmúlt pár hónapban. És hát egy rendkívül problémás helyszínnek gondolom. Mind a mellett, hogy számos félreértés övezi ezt a dolgot. Eleve azt kell itt kontextusba helyezni, hogy ez nem egy sűrűn lakott terület. Tehát a Marshall-szigeteken történtek ezek a robbantások, összesen 67 atomkísérletet hajtottak végre 1946 és 1958 között. A Marshall-szigetek egy több mint 2 millió négyzetméter területű fennsíkterülettel rendelkező ország, aminek a 99,9%-a óceán. Tehát ebben a 23-szor nagyobb területről beszélünk, mint Magyarország, és ebben a hatalmas nagy területben összesen 180 négyzetkilométer alakható szárazföld, az összes többi óceán, és hát 35 ezer lakosról van szó összességében. Ez azért lényeges, mert hogy valójában az amerikaiak azért választották ki annak idején az atomkísérletek egy része számára ezt a helyszínt, mert hogy rettentően távol van mindentől, ez 4000 kilométer Tokiótól, 8000 kilométer Los Angelestől, tehát tényleg a semmi közepén, a csendes óceán közepén található, és a 67 atomkísérlet között rengeteg különböző volt, és az a groteszk ebben a helyszínben, amiről most beszéltetek, hogy itt az egyik kísérlet, tehát két krátert látok egymás mellett, az egyik kísérlet az kifejezetten egy olyan robbantás volt, aminek az volt a célja, hogy mi történik akkor, hogyha egy ilyen atombombát egy hagyományos töltet eltalál, és tehát nem begyújtják és hagyományosan felrobbantják, hanem egy sima robbanó, egy hagyományos robbanó töltet károsítja meg, és ennek következtében az a töltet ott nem robbant fel, és szétszóródott ott a környéken. És ezt követően 12 nappal később csináltak egy másik robbantást, ami viszont már nukleáris szempontból tényleg felrobbant, közel a talajfelszínhez, és ennek következtében nagyon sok olyan speciális, mesterséges kőzet keletkezett, aminek nagyon magas a plutónium tartalma. Tulajdonképpen ezt a talajt, meg a környező szigeteken végzett kísérleteknek a maradékát hordták össze ebbe a kaktuszkráterbe, így hívják ezt, és fették le ezzel a betonkupolával. A helyzetnek jelenleg az a problémája, hogy ez alulról nem zárt, tehát ez tulajdonképpen ott ezen a korall zátonyon egy gödör, amiben belehorták ezt a
3: csak egy kupak,
1: csak levált
3: egy kupak.
1: Oké, de azt miért mondod, hogy ez nincsen ott semmi, csak víz? Tehát az amerikaiak azért gondolkodhatóan, hogy ami beleázik a vízbe, hát az onnantól kezdve, az ugyanúgy szennyezi az óceánt, ugyanúgy viszik az áramlatok, hogy ír egy hallgatát, az, hogy víz, ez senkit nem vigasztal, hogy itt nincsen szárazföld, mert ők a vízbe robbantottak, de azzal lemérgezik a vizet.
0: Na, ez egy nagyon lényeges dolog, tehát azért mondják azt, hogy ez magának a kaktuszkráternek nincsen olyan túlzottan nagy jelentősége, mert a radioaktivitásnak a 99%-a ott van a vízben, az üledékekben. Tehát teljesen igazad van, rengeteg szennyezés érte ezt a területet. Egyébként összesen két ilyen korallzáton gyűrűn végeztek kísérleteket ezen az Eneretok atollon és a Bikini atollon. A Bikini atoll az sokkal jobban szennyezett, még ennél is. És még egyszer hangsúlyozom, hogy a radioaktivitásnak a 99%-a benn van az üledékekben, illetve magukon a korallokon.
1: Tehát leszennyezték ott az óceánt a robbantással. Valószínűleg
2: nem a bipolárban jó probléma.
1: Hanem az, hogy benne van a vízben.
0: Így van, tehát pontosan ez az amerikai kormányzati érvelés, hogyha a klímaváltozás miatt megemelkedik a tengerszint, és ezt a kupolát, ezt eléri a víz, és még több radioaktivitás most ki belőle, jelenleg is most, aki, mert még egyszer mondom, nem egy hermetikus valami, hanem nyitott alulról, de hogyha még több ilyen kimosódás történne, az össz radioaktív anyag mérlegen nem sokat változtatna, mert 99-szer több radioaktív anyag van magában az üledékekben, a vízben, mint magában ebben a tárolóban. Hát azért mondom, hogy ez a dolog, ez rettentően problémás környezeti szempontból. Egyetlen egy szerencse van, hogy ez távol van a sűrű lakott területektől.
1: A víz elviszi, meg az áramlat elviszi, tehát hogy a sűrű lakott terület, meg az élővilágot leszennyezi, meg a halakat, amiket aztán utána ott lehalásznak, azokat leszennyezi, tehát hogy...
0: Hát várjál Balázs, tehát, hogy itt ez leülepedett. Tehát, hogy igazániból a környéken, magának ennek a szigetnek a környezetében, illetve magának az Eneretok atollnak a környezetében nyilván sokkal nagyobb a radioaktivitás szintje, mint a normális, és teljesen igazad van, hogy a korallokban, a halakban ez az aktivitás, ez megjelenik.
1: Hány robbantás volt, azt tudjuk? Tehát, hogy ők csak ezt a kettőt robbantották? Vagy én úgy tudom, hogy többet robbantottak ők.
0: Tehát összesen 67 atomkísérlet történt a Marson.
1: Atya Isten!
0: És ezek között, ugye ez a kettő, amiről itt beszélünk, az egyik az tulajdonképpen 0-6 erejű volt, a másik az 20 tonnás robbanóerővel rendelkezett, tehát ez pici, de nem olyan nagyon messze volt az egyik legnagyobb robbantás, egy 10 megatonnás. Ez 10 millió tonna robbanó erejű hidrogénbombának felrobbantása, tehát hogy ez a terület, ez az egész környék, ez nagyon erősen terhelt ezekkel a hagyatékokkal, és valójában szerintem azért beszélünk erről, mert az amerikai kormányzat azt kommunikálta hosszú időn keresztül, hogy nincsen veszély, és azt nyilván nem tudják elfogadni a helyiek, kevesen vannak a helyiek, de nehéz azt elfogadni, hogy ennek az egésznek nincsen semmi problémája, hiszen jól mondjátok, hogy a vízben, az élőlényekben és a növényekben ott van ez a radioaktivitás. Másodszor pedig ez a Marshall-szigetek, ez az egyik olyan ország, ami nagyon komolyan veszélyeztetve van a klímaváltozás által. Tehát ők simán lehet, hogy eltűnnek a föld színéről, úgy az egész állam. Mert hogy esetleg, ha ránéztek a térképen, nagyon érdekes ezt megnézni, hogy ezek ilyen gyűrűszerű korallzátonyok, vulkánokból alakultak ki, most ezt nem mondanám el, de nagyon vékony szigetek ezek tulajdonképpen. Olyat képzelj el, mint Magyarországon egy utcás falu, csak az utca két oldalán nem szántóföldek vannak, hanem az óceán. Az egyik oldalon egy laguna, a másik oldalon pedig a nyílt óceán.
1: Igen, és ezek
3: egy kis korallzátonyok vannak, ugye, a víz szint
1: fölött. Ezek kis zátonyok, kis szigetek, igen.
0: És akkor gondold el, hogyha emelkedik a tengerszint, és jön egy vihar, akkor az a víz, az felcsap oda, tehát hogy őnekik igazándiból az elárasztás a fő probléma, illetve az édesvízhez való hozzájutás. Az ő szenáriói között simán szerepel az, hogy a klímaváltozás következtében ők úgy, ahogy van, eltűnnek a színéről.
1: Döbbenet, hogy itt van egy ilyen ökoszisztéma, nem? Egy ilyen óceáni vidék, környék, tele élővilággal, kékvízzel, korallzátonyokkal, és oda mennek az emberek, azt mondják, hogy robbantunk. Oké, ezt megnézed, ezt a dokumentumfilmet, bekészülsz rajta, de közben te baromira megnyugszol, mert itt viszont a kóláról nem tudod letekerni a kupakot, az biztos megvéd majd minket. Műanyag szívószállal, nem tudom, faszívószállal iszod, és bedöntik az autógyártást, mert az majd biztos megoldja. Miközben a Marshall-szigeteken megértett szivárog a kupola. Tehát, hogy tehát ez az egész, ez így. Az egész ez oda van. Mi a megoldás szerinted? Itt lehet csinálni? Hát ezt nem lehet onnan elvinni, nem lehet lefedni, kimossa a víz. Mit tudunk csinálni szerinted?
0: Igazi happy end nincsen. Tehát, hogy ennek a problémának nincsen, hogy egy olyan megoldás, hogy akkor most összeszednek ott nem tudom, 3 tonna anyagot, és akkor elviszik valahova. Én azt gondolom, hogy ez ott fog maradni az idő végezetéig. ez a kupola, ez egyébként nem kell, hogy teherhordó legyen, tehát szerintem ezt így fogják hagyni, ha vannak rajta repedések, akkor lehet, hogy kijavítják, de egyszerűen még egyszer az az eredmény, amit itt több nemzeti laboratórium kimutatott, hogy a környékbeli vízben sokkal több radioaktivitás van, mint magában a kupolában, ez nem fogja őket arra sarkalni, hogy ezt a dolgot felszámolják, mert egy nagy problémának az 1%-át
1: oldanák. Mert minden ott van.
3: Jó, minden ott van a vízben. Ha a Balcsin világító hekket kapunk, akkor tudjuk, hogy baj van.
1: Tudjuk, hogy honnan jött. Hát ez nagyon durva. Attila, köszi, jó munkát neked, köszönjük szépen.
0: Köszönjük,
1: köcsi, ciao, professzor dr. Aczori Attila. Milyen durva, nem?
2: A Marshall-szigetek kijutott a VB-re?
1: Marshall-szigetek? Na, ez egy jó kérdés, meg kéne nézni, hogy kim vannak-e.
2: Igen.
1: De sugárzó jó kedvel mentek, szerencsétlenek, ebben biztos vagyok, igen. Ja, nagyon kemény a történet. Jövünk mindjárt. 2 perc, 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
3: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
2: Tényleg ennyire jó?
3: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
2: 1%? Ez egy valóra vált álom.
3: cherifehervar.hu.
0: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram Kométa olasz felvágott csak 299 forint, az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
8: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival! Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
9: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
10: Ez itt Texas, drágám.
9: Új föld.
11: Jó lesz itt élni, nem igaz?
10: Majd teszünk róla.
9: Új ellenfelek.
11: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
9: Új szabályok.
12: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
10: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
11: A béke még odébb van.
9: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
14: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-ig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Képzeljen el egy varázslatos nyári estét, ahol a barokk elegancia és az operett legszebb dallamai találkoznak. Június 5-én este 7 órától a Fertődi Eszterházi kastély lenyűgöző francia parkja ad otthont az év legexkluzívabb szabadtéri koncertjének. Színpadon Oswald Marika, Peller Károly és a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar. Jegyvásárlás a kastély jegypénztárában vagy a jegymester.hu online felületén lehetséges. Most szombaton Szecsei Apátok vár egy világi megborulásra a Central Palace-ba. Az est rezidense Venom. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
17: Egy régi családi hagyomány újra életre kelt. Megnyílt a Függönyfészek függönybolt, ahol egyedi függönyvarrással és felső ruházatjavítással várjuk Önt. Sopronban a Bánfalvi úti vásárcsarnok mellett. Minőség, tapasztalat és odafigyelés generációkon át. Függönyfészek, ahol az otthon újra kezdődik.
18: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru, osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák, szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyét, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
19: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
20: Masszőr, gyógytornász, gyógypedagógus vagy személyi edző vagy? Vagy csak van egy vállalkozói ötleted 580 négyzetméterre? Most itt a lehetőség. Sopronban a Győri út 48/A alatt az igényekhez kialakított környezetben kínálunk helységeket sokféle célra, 2x580 négyzetméteren. Csatlakozz hozzánk és építsd nálunk a praxisodat, karrieredet. Jelentkezés 0630 650 4750. Egy hívást megér.
21: Harkai Fröccs terasz. A tökéletes helyszín családi összejövetelekhez, esküvőkhöz és a felejthetetlen pillanatokhoz. Harkai Fröccs terasz, ahol minden alkalom ünnep.
22: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tolóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
23: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menü választékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Hasznos a jégkármérséklő rendszer a Nyugat-Dunántúlon. Ma kezdődik a Vinovic és vasárnapig tart. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Hasznos a jégkármérséklő rendszer a Nyugat-Dunántúlon, derült ki a Kisalföld cikkéből. A rendszer nem szünteti meg a csapadékot, hanem kizárólag a jégszemek méretének csökkentését szolgálja. Gyömoson Sopronban 41 jégkármérséklő talajgenerátor üzemel, a legtöbb 11 a soproni járásban, 10 a Gyűriben, a legkevesebb 2 a Pannonhalmiban. Tavaly a bekapcsolási napok száma 31 volt, a jégbejelentéseké pedig összesen 6. Ma kezdődik a Vinovic. Péntektől vasárnapig Sopron egyik legszebb panorámája mellett zenei fellépők, beszélgetések és előadások, valamint gyermekprogramok is várják a Steiner dőlő belátogatókat, mondta a rádióknak Grubics Tamás, az egyik főszervező. 10 éves az Ágfalvi Alkotókör. A jubileum alkalmából egy kiállítást szerveznek a helyi evangélikus templomban ma. Zászkalicki Zsuzsanna művészettörténész előadása és a képek megtekintése után lehetőség lesz a gyülekezeti teremben egy kötetlen beszélgetésre is, mondta rádiónknak a kör vezetője Rozmán Zoltán.
25: Én azt gondolom, hogy a mai világban mindenkinek kell egy olyan tevékenység, ami kikapcsolja mindennapi rohanó világból, úgyhogy ez pont alkalmas arra a rajzolás festése. Az Alkotókör itt az evangélikus templomban rendszeresen bemutatkozik. Az utóbbi 5 évben évente 2 alkalommal kiállítást rendeztünk, illetve volt lehetőségünk a művészetek völgyébe is bemutatkozni. A tematikája változások a cím a kiállításunknak. Nem mindenki járt 10 év óta ide, de a korábbi munkákat és a jelenleg, hogy hol tartanak a művészettől, mennyit fejlődtek, azt szeretnénk érzékeltetni. Tehát mindenkitől 2 képet, 16 alkotó képeit láthatják a érdeklődők.
24: A Nemez Banda bemutatkozását lehet meghallgatni ma 17 órától a Soproni Őrvidékházban, a Várkerület 98-ban. Az együttes vezetője Korényi Vendel dolgozott külföldön, előző és mostani zenekarával bejárta a határon túli területek jó részét. Ezen az estén személyes történeteken keresztül beszél a Nemez Banda külföldi megjelenéseiről és a Körösi Csoma programban szerzett tapasztalatairól. Az előadás előtt és után a Nemez Banda muzsikál.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
24: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. Napközben 19-21 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton ismét sok napsütésre számíthatunk, a térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 12 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázs!

Hölgyeim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, a stúdió bal felső sarkában ül a kézjelekkel kommunikáló időőr Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna!

0: a 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Egyébként itt írja valaki, és igaza van, hogy ez a szeles kérdés, ez pont az Attilánál született meg.
2: Tényleg?
1: Mi 22 az orosz-ukrán erőmű, atomerőmű, amit ugye bombáztak az oroszok, az ukránok szóltak, hogy ne szórakozzatok, mert ha ezt lebombázzátok, akkor, azt vagy fölrobbantjátok, abból mi is kapunk, és ugye ezt kérdeztem én meg ezzel az atomerőmű halandzsával, és ez nála született meg a szeles kérdés. 22-be gyerekek.
3: Az is már... emlékeztek ilyenre, hallgatók? Hát...
1: egészen durva, Szabika küldte nekünk, igen, ez egyébként tényleg így van. Tehát ő kapta meg először valid formában ezt a kérdést, és aztán ebből lett ugye szállóige, amit azóta minden, hát professzornak, hát tudósnak.
3: Középiskolai érettségénél többre vitt embereket szoktunk ezzel bombázni. És hát kiderül, hogy nem hallgatják.
1: Kiderül, hogy nem hallgatják, és mindenhol átmegy. Mindenhol átmegy, és mindenhol meg tudjuk kérdezni. Na most pont ma nem lőttük el ezt az Attilánál, de hogy erre már mi sem emlékeztünk, bár annának fel van írva, hogy ez nála indult valamikor 4 évvel ezelőtt, és azóta van ez a szeles kérdés. Időjárásunk?
3: Más!
1: Köszönjük szépen!
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Úgy emlékszem, hogy Siklós Gabriella volt az egyetlen, akin fennakadt a vízügyi hatóságtól.
1: Lehet, nagyon... hogy ő hallgat minket, vagy igen, szeret minket nagyon. Igen. És ő szólt, ő jelezte?
2: Amikor bedobtad neki, hogy
1: tényleg?
2: Igen.
1: Hát az egy szakértőnk, akinél ez fennakadt ez a kérdés.
2: És fel is ajánlottatok neki, hogy ha valaki egyszer ezen elkapja ezt a kérdést, akkor annak az egy vacsora meghívást kap a kórhelyre.
1: Tényleg.
2: Volt
3: valami. Igen. Főhívom.
1: Mindig kiderül, hogy az értelmiség nem titeket hallgat. Meri, köszönjük. Mi is abszolút tisztában vagyunk egyébként, de nem is feltétlen baj ez így ebben a formában. Na, viszont egy érdekes evolúció van ennek a történetnek, amiről mi itt elkezdtük a Hogy vagy Magyarban beszélgetni, hogy aztán ez hova jutott ez a történet, mert ugye Hogy vagy Magyarban, na én is, hogy egy valahogy felmerült, hogy kinek van 5 lábúja, 6 ujja, és azóta ugye ez egy hete ezeket kérdezzük a hallgatóktól, hogy neked 6 ujjad van-e, vagy 6 lábújad, vagy 4 lábújad, vagy 3 kezed, mert ugye a tippelésnél, amikor mondtuk, hogy Irénke 46 éves, 6 lábúja van, ahogy utána kiveszi fel a telefont. És ugye a történetből az lett, hogy jelentkezett, vagy megtaláltuk, igazából mindegy is, egy Renáta nevű hallgatónk, aki e-mailben jelentkezett egy érdekességgel, mi szerint neki egyébként tényleg 6 ujja van, 12 szám szerint. És ebből a teszti különbségből csinált ő karriert. És ami még érdekesség a történetnek, ugye 24-ben a mi műsorunkban hallott arról, hogy ugye az én lábas képeimmel az OnlyFans-szel Eszter ötletére próbálunk valami pénzt csiholni, hát nem lett belőle túl sok.
3: 5 dollár.
1: 5 dollár, 10 dollárt kerestünk. És ő elkezdett ugye feltölteni
2: fotókat, igen.
1: Fotókat.
2: Meghallotta ezt a hírt, vagy ezt a beszélgetést, és aztán rájött, hogy hát ezzel lehet pénzt is keresni.
1: Ebből lehet pénzt keresni, csinált aztán TikTok oldalt, felfigyelt rá egy spanyol főműsoridős talkshow szerkesztője, meg is hívták, és kiderült, hogy ez a 6 új, ez nálunk úgy kelt életre most egy pár napja, hogy van egy hallgatónk, gyerekek, akinek viszont 12 ujja van.
2: De nem a lábán, hanem
1: nem
2: a kezén.
1: Nem a lábán, hanem a kezén. Kiváló, tud fuvolázni, gitározni, többször zongorázni próbált. Hol van neki az ujja pluszban? 2 hüvelykujj, 2 kis ujj, ez mit jelent?
3: A hüvelyk és a mutató között nőtt.
1: Oldalra?
3: Mi? Ide a kettő van. Közé. Tök korrekt.
2: Két mutató ujja van. Kicsit olyan.
1: És úgy, de várj, mert ebből a képből ugye össze van mérve az ujj, ott látjuk, ugye a spanyol oldal is nézegeti.
3: Ott mozgatja a plusz ujjat, látod?
2: És teljesen funkcionális, tehát hogy teljesen jól működik minden.
1: Na de várj, ezen a képen nem tudom megnézni. Ez a plusz ujj, ez a hüvelykujj felé derékszögbe lejt kifele, vagy felfele megy inkább a mutató ujj fele? Hova megy a plusz ujj? Hova nő be?
2: A mutató ujjad és a hüvelyk ujjad között így oldalt, mintha odaraknád a másik kezed mutató ujjad.
1: Kicsit párhuzamosan a mutató ujjaddal.
3: Igen.
1: Milyen előnyei vannak ennek? De most komolyan kérdezem. Mindjárt megkérdezzük, egyébként felhívjuk.
3: Hát gyors és képírás, ember. Hát el tudod képzelni, hogy ő milyen sebességgel kezeli a klaviatúrát.
1: Te plusz 2 új, az valószínűleg még gyorsabb írás. Hangszernél.
3: A zongoránál, jó fuvolánál nem feltétlenül, de még a fuvolánál is.
2: A zongoránál se feltétlenül előny, mert a zongoránál van egy új rend.
3: Tehát, hogy de azt, ne, azt magának át kell alakítsa, de hát ez egyébként az, megvan.
1: Na de hogy teszel be plusz ujjat? Hiába van plusz ujjat, ha az öt ujjra van lekottázva.
3: Könnyebben elérsz. Hát gondoljatok bele, biztos, hogy mondjuk nagyot kell átfognia a hüvelykel meg a kis ujjal, és közötte neki még itt van egy hatodik. Hát bármit belejátszik bármibe.
2: Csipkét biztos, hogy könnyebben ver. Makramézik.
1: Makramézik, csipkét ver.
2: Kosárt fog.
1: És egyszer csak a természet úgy dönt, hogy rendben, neked adok kettővel tőled. Elvette tőle valahol? Tehát levette a lábujjait?
2: Arról nem szól a fáma, hogy csak négy-négy lábúja van.
1: És van erre valamilyen magyarázat? Vagy neki ez orvosilag elmagyarázta? Nem tudjuk, erre nincs magyarázat, egyszer csak a természet odadob még kettőt.
3: Ez ennyi. Szerintem ennyi. Nem, elvenni ott nem vesz.
1: Műkörmösnél lesz plusz pénz?
3: Hát 12-t kell megcsinálni.
1: Ugye oda, ami be van írva, egy órára jössz. Te még két ujjat viszel, az két plusz köröm, az akkor az lehet, hogy több pénz, nem? Kérdezi egy hallgató.
3: Kesztyűt nem tudsz venni magadnak.
1: Tényleg nem tudsz kesztyűt venni. Nőgyugyásznak mész, akkor viszont plusz kettővel tudsz hasítani.
2: Viszont jó poharas lennél egy étteremben. Sokkal többet tudsz visszaholni.
1: Furcsa tréfát űz azért néha a természet, nem? Hogy azt mondja, oké, akkor neked adok. Ezt régen azért odasorolták, hogy itt ez valami kis ezoterikus vonal volt, hogy akkor neked plusz lábujjad van, vagy plusz ujjad van. Igen, sámának tituláltak.
2: Miből szeretnél egyet többet?
1: Miből szeretnék egyet többet? Hát ez egy jó kérdés.
3: A sejtből
1: már mindig azokat már elégettem.
3: És hogy hívja az ujját? Mert van ugye kis ujj, gyűrűs, középső,
1: az mi?
3: Mutató és hüvelykújjunk.
2: És a kis barátom.
1: És hova teszed? Igen. Hova teszed valójában? Igen. Na de ha eljussz vele egy spanyol műsorba és keresel vele az OnlyFans-en, akkor azért ez már megérte.
2: Hogyne, persze.
1: Zongorázol, igen. Na mindjárt megkérdezzük. Hello Renáta, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel. Jó reggel.
1: Milyen szép evolúciót élt meg ez a hogy vagy magyar, kinek van hat láb ujja, hat ujja. Amivel utána eljutottunk hozzá, amire te kiderül, hogy te miattunk indítottad el az OnlyFans oldaladat.
5: Igen, ezt egy kicsit javítanám, mert ez egy fontos momentuma ennek a történetnek, hogy ugye, köszönöm szépen, ezt tényleg nektek köszönhetem, hogy ez az egész elindult az annak idején a lábképes adásatok miatt, de azt nagyon fontos megjegyeznem, hogy pont ez a lényeg, hogy igazából én nem szerettem volna ezt a vonalat erősíteni. Tehát én nem akartam az OnlyFans irányában menni, én csak arra gondoltam, hogy jó lábképek és izé, de elkezdtem a kezemről is felrakni képeket, és láttam, hogy arra nagyobb az érdeklődés, és én nem éreztem jól magam azon a lábas oldalon, tehát hogy én nem akartam ilyen irányba indulni.
1: De a kezeddel kerestél inkább pénzt? Tehát, hogy volt pénz?
5: Hát egyébként kerestem, mert az a vicces, hogy van egy ilyen kis polidaktília, mert ezt úgy hívják, ezt a tatuiságot, egy kis réteg, akik nagyon rajonganak ezért, de nem ilyen fétis szempontjából, hanem olyan szempontból, hogy ők kíváncsiak rá, hogy te mit tudsz megtenni a hat ujjaddal, amit ők nem tudnak, mert ők nagyon szeretnének hat ujjat. És akkor így fizettek nekem 40 dollárokat azért, hogy én egy percig mozgatom ilyen furcsa helyzetben az ujjaimat. Tehát, hogy ilyenek voltak, de mondom, nem éreztem.
1: Oké, tiszta, tehát nem szexuális jellege volt a dolognak. Igen, csak igen. Ők megnézték az ujjadat, aztán azt mondták, hogy persze nem az, de nyilván. Miért nézi valaki, akinek hat ujja van? Igen. Mit tudsz megcsinálni? Tehát mi az a plusz neked akkor, amit te a hat ujjal megcsinálsz, amit mi öt ujjal nem tudunk megcsinálni?
5: Hát nyilván ők olyanokat kértek tőlem, hogy én használjam hüvelykújként ezt az ujjamat, mert hogy tudom olyan pozícióba állítani, mint hogy egy hüvelykúj lenne. De egyébként az életben...
2: Tehát be tudod fordítani?
5: Hát igen.
1: Tehát föl tudod annyira állítani, mintha derékszögben állna. Aha, tehát neked ez igen, ugye a hüvelykúj és a mutatói között
5: oldalra,
1: van.
5: Igen, annyira oldalra áll a mutatójam, hogy igazából le tudom teljesen.
1: És azért fizetett 40 dolcsit, hogy te küldtél neki egy egyperces videót, hogy bábozod az ujjaiddal?
5: Igen. Csak hát utána ezt nem akartam, és ezért indítottam el a nyilvános oldalaimat, YouTube oldal, TikTok, ez a 12 Fingers Girl néven indítottam ezeket az oldalakat, és ennek hatására jutottam el én most ebbe a spanyol műsorba. Egyébként még annyit szeretnék hozzátenni, mert hallgattam itt az előbb titeket, hogy a lábamon is 12 volt, csak azt lemütötték kiskoromban, hogy beleférjen a cipőbe.
1: Tehát neked 24 az, ami nekünk
5: igen,
1: 20.
5: Igen. És én, tehát ez nem csak úgy jön, hanem én ezt örököltem a nagypapámtól. Anyukám részéről.
1: Patának mennyi volt? 30? Vagy ő miért? Ő is 20?
5: Anyukámnak mondjuk egyébként én azt hiszem, hogy a papámnak is 24 ujja volt, vagy lábujja. Anyukámnak egyébként érdekes, hogy neki csak tehát 5 ujja van, de a hüvelykújja az egy perccel hosszabb, ezt háromfalangális hüvelykújnak hívják, az is egy kicsit máshogy néz ki, de ez is a polidaktiliának az egyik fajtája.
1: Tehát akkor az egész család hoz valami vonalat, hogy a bűvész vonalon hát, azért erősek vagytok.
5: Igen, viszont a lányomnak, ő neki csak öt van, ő sajnálja.
2: Valahol azt olvastam, hogy azért fizettek neked, hogy legózz.
5: Igen, igen, hát
1: ne
5: olyan
1: csinálj,
5: is volt,
1: ne hogy... legóznod kellett a hat ujjaddal, ő nézte a másik oldalon, és utalt 30 dolcsit, hogy a 12 ujjaddal legózzál.
5: Ilyen kis figurát kellett összeraknom, igen, igen. Az eleinte egyébként ebből nagyon sok pénzt kasszáltam, én ezt be is vallottam meg mindent, tehát hogy teljesen jól működött, csak mondom, aztán nem volt jó azon az oldalon lenni, úgyhogy ezt így nem...
1: Fiat, tudod, a végfelhasználás már nem tudod, ő most azt mondja, hogy nézem, hogy legózol, nem tudod mit, tehát te nem csinálsz rosszat, csak hogy ő aztán ezen mit kezd, hogy mire használja, igen, ott van a tudat.
5: Igen, csak aztán, ha kiderül, hogy te most mit keresel egy FitFinder oldalon, akkor utána nem fogod tudni elmagyarázni, hogy te nem csinálsz ott semmit amúgy, tudod, szóval nem akartam...
1: Legózol az ujjaiddal, és valaki ezt meg, hát ez megveszi.
3: Na, menjünk rá a fontos kérdésekre. Amikor új személyt csinálsz, most már vesznek új lenyomatot.
1: Igen, akkor veled...
3: Ott mi van?
1: Igen, rabosításnál mennyire vagy nagy hívás neki?
5: Nem is emlékszem, mert egyszer pedig tényleg kérték, de nem, szerintem nem emlékszem már, hogy ott mi volt, vagy volt-e valami különleges.
1: És a zongoránál ez most előny, mert ugye gyerekkorban zongorázzál, abban, hogy most újra zongorázol, akkor ez nagyobbat tud fogni, nem?
5: Ez nagyon érdekes, előny is, és hátrány is, igazából előny, mert ugye vannak olyan darabok, meg részek, amikor nekem én le tudom játszani végig, míg másnak már újat kell cserélnie, hogy le tudja játszani. Viszont hátrány, mert amikor elkezdesz zongorázni tanulni, akkor nagyon sok gyakorlatnál ugye új rend van, hogy melyik ujjadat hova kell tenned. És ugye ez problémát jelent, és mindig így a két zeneiskolába járok most egyszerre, és akkor mindig így gondolkozni kell, hogy jó, akkor hogy csináljuk úgy, hogy neked is jó legyen, mert régen mindig kihagytuk a kis ujjamat, de hát az úgy most, ha már ott van, akkor tök jó lenne használni.
1: Hmm. Igen, ebben a spanyol műsorban is zongoráznod kellett, vagy nem kellett, hogy zongoráztál, igen, ugye? Tehát ott az igen, volt a show, igen, hogy ezzel léptél igen. föl, hogy zongoráztál. Igen, azt írva, ez milyen vicces, valaki nem ingatlan törököl, hanem plusz 4 ujjal. Ugye? Papától, nagypapától.
2: De és mindegyik teljesen funkcionális, tehát teljesen jól működik az összes ujjal, nem kicsit bénább az egyik. Tehát...
5: Nem, teljesen.
1: Az ollót hova dugod? Kérdezi, te hallgatod, hogy az ollót melyikbe dugod?
5: Hát ez nagyon vicces, mert én egyébként szakmámat tekintve műkörmös vagyok, és annak idején, amikor tanultunk, akkor ezen nevettek, hogy én hogy fogom meg az ollót.
1: Egyes hármas, de... vagy egyes kettes, mint mindenki más?
5: Most nem tudom, de gyorsan meg kell
3: próbálnom. A hüvelykújadat biztos belőle dugod fölőre.
5: Egyes hármas.
1: Egyes hármas. Tehát van egy ujja az ollóra, amit rá tudsz tenni az ollóra. Igen. Gumikesztyű felejtő, nem? Tehát effektíve nem tudsz.
5: Az nem, az igen. Hát a kesztyű az nagyon problémás. Tehát én most tanulok motor, tehát A kategóriás jogsit szeretnék most szerezni, és vettem kesztyűt, de hát ugye csak úgy tudom felvenni, hogy az egyik új helyére kettő ujjamat kell, hogy oda tegyem, és kényelmetlen, mert ahhoz egy kicsit nagyobb kesztyű kell, és akkor meg nem tudom úgy a gázkart, tehát rendesen.
1: És az újon számolás általánosban azért ott is tudtál villantani, nem? Tehát, hogy...
5: Jaj, hát az nagyon, igen.
1: Azért ott érted, hát ott te 12-ig tudsz menni, amíg ők 10-ig mentek.
5: Hát meg tudod, amikor tanultuk a hatot, és akkor föl kellett mutatni, hogy hat ugye a kezünkkel, és én fölmutattam, akkor tanárnéni rám szólt, mert elsőben, hát legelső pár napban
1: ez mennyire
3: bizony,
1: mondom, hogy egy kézzel mutatom. Renike,
5: nem jól csinálod, és én mondtam neki, hogy hát akkor tanárnéni tanuljon meg számolni, aztán anyukámat be is hívták, hogy hát akkor nem igazán.
1: Valami nem oké,
3: de ott is elvéreztél, hogy ez elment vadászni,
5: igen.
1: Rubi kockát mennyivel hamarabb rakod ki?
5: Azt egyébként volt egy időszak, hogy tudtam rakni, de...
1: Világcsúcs közel időpont, plusz két ujjat használ. Egyébként lehet, hogy a hivatalosan el se indulhatnál. Ugye van ja, ez hát a hivatalos világ, most még 2-3 másodperc, 5 másodpercet kirakják, simán aztánk, hogy nem engednek oda, tehát egyszer nem indulhatsz el.
2: De osztálytársaid hogy viszonyultak ehhez? Tehát nem szivattak, vagy szerették, vagy mi volt általában?
5: Igazából szerencsére semmilyen rossz emlékem nincs, hogy bántottak volna, vagy bármi. Annyira emlékszem,

0: mondta, hogy ő ezt nem viszi el. Szóval teljesen maga alatt volt, de egyébként nem sose volt így ilyesmi.
1: Azt jelenti, hogy azért egy kézzel kérni hat sört a kocsmába, az elég menő. Hat sört kérek, és így fölmutatod érte. Szerintem azért az így elég jön be a formában. Na jó, de nem is gondoltuk volna, hogy milyen érdekes evolúció lesz ennek, hogy valamikor ezt a Hogy vagy Magyarnál felvetjük, és aztán van-e hat lábú jön, és három nap múlva itt van egy hallgatónk, aki egyébként eljut így ebben a formában. Igen, hétfőn vagy kedden Hogy vagy Magyaroztunk, és ott merült föl először, hogy kinek van hat lábúja vagy hat ujja.
0: Ja,
1: a pénteken te meg már itt vagy valójában úgy, hogy hat ujjad van, és a lábadon is volt, csak onnan ugye leszették. Úgyhogy ez
0: igen,
1: érdekes azért az evolúció meg a természet, meg hogy ez öröklődik, tehát igen. Hogy nektek valamilyen génbeli dolog van egy kicsi sérülés, igen. Hogy ez megy tovább így, hogy hat ujj.
2: De azt egyébként, ha Feri kérdezte, csak nem tudtunk rá válaszolni, akkor neked, te hogy hívod ezt a plusz ujjat? Mi az neked?
0: Hát ez nagyon vicces, mert ugye rengeteg kérdést kapok az oldalaimon, és akkor ezt mindig megkérdezik, és akkor én azt szoktam viccesen mondani, hogy imposztor, de hát amúgy nincs neve.
1: Nem, azt nem tud neki, mint persze. Abszolút.
0: Régen kesztyűs újnak hívtam pont ezért, mert bosszantott, hogy annak nincs új a kesztyűbe.
1: És ez fel sem merült, hogy kiskorodba lekapják? Tehát ez egy bonyolultabb műtét lett volna, mint a lábúj.
0: Hát hála jó Istennek azt mondták, hogy mivel hogy ennyire szépnek funkcionális, inkább legyen az, hogy majd, hogyha én felnőtt leszek, akkor hagyd dönthessem el én, hogy mit szeretnék vele csinálni. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy nem szedték le, mert egyébként a lábamon is felesleges volt leműteni.
1: Na, tehát, hogy jól állt, funkcionált, működött, nem lógott ki, tehát, hogy teljesen fölösleges lett volna. Aha. Húzockodás igen. Jobban megy, kérdezi.
0: Hát azon most rajta vagyok.
1: Nagyon helyes. Na jól van, Renát, örülünk, hogy megtaláltunk. Teljesen váratlan ez a történet, hogy hova tud egy-két ilyen poén így menni 3-4 napon belül, hogy közben te felbukkantál itt 12 ujjal. Nagyon szépen köszi, hogy jelentkeztél. Még örülök, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra!
0: Én köszönöm.
1: Köszönjük. Hello.
3: Milyen jó veszi, tök oké, hogy így előnyt kovácsol belőle, hogy szereti, hogy együtt él vele. Tudod, azért az ilyen testi mássággal egy csomóan nem tudnak együtt élni.
1: Na, de ezért ez nem egy olyan, ezt nem veszed le. Tehát igen, kezed fogott van, jön, megy, nem számolod meg, de nem veszed észre.
2: Egy harmadik már bimbót el lehet tüntetni.
1: Egy harmadik, igen, egy pupa hátadó szarab, így azért, mert azt mindenki látja, de hogy valójában hány embernek számolod meg az ujját, nem is nagyon.
2: De biztos van olyan hallgató, akinek még van ilyen testi furcsaság.
1: Van olyan furcsaság, amilyen teljesen más, két köldök, vagy 8 lábúj?
2: Aha, hát tuti.
1: Biztos, hogy vannak ilyen genetikai mutációk. Nem?
2: Küldjetek már.
1: Írjatok már tényleg, hogy mi van még. Hát, ha van valaki, találunk még valakit valami nagyon, nagyon fura dologgal.
2: Küklopszot.
1: Jó, ez mi ez? Genetikai mutáció? Így hívhatjuk?
3: Hát, igen, vagy rendellenesség.
1: Jó, küldjetek SMS-ben, hát, ha találunk még valakit. Jó, fél. 90, a Hisense játékot 9 után sorsoljuk? Mit mondunk? 9 után sorsoljuk.
3: Hát 9 után van még egy játékunk a tévéért.
1: Így van.
3: Gyönyörű vetődés, én elvárom ma Julia teljesítményét, hogy megnézzük, hogy ő hogy vetődik, ahogy koszos lesz a kis meze.
1: Igen, még nem vetődött a héten.
3: Így van, és akkor utána lesz a sorsolás.
1: Igen, két farka van ide. Árpi, mindenki megy fotót csatolj
3: be. És az egyik hátul.
1: Igen, utána járunk, csak mutasd meg a fotót. Na, jövünk mindjárt. Fél 90 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
9: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Opel Service. Most téri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
12: A csirkeszárnya legjobb.

0: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
1: Mondom, hogy a szárnya jó.
2: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
3: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
6: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erkélyajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
9: 800 darabos készletből válogathat.
8: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilazzarokft.hu.
10: Isten széke tanya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készít házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányéron.
11: Vásároljon minőségi, kemény, száraz tűzifát megbízható helyről. Érdeklődni a Sopron Tűzifa Facebook oldalán vagy a soprontűzifa.hu oldalon lehet.
12: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
13: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
14: Napsütés az arcodon, friss fűt kávé illata a levegőben, egy szelet házi készítésű sütemény és egy incsiklandó fagylalt kehely, ami minden kanállal a nyarat idézi. Gino-nál minden pillanat rólad szól. A krémes cappuccinóról, a nagymama receptje alapján készült süteményekről és a hűsítő fagylalt kelyhekről, amiknek lehetetlen ellenállni. Kapcsolódj ki Gino-nál, ahol édes a lazítás. Gino cukrászda, Sopron, Mediterráno üzletház.
15: Fürdőszoba, burkolat, jacuzzi. Nem kell hozzá szétesned, hogy mindegyik meglegyen. A Coral Sopronnál mindent megtalálsz. Csempe, járólap, szaniter, padló, burkolat, kert és prémium wellness jacuzzik. Minőségi megoldások, kevesebb stressz, nagyobb élvezet. Coral fürdőszoba és wellness szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.koralsopron.hu.
16: Költözne? Hova? Lignova!
17: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
18: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
19: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
6: Reklámot hallottak.
2: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Hetedik alkalommal rendezték meg az Akikre büszkék vagyunk ünnepséget. Izgalmas kísérőprogramok a Hunyadi Ruhatár című jelmez kiállításon. Köszöntöm a hallgatókat, Gátó András vagyok. A Soproni Szakképzési Centrum 7. alkalommal rendezte meg az Akikre büszkék vagyunk ünnepségét. Az eseményen a középiskolások országos szakmai, tanulmányi, sport és egyéb versenyein kiemelkedő eredményt elért tanulókat és felkészítő oktatóikat köszöntötték. Ugyancsak díjazták azon oktatókat és tanulókat, akik önzetlenül az iskoláért tevékenykedtek a tanév során. A 2025-26-os tanévben a szakképzési centrum 8 intézményének 45 tanulóját és 31 oktatóját ismerték el, kiemelkedő teljesítményükért és munkájukért. Hunyadi Ruhatár címmel nyílt jelmez kiállítás a Soproni Ligneumban. A kiállításhoz kapcsolódóan több kísérőprogramot is tartanak a következő egy héten. Török kávé, török hagyományőrzők, sztárvendégek, történelmi séta és korabeli vacsora is várja az érdeklődőket, mondta rádiónknak Szekeres Kriszta szervező.
0: Egy Hunyadi napot állítottunk össze, ennek a napnak a tartalma magán a kiállításon kívül a következő programokkal gazdagodik. 5 órakor a Soproni Erdélyi Kör meghívására hozzánk érkezik egy erdélyi történész, aki a Hunyad váráról és a hunyadiak ottani magyarság tekintetében betöltött szerepéről beszél majd a vendégeknek. 6 órára várjuk pénteken Törőcsik Franciska színművésznőt, aki ugye egy képzeletbeli figurát alakít ebben a filmben, és aztán 7:30-tól pedig egy hunyadi vacsora veszi kezdetét. Természetesen hol máshol, mint a Corvinus étteremben.
20: A tárlat június 10-ig ingyenesen látogatható a Ligneumban. A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola 65 diákja egyhetes balatoni táborozáson vett részt júliusban. Az Itrend Magyarország idén első alkalommal hirdette meg általános iskolák számára a tábort, amelyet július 12-e és 19-e között rendeznek meg a 22. kerület Budafok-Tétény önkormányzat Balaton-Akkali üdülőtáborában. A pályázat keretében a társaság a táborhelyszínt, a szállást és a napi ötszöri étkezést biztosítja a nyertes intézmények számára.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
20: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső zápor egy-egy zivatar is kialakulhat. Napközben 19-21 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton ismét sok napsütésre számíthatunk, a térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 12 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szigeten.
1: Gyerekek, hát meg van, hogy csináljuk a következő csapatépítőt. Na, láttátok? Hát nem tudom, néztétek-e. Hát meg vagyunk.
2: Hol megyünk?
1: Hát itt vagyunk, gyerekek. Hát heti 200 millióért lehet bérelni a NER egyik kedvenc luxusjakját, a Rose Resort. Kiadták bérlésre. Hát így múlik el a világ dicsősége. 200 emmér, gyerekek. 200 ember 2023 óta, ugye többször fotózták le rajta Lőrincet és Becses feleségét, és ugye ezt az átlátszó vette észre, és ez a 62 méteres szuperjakt, ez mostantól kiadó lett, vagyis ha te úgy döntesz, hogy szeretnél esetleg helleséges kávét szürcsölgetni.
2: Abban az ágyban aludni, ahol az nagy emberek
1: aludtak. Abban az ágyban aludni, kepi narancslével pákot hallgatni, bár az egy másik hajón történt, akkor 200 millióért hetente, plusz egy kicsi apró, hogy szokták mondani, mert ugye ez még csak a hajó bérlése, erre még jön egy csomó más összeg, akkor 200 emmért elmehetsz egyébként egy hetet, és eltölthetsz a Rose Door-nak a fedélzetén.
3: Kapitány benne van? Vagy nekem Wifi? Kell vezetni?
1: Nem. Nincs ilyen hajóm. Ne kérdezzetek mindent, de tudok egy-két dolgot. Nem. Ennek van egy alapdíja, tehát ez a 200 millió. Ez ugye ezért te ezt egy hétre kiveszed. Ebben ők benne van a bizonyos szolgáltatások. De aztán, hogy te ezzel te mennyit mész, mennyit hajózol, mennyi kikötőt használsz, mennyi extrát veszel igénybe, mennyit tankolsz, az már plusz a 200 millió felül van.
2: Benya? Tehát a 200-ban nincsen benne a benya?
1: Hát hogy nem, nincsen, abszolút nincs.
2: 200 év csak állok a kikötőben.
3: Bérelsz autót, azt is te tankolod. Na.
1: Annyi, hogy nálunk a tankolást a Zsül intézi. Jó? Te, te lesz a Zsül. Elmondom neked, hogy ekkora hajó az nagyjából egy teli tankra felszippant olyan 30 és 50 ezer közötti liter gázolajat. Az egy teli tank. Ha az nagyjából felszorzott Zsül, akkor készülj, légy szíves. Én szeretnék egy tankot elhajozni a csapatépítőn, az 40 millió. Zsül, remélem megvan a kis OTP junior kártyád. Az nagy, ugye, mert hogy, hát, ha te állsz egy öbölben egy hétig, akkor teljesen más a bérlés, mint ha te mondjuk mész. Ugye? Tehát, hogy mennyi üzemanyagot használsz, mennyit vízisportolsz, milyen kikötőkbe akarsz bekötni, hova akarsz menni, Amalfi, Monte Carlo, hol akarsz kikötni. Ennek komoly díja van, tehát a 200M az csak maga a hajó, a személyzet és biztosítás, nyilván ezek benne vannak. De közben, hogy te csapatod fullgázon egy hétig, az akkor, az, akkor az megtolja egy
3: most
1: kicsit.
3: Most 244, Gyula, kaviárt akarsz enni. Akarsz enni kaviárt, 250.
1: Igen.
2: De az mennyire pronyom már, hogy kibéreljük, és csak állunk a kikötőben.
1: Azt hiszem, az a legjobb.
2: És sülünk a teraszra, és csak ott nézelődünk, és hogy mennek el így a plázson, hogy az emberek csak így integetnek.
1: Igen, és Anna így dobálja őket egy csirkecsonttal, te közben egy ilyen aldis konzervet bontogat hátul, egy ilyen tőkehalmájként kérjövet osztozol a Gyulával.
2: Lekedik egy lidlös naptejjel.
1: Feri ott egy kis ilyen hordozható grillen sütögeti a kukoricát, lidlös naptejjel bekered az Anna.
2: Igen, és kiszaladunk a szupermarketbe bevásárolni, hogy legyen ilyen.
1: Igen,
2: a többi vagyontárgyukat is mindig meg fogják osztani? Tehát lehet egyébként mondjuk, hogy Airbnb-ztetni mondjuk.
1: Ez egy teljesen bevett dolog. Tehát ezért ez egy bevett dolog, hogy mondjuk, ha van egy ekkora hajód, akkor a tulajdonos azt mondja, csak ugye hát ők eddig erre nem voltak rászorulva, a tulajdonos azt mondja, hogy én ezt a hajót mondjuk egy szezonban megtartom magamnak 12 hétre, és a 12 hét után én egy csártereztető cégnek ezt odaadom, és hozzák viszik a hajót, az én lefoglalt heteimben én vagyok a hajón, de egyébként olyan horribilis a fenntartása, hogy hetekre, hát ugye ezt pénz, milliárdosoknak, oroszoknak, ukránoknak, amerikai, ázsiai milliárdosoknak kiadják, és abból nyilván a hajó fenntartása az bőven kijön. Tehát azért ezt a nagyok is csinálják, hogy kiadható hajó. Kérdés, hogy ki tudod-e venni 200 embert.
2: A Feri is bedobta a szápját, aki összehet. Tulajdonképpen erről van szó.
3: Mindenki azt adom.
1: Én azért ezt nagyon látom.
2: Egy hétig ott ringatoznánk valahol a horvát tengerparton egy kicsikét ott.
1: Horvát tengerpart, igen? Hát ott csak lehajlánk az olasz tengerpartba
3: is. Messze nem elmenni, mert lecsó.
1: Hát bődületes lecsó, persze. De hova mennétek? Mit nézném
2: hát
1: meg?
2: Hát most ez Riekában van.
1: Riekában igen, most jelen pillanatban igen, a hajó.
2: Ott van most. Aha. Ez, úgyhogy azért gondoltam, hogy esetleg.
1: Ez ilyen 8-13 fő, most amit föl tudunk nagyjából vinni, tehát még családtagok egyébként jöhetnek. Jók vagyunk, 13 fő, plusz ugye a személyzet. Tehát abban még benne van mondjuk egy 8-10 fő személyzet, akivel egyébként nem nagyon találkozol, tehát ők külön útvonalon közlekednek.
3: Na most Riekában van a hajó, ugye hát a Zsül tankol, akkor egy ilyen Krikszigeti kirándulástól kell elképzelni, ez 3 kilométer onnan. Tehát annyi, igen, ha valahogy azt összedobjuk. Igen,
1: csak ilyen fogatosan Zsül, ne nyomj egy teligázt, jaj, megint egy pucat Zsül, nyomtál egy teligázt, és beállunk tankolni, és felszippantunk egy 40 ezer liter gázolajat. Érted? Tehát beletankolsz akkor tulajdonképpen egy 40 tonna üzemanyagot, a 40 tonna üzemanyagok, de azért kéne kövéret nyomjál, mert én viszont vízisíjelni akarok. Ez és így a zsűlök, így a, tudod, így a dollárják, így kezdenek kipörögni. Aha, hát Bali, gyere már be a vízbe, most már értem, hogy itt tyúbozunk, meg húzunk téged, de ez most megint benne volt egy tízesben. Elképesztő árak vannak egyébként. Tehát, hogy ez... És akkor ugye ott van, hogy te a különböző kikötőket, azokat,
2: más a díja,
1: azokat te mennyi euróért, hány ezer vagy tízer euróért parkoltatod. Ugye, tehát akkor függ, egy órára állsz be, egy éjszakára állsz be. Ezek a nagyok egyébként nem is mindig tudnak közvetlen közelbe állni, tehát ezek ledokkolnak kint, és akkor, mit tudom én, csónakkal viszik a kisebb kikötőbe a delikvenseket a szárazföldre, hogy aztán menjenek és táskát vásárolni.
2: Hogy igazán átjön az életérzés, akkor mondjuk kapok ilyen kapitány sisakot is, hogyha kell ilyen kis sapkát.
3: Sisakot, azt kapitány sapkát,
1: odállhatsz, de nem nyúlhatsz a hajóhoz. Nem, hát erre komplett személyzet van kapitányos túl, és egyrészt engedélyed sincs, meg a tudásod sincs, meg hát azért ezek nagy darab vasak. Tehát ezzel ez a elforgolódnak azért, amíg te kiállsz a kikötőből, azért azt megnézik. Nyilván nyílt vizen lehet, hogy a kapitány odaadja, de nem nagyon tudod azért ezt elvezetni.
3: Firtassunk már rá, hogy esetleg az a partra járó kis gumihajó, ami ehhez van, hogy azt viszont kibír megbérelni.
1: Monakóban egy hét parkolás a Forma 1 alatt, a pálya mellett a 150 ezer euró. 150 ezer euró. Na. Ugye ez mindig hajómérettől függ, a horvát díjak azok nagyjából ilyen 500 és 2000 euró per ér között van, de megnézel mondjuk Monaco Saint-Tropez, ott azt mondják, hogy ilyen 3 és 8 ezer euró per éjszaka. Tehát az, hogy te állsz egy hajóval, és megkapod nyilván az áramot, tölthetsz vizet, mit tudom én, ilyen dolgot, az azt írja a Gipo, hogy az 8000 per euró kiemelt események esetén még több. Tehát csak,
3: 3
1: hogy
3: millió
1: állsz,
3: forint egy éjszakát. Sőt,
1: álltál, éjszakáztál egyet Monakóban. Valahol. Hát azt nyilván 50 méteres jakt egy hétre kapni kikötőben, az 20 ezer euró már, hogy te csak ott áldogálsz egy hétig. Még meg sem mozdultál. Még semmit nem csináltál. Annyit mondtál, hogy hello, a személyzet visszaköszönt, hogy hello.
3: Így van.
1: És a Zsül megint kifizetett 30 ezer eurót. Zsül, ez neked egy nagyon rossz kör lesz.
2: Nagyon kíváncsi legyenek el egyébként, hogy ez mennyire van túlbukkolva. Tehát, hogy mennyit áll ez a hajó, és mennyien kölcsönzik ezt a hajót, érted? Tehát mennyien veszik bérbe.
1: Én szerintem ez az 1%, az a top kategória, ami azért sokat áll. Tehát azért 2-300 millió per hetes, 1 millió eurós per heti ár, azért azt nem azt gondolod, hogy azért sorbálnak, és nyilván van mondjuk, nem tudom, 500 hasonló kaliberű hajó, ami szintén kiadó. Tehát nem tudom, hogy mennyit pörög. A kisebb hajók nyilván azok mennek. Úgy is szokták, hogy egyébként lábon átviszik a hajót, amilyen idő van. Tehát a Bahamákon csártereztetik, mondjuk tudom én. Szeptembertől idáig, utána a tulajdonosok átviszik, áthajóznak, ott a tulajdonosítik használja, majd lehajóznak vele, mitől Maldív-szigetek, és ott csártereztetik tovább, mert attól függ, hogy nézik, hogy milyen időjárás, mert van szenzációs egyébként. Plusz ott van ugye a téli tárolás. Zsül fizeti csak maga.
3: Világos. Szárazdok, Gyula, nem olcsó.
2: Senki nem veszi ki, és felveri az alga.
1: Bedobosodnak
2: a bútorok.
1: Én azon gondolkozom, hogy mennyi idő alatt kezded el ezt megunni, hogy ott áldogálsz. Tehát amikor ilyen kikötőkbe sétáltunk, mi is így családdal megnézted, ugye gyönyörködsz, oda engednek egészen, tehát Monte Carlótól kezdve, Malagáig, le tudsz menni a kikötőkbe. Én azt látom, hogy ezek meghalnak az unalomtól.
3: Ott ül a hajóján.
1: Ülnek a hajón, ott megy a proliskodás, mennek a csórók bámulni, ugye mész nézed ezeket a dajukat, gyönyörűek, meg a kikötőnek van nagyon jó hangulata. De hogy ezek ott hogy unatkoznak?
2: De mi okoz neki körömet már?
1: Nem tudom.
2: Semmi.
1: De valószínűleg már mi is harmadik már este ott üldögélnénk az asztalon, már mindent megittünk, mindent megbeszélnénk, üldögélnénk a kettőben.
2: Na,
3: ha mindent megittünk, akkor tényleg unatkoznánk, ugye? De...
2: Akkor jön a twister.
1: De szoktam olyat is látni, hogy ül mondjuk egy apuka meg egy anyuka, 60 évesek, néma csendben telefon, elmész, teszel egy kört a kikötőbe, visszamennek, és egy büdös szó nélkül. És azt gondolnád, hogy milyen érdekes, valóban cserélnék velük, hogy ott üljek a világ egyik legdrágább hajóján, néma csöndben egyébként valakivel, és ott üldögél, és egy büdös szót nem szóltok. Egymáshoz teszel egy kört, visszamész, ezek ugyanott nyomkodják
3: mindenki
1: a telefon.
3: Mindenki a saját szintjén nyomorog, erre szoktuk ezt mondani.
1: És valószínűleg az van, hogy már nem tud mit mondani, igen, a feleségének. 45 év, ott üldögél, humulon ága, hajó, 1 milliárd, nem tudom mennyi, oké, tök jó, hú, de jó, de ugyanúgy nyomkodom a telefonom, és ugyanúgy nem akarok vele beszélgetni.
3: A telefonnyomkodás szempontjából mindegy, hogy ezt a negyedik emeleti 35 négyzetméteres panelban teszed, vagy ezen a hajón.
1: Na azért nem mindegy. Azért nem szoktam mondani, azért inkább sírok egy Mercedesben, mint a 6-os villamoson. Szerintem azért nem mindegy, hogy ezt Amalfi partjainál nyomorogsz úgy, hogy nyomkodod a telefonodat, érted, és 70 éves vagy, és ott ül a hozzád nem szóló feleséged, vagy nem tudom, Bekerlén valahol, vagy mit tudom, Havannán. Tehát azért akkor inkább a Valfinál ingatózom.
2: És vajon ezeknek az embereknek egy kicsit így eteti az egóját az, hogy így a kikötőben így sétálnak az emberek, és így benéznek, és így...
1: Szerintem igen. Hát azért ez erről szól, ez egy vakítás.
2: Igen, és tudod, hogy megint menjen bámulni.
1: Szerintem igen. Ott az, hogy ülnek, hát azért aztán ülnek a kikötőbe, baromi szép autók és hajók közepette. Szerintem az egy egótrip, hogy ott megsétálnak a csórók, nem? Na nézd!
2: És így lenéznek így a plepsre.
1: Igen, hát ez történik valójában.
2: A horvátországi apartman, igen.
1: De milyen gyönyörűek ezek a kikötők, milyen szépek ezek a hajók, milyen hangulata van egy ilyen kikötőnek.
2: De tulajdonképpen ez a, mondjuk egy ilyen horvátországi vagy bármilyen görögországi nyaralás része az, hogy kimész a kikötőbe, megnézed az urakat.
1: Én imádom, imádom. Én mindig azon gondolkozom, hogy már meséltem, én mindig engem az érdekel, hogy mi volt az ötlet. Tudjuk, hogy van, ahol nem sok. Uh-huh. De hogy...
2: jó helyemben, jó idő.
1: Igen,
2: jó,
1: tudjuk, hogy valahogy azért nem volt ötlet, se vízió. De mondjuk látsz egy, nem tudom, egy máltai zászlóval, egy svájci zászlóval, egy szaudi zászlóval, és ha nem nyersanyag mondjuk, hogy acél, földgáz, pala, vagy nem tudom, kőolaj, hogy ő mit csinált?
3: Hogy miből lett hogy mit, a pénz?
1: Igen, hogy érdekelne az élettörténet, ott ül a csávó, üljünk le, és egy óra alatt nagyjából mond el, hogy kriptóval indultál, nem tudom, tőzsdézni kezdtél, volt egy ötleted, és nem tudom, aztán tájvani csipeket forgalmazol. Tehát mi van mögötte? Mi a know-how? Van
3: örökölted.
1: Mi baromira ez érdekel. Ja. Tök jó, hogy van, tök jó, hogy meg tudtad csinálni. Bennem ilyen típusú irítség egyáltalán nincs. Imádom a kikötőket. De az, hogy leüljek, mondjuk látok egy ilyen baromi nagy hajót, tudod, nem tudom, máltai zászló alatt, és most ez nem valamilyen offshore cégen keresztül, valahol valamilyen orosz oligarha, kért ezreket ölt le, hanem mi a mögötte a know-how, hogy te ezt így tetted össze, hogy ha csak a hajód ilyen, akkor még az életed, a tudásod, a céged, mivel foglalkozol, mit csinálsz, mi az életszemléleted, mit adsz át a gyerekeknek? Szerintem ez tök érdekes, nem?
2: Engem ez érdekelne igazán, hogy mit ad neki még, mi az, ami számára még szórakoztató, mi az, ami még motiválja, mi az, amivel még szívesen foglalkozik.
1: Biztos. Igen, valaki a 40 év közalkalmazotti állás után, hogy jutottál?
3: Az gyanú.
2: És tudsz-e kölcsön?
1: Igen, hogy milyen ér, oké, és hogy oké, hogy hajózol, de én azt is szoktam gondolkozni, hogy valószínűleg a 23-szor hajózol a Malfiba, ha már 43-szor kikötöttél Monakóba, ha már átmenti Horvátországon, és ha láttál minden Dél-Olaszországból, egy idő után el tudom képzelni, hogy valószínűleg nyilván ugyanúgy el tudod kezdeni unni. Mondom, látod az arcokat, nem látod már, hogy a hideg rázza őket. Igen, itt vagyunk, százan megbámultok, oké, volt már, de hogy ez pont egy évig izgalmas ez.
3: Mert
1: is,
3: egyébként
1: nem?
3: Ott az az izgalom, ugye, hogy megnézed Olaszországot, de hogy te mivel nézed meg, nekünk most az jár
1: hát
3: az
1: meg eszünkbe, egy státuszszimbólum.
3: Igen, de hogy nekünk most az jár az eszünkbe, hogy neki ez az izgalmas benne, hogy a nem tudom 400 milliárd forintos hajóján ül. Neki az már nem izgalmas.
1: Valószínűleg baromira nem, egy idő után nem izgalmas.
3: Ugyan, mint ahogy te fölülsz a vizergépre, elmész, megnézed, visszajössz, kész.
2: De milyen élet az, amiben már nincsenek vágyak?
1: De nem tudod, hogy nincs.
2: De mi az ő vágya, aki beül egy 200 milliós hajóra, bármikor, bárhova elmegy.
1: 200 millió per hét várjál, igen.
2: Tehát, hogy bárhova elmegy, nincs az a pénz, amit ne tudnál elkölteni. Őt már mi hajtja, mi viszi, mi az, amiért érdemes másnap felkelnie, ami örömet okoz neki. Tehát ezeknek az embereknek szerintem borzasztó szomorú életük lehet. És persze,
1: de nem a te prekoncepciót, hogy szomorú? Tehát, hogy való biztos, hogy azért minden milliárd, és aki ott üldögél a hajón, az egy ilyen megkeseredett, megszomorod. De miért lesz szomorú?
2: Szerintem óhatatlanul eljön egy pont, amikor kiégsz. Tehát amikor már egész egyszerűen nincsen valami, ami lebeg a távolban, amit még szeretnék elérni, mert már mindent elért.
1: Oké, mindent elér, de valószínűleg ő a cégében valahogy máshogy sakkozik. Tehát ahogy te, nem tudom, befizeted a járulékaidat, és akkor sakkozol, hogy nem
2: és
1: tudom,
2: akkor ő, lesz még több
1: ő pakolgatja, és neki ugyanaz az addikciója, hogy építgető kockából csinál még egy nagyobb fuvarozó céget.
3: Van, akkor, tehát, akkor az megy tovább, tehát ez tök mindegy szerintem, hogy mennyi.
1: De nem mindig értelmetlen lötyögés látok ebben. Ő valószínűleg egy-két hétre lejön, hajózik egyet, utána elmegy és irányít valahol valami. Milyen vállalatot, vagy csinál valamit, és leugrik a hajójára lazítani.
3: Egyszer Demián Sándortól, ha emlékeztek még rá, ugye egy nagyobb, fantasztikus vállalkozó ember volt, neki köszönhetjük a West Endet, és a többi. Megkérdezték, hogy Demián úr, hát tavaly 246 milliárd forintja volt, az idén pedig 265 milliárd, hogy akkor most mennyivel több az élete, és mondta, hogy uraim, ez tök mindegy. Ugyanúgy élek a 246, amit a 256-tal.
1: Ez neked nagy szó, igen.
3: Ez neked nagy szó, nekem ez csak egy mérőszám, hogy jól végeztem-e a munkámat.
1: Nagyon igen, mert egy fontos, bizonyos szint érted? Után már...
3: Hát nem ezért csinálja, hogy amit 245-ből meg tudsz venni, ott már nincs olyan igény, hogy legyen 256-nak.
2: Hát de pont ez, nincsen igény már, nem akarok...
3: De mert nem ez az igény szintje, hogy mit költ, érted? Ő le. Alkotni akart világ életében, és nagy dolgokat csinált, és ennek egy mérőszáma az, hogy most mennyi a lóvém. egyébként ennyi. Viszont amin elgondolkodtam, hogy ezt most ugye kiadják, hogy ebből lesz-e divat, tehát tudok-e Porsche-t bérelni Matolcsitól jövő.
1: Érted? Kérdés, igen. Igen,
3: hogy ez egy jó kérdés. Lesz-e ez egy ilyen divat?
2: Airbnb biztetés és egyebek. Tehát én bejelentkeznék nagyon szívesen.
1: Hát akinek is esze van, az inkább bérel egy ilyet. Tehát az éves fenntartása, az ugye azt mondja, hogy a hajó értékének nagyjából a 10%-a. Tehát, hogyha van neked egy 20 milliárdot érő hajód mondjuk, annak az éves fenntartása az egy 2-3 milliárd forint. A dokkolás, a karbantartás, a szervíz, ebben még nincs ugye az üzemanyag, még egyéb járulak és költség, a biztosítás, a téli tárolás, tehát ez nagyjából a hajó értékének, ekkora hajóknál már az 10%. Amíg te mondjuk egy évben egyszer lemész és egy hetet hajózol, akkor meg 150 millióból azért jóval kevesebb megúszod, de nincs vele több problémád. Szóval, hogy, ja, érdekes ez a dolog. Jó, az jó hangulatúak ezek a kikötők. Nagyon szépek. Tehát egyszer lemész egy ilyen kikötőbe, azért az emberek a száját átva marad, hogy milyen mérnöki csodák, mennyi tudás, mennyi pénz koncentrálódik, akár egy ilyen kikötőbe, nem? Tehát sétálsz egyet valahol a Markvart, csak megnézi egy kikötőt, hogy ott mi mennyiségű készpénz áll, hogy milyen igazságtalan az elosztás, nem? Kis helyen mennyi koncentrálódik, milyen nagy. Nagy számban, nagyon érdekes dolgok ezek. Na jól van, jövünk mindjárt, Hisense játékunk, lehet jelentkezni, még egy utolsó futballjáték, és aztán a VB nyertest is hívjuk, gyerekek, úgyhogy valaki nem sokára boldog lesz, és igen, és megy Bostonba, úgyhogy lehet jelentkezni. Játékra mi pedig itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
4: Hanna, akkor ne csak álmodoz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseriti gúnyolc, és minden kilométert imádtam.
3: Tényleg ennyire jó?
4: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
3: 1%? Ez egy valóra vált álom.
4: cherifehervar.hu.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
8: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
9: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
10: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzlet a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
11: Hello. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
13: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
15: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Egy régi családi hagyomány újra életre kelt. Megnyílt a Függönyfészek függönybolt, ahol egyedi függönyvarrással és felső ruházatjavítással várjuk Önt. Sopronban a Bánfalvi úti vásárcsarnok mellett. Minőség, tapasztalat és odafigyelés generációkon át. Függönyfészek, ahol az otthon újra kezdődik.
17: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva kettő szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
18: FM.
19: Az év ajánlatával várunk a Soproni Plazma Ponton. Válj plazma adóvá júniusban, és szerez az 5. plazma adásodig 83 ezer forint helyett 163 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazma.hu.
20: Szevasztok, gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek! Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
21: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben! A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértője.
22: Tibikém!
23: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
24: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
23: Azért az nem 2 perc. Térkő, szállítás, szakember.
24: Húf, Bau, megvan? Lejjer térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
23: Húf, Bau, na jó, így már más. Gyere, Feri!
24: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
25: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
26: Napsütés, jéghideg fröccs és olyan dallamok, amik azonnal megmozgatnak. Június 5 és 7 között újra vár a Vino Beats a Steiner dűlőben, ahol a dűlő panorámája, az ízek és a lüktető ütemek egyetlen hatalmas élményé olvadnak össze. 3 nap, amit nem akarsz kihagyni. Vino Beats. Zenével dűlőre jutunk. Jegyek és további részletek a vinobeats.hu oldalon és a közösségi média felületeinken.
27: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Kilőttek a panelárak Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Ma kezdődik a Vino Beats és vasárnapig tart. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Kilőttek a panelárak Győr-Moson-Sopron vármegyében is. A panellakások látványos drágulása gyakorlatilag felszámolta a téglalakásokkal szembeni korábbi árelőnyt. Az áremelkedést elsősorban az egyetemvárosok hajtják, miközben Debrecen panelpiaca elsőként lépte át az 1 millió forintos négyzetméter árat. Sopronban az átlagár megközelíti a 947 ezer forintot, míg Győr, Veszprém és Székesfehérvár szintén 900 ezer forint feletti sávban helyezkedik el. Ma kezdődik a Vino Beats. Péntektől vasárnapig Sopron egyik legszebb panorámája mellett zenei fellépők, beszélgetések és előadások, valamint gyermekprogramok is várják a Steiner dűlő belátogatókat, mondta rádióknak Grubics Tamás, az egyik főszervező.
29: Mindig törekszünk arra, hogy a vendégeink valami újat kaphassanak, új élményt élhessenek át nálunk, viszont az eredeti értékeinket, az eredeti koncepció az maradjon meg. Mit jelent ez az idei évben? Még színesebb fellépőkkel várjuk a vendégeket a hétvége során. Mivel a Vino Beatsre úgy tekintünk, mint egy regionális fesztivál, egy Fertőpart oldaláról várunk mindenkit, több osztrák fellépő is lesz a hétvégén, de a magyar oldalról is az ország több pontjáról fognak hozzánk érkezni, eklektikus stílusban fellépők, amik tökéletesen fognak passzolni a remek soproni borokhoz.
28: A Nemes Banda bemutatkozását lehet meghallgatni ma 17 órától a Soproni Őrvidékházban, a Várkerület 98-ban. Az együttes vezetője Korényi Vendel dolgozott külföldön, előző és mostani zenekarával bejárta a határon túli területek jó részét. Ezen az estén személyes történeteken keresztül beszél a Nemes Banda külföldi megjelenéseiről és a Körösi Csoma programban szerzett tapasztalatairól. Az előadás előtt és után a Nemes Banda muzsikál. Hunyadi Ruhatár címmel nyílt jelmez kiállítás a Soproni Ligneumban. A kiállításhoz kapcsolódóan több kísérőprogramot is tartanak a következő egy héten. Török kávé, török hagyományőrzők, sztárvendégek, történelmi séta és korabeli vacsora is várja az érdeklődőket, mondta rádiónknak Szekeres Kriszta szervező.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
28: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső zápor egy-egy zivatar is kialakulhat. Napközben 19-21 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton ismét sok napsütésre számíthatunk, a térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 12 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk. Annak mennyi az esélye, hogy egy frankfurti reptéren áll egy Lufthansa gép, és ez csak megcsuklik az eleje, és leszakad a kifutóra? Mi?
1: Kicsit
0: arra történik itten?
2: Ott kigyengült az anyag, vagy nagyon, ahogy mosták a gépet, nagyon elsikálták, érted a tartó. Hogy?
0: Vannak problémák a Boeing-en már régóta, tehát ilyen belső alkalmazottak szivárogtatnak, gyilkosságok, kilépő mérnökök, aztán fura módon meghaltak, tehát ez a Boeing sztori, ez már évek óta zajlik, de a Dreamliner-nél nem volt eddig baj. Tehát, hogy ez a 787-9 orrfutómű összecsuklott, ugye olyan csávó pakolgat a gép mellett, érted, sárga mellénybe fülessel a tetét, és azt látod, hogy így orra kotlik a gép, de nagyjából egy babakocsi botlik így meg egy csatorna fedőben. Tehát ez nem is érted, összeszakad az első orrfutóműve, és leesik az orra a betonra. Hát úgy, hogy közben az utasok vagy bent, vagy szállnak bent, nem egy használaton kívüli gép.
1: Nem, hát sőt, annyira, hogy Pető Gyurival beszéltem tegnap emiatt, és kérdeztem,
3: hogy... videót
0: szólt. Ne, bocs, ezt kiveszem közben.
1: Hogy ez mennyire gyakori, azt mondta, hogy ez egy 7 hónapos gép, tehát hogy ez vadi.
0: Én azt gondolom,
1: hogy... nincsen, és hogy ő még az életében nem látott soha ilyet. Olyan szokott lenni, hogy rosszul osztják el a súlyt, és akkor a feneke, tehát hátra a fenékre bukik, de az, hogy orra egyszer csak fogja magát, és kitörik ez az első futómű, olyat ő még soha büdös életben nem látott.
2: És képzeld el, hogyha ez egyébként felszáll, és leszállásnál van.
0: Megkotlik
2: az eleje.
0: Hát a csávó, aki mellette egy ideig hátralép, és így vakarja a fejét. Ezzel most mit csinálják?
2: Sanyi, gyertek már, emeljük meg!
0: És azért nagyot esik. Tehát egy ilyen, ott állsz egy ilyen kerék mellett, akkor jössz rá, hogy ez mekkora ez a futómű, hogy mekkora az a kerék. Hogy...
1: Törölték is a járatot egyébként azonnal, persze.
0: Hát az, igen, ez
1: a személyzetből...
0: Vagy talán véleményes a felszállás ebben az esetben.
1: Nem, a személyzetből tíz ember meg is sérült, tehát hogy ott azért volt-e személyisérülés is.
0: Igen, huppansz egyet, hogy
1: úgy.
0: Nem annyira.
2: Hány méter magas a gép az aljáig? 2-3?
1: Zsül?
2: Hát szerintem 3 is van.
0: Iszonyat. Ugye, hajtóművet, ha megnézed, brutál. Brutál. De maga az orrfutómű is, ahogy ez jön ki, és ott állsz mellette, egy pici embernek tűnsz. De a csávó is mellette így nézi, és nem érti, hogy mi történik. Igen.
2: Na valahogy kicsit mindig így megbicsaklik a hogy hívják, a hitem a repülésben ilyenkor.
0: Na, a Boeing problémák, ha már voltak problémák. Igen. Na jól van, időjárásunk, mondjál valami jót. Jó lesz hétvégem?
2: Hát ez!
0: Nagyon jó, köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
2: Innen puszilnak bennünket.
0: Csókoltatnak?
2: Igen, tegnap találkoztam egy haverommal, akinek a felesége, tehát ilyen, tudod, ilyen a sztori, a felesége ismer egy ottani embert, és azt mondta, hogy nagy óriási volt a tegnapi lelkesedésed a Vape termékek iránt. Nagyon köszönik.
0: Hát, csak olyan, mint a Balatonszelet gyermekkorunk íze. Tehát anyád dugja be a konnektorba, és a lapot te próbálod gyerekként behelyezni, és azon gondolkozol, hogy nem működhet. Tehát ez nincs. Igen, és rájössz, hogy azok a szúnyogok érzik. Te meg egy átverésre gondolod gyerekként, hogy egy kék lapot helyezzek be, és hogy ez túlélte a gyerekkorunkat. Tehát ma is bedugod a konnektorba, hogy erről beszéltünk, és belerakod a kék lapot, felfoghatatlan, hogy ez még van.
1: De hogy annak a füstölőnek az illatát is rögtön a Balatonhoz
0: kötődik. És a csiga füstölő.
1: Már
5: most citronfű, meg mindenféle illatban egyébként hozzám is eljutott, ezt képzeld el, a vapés sztori. Igen, az értékesítőn keresztül.
0: Igen, de mi mindig nem is reklámot csinálunk, mi mindig megbeszéljük a szponzorainkat, és ott beszélünk róla, hogy ez még létezik így ebben a formában, de ezt jó, hogy itt szeretik, nem sértésnek veszik, vagy ezt így én élem, hogy ők így, akik nálunk hirdetnek, úgy együtt lélegeznek a műsorral, egy-ketten szoktak csak kiakadni.
1: azok nem értik a humort.
0: Azokat visszagyúrjuk valahogy. Na jó van, akkor először játszunk, és akkor utána VB? Hú, nagy ipari mennyiségű jelentkezés, gyerekek. Tehát, hogy csak ma, igen, itt 8:30 után, ami befutott, az egészen durva. Na, de nyilván mindenki VB-re menne. Hát ezt még megértjük.
5: Az egész heti benne van, ugye?
0: Az egész heti, így van. Az egész heti...
5: Az felfoghatatlan mennyi játékos, tehát...
0: Igen, ugye van, aki nem is hitt a napi jelentkezésben, csak beküldte, van, aki szerintem többször a szíván kiszedi a gép, de hogy ugye itt a heti jelentkezők közül sorsoljuk a bostoni utat. Ami azért tényleg egy nagyon szép út. Belépővel, szállással, repülőjeggyel, azért az tényleg
1: kész,
0: nagyon klassz.
1: Csak be kell csomagolni, ezt nagyon.
0: Igen, talán a meccset nem tudjuk, hogy hova megy, vagy azt is tudjuk, hogy melyik meccse.
2: Hát,
0: vagy
2: ha
0: azt
2: tudjuk a dátumot, akkor meg tudjuk nézni, csak már nem emlékszem pontosan, hogy ez melyik, de jó...
0: Meg azt ugye kérdés, hogy csoportmeccsek, vagy továbbjutók, mert a továbbjutók azt még meg se tudjuk mondani. Tehát nem is biztos, hogy selejtező, vagy csoportmeccse megy az illető. Mindegy, a lényeg, hogy azért ez egy nagy élmény.
2: Szerintem tök mindegy.
0: Szerintem is. Az, hogy ki tudsz menni, ott tudsz lenni 4 napot ott vagy Amerikában, ott vagy a VB-n egy meccs erejéig.
5: És ha magamat hívom?
0: Én szerintem senkinek nem tűnne föl. Én nem árulok el.
2: Oh. Jó, mit csinál,
0: én nem árulok, én kussolok
5: annak. Zsül megcsörget engem.
0: Jó.
1: De legyen, de legyen nagyon boldog.
5: Nem belülről fogom pukkantani.
1: Jaj, de jó, nagyon
0: örülök. Egy irán kenyametre írja valaki, igen. Egy kuraszó, kuraszó, kurakao, kurakao haiti meccse, igen. Halló, jó reggel!
3: Jó reggel, sziasztok!
0: Hello, jó reggel, hogy hívnak?
3: Martin.
0: És...
3: nem Anna.
0: Nem Anna, így van. Tehát tévér jöttél.
1: Nem, csak tévér.
3: Így van, tévé.
0: Aha.
3: Tévér érkeztem. Egy hatalmas tévér.
0: Jól van. Oké, mivel foglalkozol?
3: Hát egy raktárban dolgozok, de már nem sokáig.
0: Aha.
3: Sajnos.
0: Na, kirúgtad?
3: Hát megszűnt a cég. Nem veszik a konténereket.
0: Nem veszik a konténereket. Aha. És nem verte le a tévét, mama se dobta hozzá a távkapcsolót, nem, a nagypapa urnája se tört össze, nincs annyi sztori,
2: nem áll.
0: Csak úgy nyernél egy tévét.
3: Igen, nagyon jó lenne. Minden telefonon nézek általában.
0: Miért?
3: De egy nagy tévé ez mégis más. De miért? Nincs tévén.
0: Na, itt a szoció sztori, hát azért csak megjött a végére. Hát de miért nincs tévé? De eldobtad, vagy nem is tettél be, vagy?
3: Nem. Nem voltunk ezek a tévések, de azért egy jó tévé VB-re, főleg, hogy fociztam, azért adná nagyon.
2: Ó, megye 3!
0: Hol sikerült?
3: Hát egy megye 1 igazából, a kedvenc városi hoteletben, vagy hát ahol van a hotelet, Bükön fociztam még régen.
0: Nem a saját hotelem, tehát nem mondjuk ezt, mert ez már így megy tovább, nem csak oda egy baráti ilyen... Baráti összejövetelekre szoktunk oda lejárni. Igen, ez Bükkfürdő egészen pontosan.
3: Bükkfürdő, pontosan így van.
0: Ott focisztál a Bükkfürdői csapatban?
3: Igen. Hát a Bükken, igen.
0: Erős brigád.
3: Erős megyei jegy.
0: Megye egy, az már egyébként. Onnan még
2: már fizetnek.
0: Az már fizetős hely, ha az ember odaér, igen. Na, jól van.
3: 10 forintot esetleg.
0: Martin, nevezd meg, hogy kivel játszanál, borzasztóan elmés a játék, tehát hogy a gyógypedagógiai intézetben szerintem jobbakat játszanak, már úgy értem, hogy már a grafikát illeti, nem nyilván nem a szponzor. Ugrunk balra-jobbra zsebretett kézzel, hát IT-saink nem töltöttek vele hosszú időt, hogy kimunkálják a karakterek mozgását, tehát nem egy FIFA 26, azt kell, hogy mondjam. De pont ezért szeretjük, mert borzasztó analó, kivédjem.
3: A magasat választanám, Ferit.
0: Aki a fotón ugyanakkor, mint én.
2: Igen.
0: És az a jó, hogy Eszter a legalacsonyabb.
2: A Juli védjen már, olyan jó néz ki ebbe a mezbe.
0: A Juli magasabb, mint az Eszter.
1: Összekosztolni, aztán nem védem ki, vagy kivédem az összeset, és akkor majd az lesz.
3: Legyen akkor Juli.
0: Legyen Juli. Azt a vetődést, azt nézd meg. Jó, na gyorsan akkor balfőső, jobbfőső, balalsó, jobbalsó, mondj egy számot 1-4.
3: Balalsó sarok.
0: Balalsó, az a 3-as. Jó, nézzük meg, hogy Juliska hogy véd. Oda néz. Oh! Zsebretett kész.
2: Nem fájt?
0: Nem tudom,
2: hogy cicit találtak.
0: Melberúgtad. Konkrétan melberúgtad a Juli, de ezt történt.
3: Csak kínálsan az implant.
2: Oda van a
0: szkéve. Most oda van a
1: szkéve. Oda fogtam rendesen.
0: Az most meg van fogva. Na lőjél még egyet, jó?
3: Jobb alsó sarok.
0: Az a 4-es, lőjük. Húha!
1: Hallod, nem tudod tévedni.
0: Hallod, Juli nem tud tévedni, de először belberúgtad, most meg, hagyd ne mondjam, hogy hova, de hogy Juli nemző szervei azért megsínlik ezt a játékot.
1: Annyira az, hogy nem fáj.
0: Nem érzi azt már, hogy már nincs ott más, fűsenő.
1: Csak a denevér vagyok.
0: Gasszenő már arra, amit most eltaláltál éppen.
3: Semmi nem.
0: Figyelj, körbelőd a Julit, de mindenhol. Ez igen, ez ilyen ágyék tájra ment, úgyhogy most már találjál be, legyen meg a harmadik, lőjél még valamit. Na, még az arcát szedd a Julinak.
3: Akkor jobb felső.
0: Jobb felső, ez a 2-es kell. Jó, nézzük meg akkor a jobb felsőt.
2: Nem hiszem el, hogy nem ez!
4: Az önéreménye egy Hisense 65 szolos mini LED TV.
2: 65 szolos!
0: Nem unalmas, hogy mindig ennyire jók vagyunk? Én már annak drukkolok, hogy egyszer védjél már ki minálmat, nem Martin ellen, de az annyira unalmas, hogy mindig odaadjuk. Túl jók vagyunk, ez engem untat. Na jól van, Martin, hát nyilván téged nem nyerni szeretnél, de azért ez így elég kiszámítható. Van egy tévét, gratulálunk, még talán a VB-re oda is ér, úgyhogy tudod nézni. Jó, egy gyönyörű helyszínes tévé.
2: Kedves egészséged.
0: Jó meccs nézést akkor.
2: Szevasz.
0: Ciao.
2: Zseni voltál, Júli, gyönyörű védőség.
1: Ugye?
2: Gyönyörű védőség.
0: Nagyon.
1: Sok melón van mögött.
2: Tunézia, Hollandia, Japán, Svédország, Paraguay, Ausztrália, Törökország, Egyesült Államok, Norvégia, Franciaország és Szenegál, Irak. Ezen meccsek lesznek 26-án. Közül fog valamit megnézni a nyertesünk. Mert azt pontosan nem tudom, hogy melyikre.
0: Igen, azt nem tudjuk, hogy hova, de hogy megnézted a napokat.
2: Aha. Na, mondjuk egy Paraguay-Ausztrália. Norvégia-Franciaország, az még lehet jó.
0: És a Curaçao az mikor játszik?
2: Az sajnos nincs aznap.
0: Felfoghatatlan, érted?
2: Az egy nappal korábban van.
1: Kivel játszik?
2: 25-én, Elefántcsontpart.
1: Nem tudom, melyik az
2: esélyesen. Curaçao Elefántcsontpart.
0: 150 ezeren élnek az országban. 150 ezeren élnek, és ott vannak. Érted? Értem, hogy onnan könnyebb kijutni. Itt meg, mi meg 40 éve nem jutunk ki, érted? Ezeknek 4000 kilométer, 444 négyzetkilométer a területek. 444 négyzetkilométer, 150 ezer fő, és ott lesznek. Jó, picikari ország. Tessék?
1: Menj a stadion. Biztos, hogy több, mint nálunk.
0: A 25 fős VB keretből 25 játékos Hollandiában szület. Sokuk Holland Akadémián nőtt föl, többen játszottak a holland utánpótlásban. Felfoghatatlan egyébként. 156 ezeren vannak összesen, és a 82-ek a FIFA ranglistán. És kint vannak, nyilván más a selejtező, mások az erőviszonyok, tehát nem feltétlenül az európai csapatok közül kell jönni, értjük, hogy nehezebb. Kevesebb lakosa van, mint Szombathelynek. Mivel csetlünk, botlunk, érted, az 50 éve nem tudunk kijutni a VB-re, ezen 150 ezeren vannak, és kijutnak.
1: Ne készítjük, mert ma csodás játékot fognak villantani.
0: Ma. Egy tét nélküli barátságtalan a nem tudom, az UEFA, FIFA ranglistán 93. helyen álló óriási finn válogatott, akivel játszunk, bődületes színvonal lesz.
1: Lehet, de ma olyan játékkal fognak minket megörvendeztetni, hogy...
0: Igen?
1: Igen.
0: Jó, a hajak legyenek rendben, tehát kellő mennyiségű zselé legyen.
2: Meg a ruha.
0: Legyen nagyon felturva, felnyírva, jó autókból szálljanak ki, ezt a csetlő-botló játéka, borzasztóan rúgjunk egy gólt, és nyerjük meg 0-1-re egy szégyenletesen nagy teljesítményű meccs után. Nagyjából lesz jósolom a mi meccsnek. Iszonyatosan izgalmas lesz. Hatalmas nagy tét.
1: Döntetlen.
0: Hát.
2: Na,
0: egy. De akkor legalább látunk két gólt. Valakinek a válláról vagy kacska módon csak bepattam valami. Tehát valami lesz, nem?
1: Szerintem egy lesz.
0: Ez a Curaçao azért ez nagyon fáj. Elmondom nektek, hogy azért ez nagyon-nagyon-nagyon fáj. Értem, hogy ők tündérmesét élnek, de egyszer már éljük már mi is.
1: A zöld fogikoztással nagyon fáj.
5: Jó, de nekik megvannak a feltételek hozzám.
0: Jó, ez igaz. Szóval ne legyünk szigorúak. Biztos van legalább egy stadionjuk.
2: Marokkó is kim van.
0: Jó, Marokkó is kim van. Persze, zöldfoki szigeteket, erről ugye beszéltünk.
1: És Üzbegisztán is.
0: Szombathelyi lakosság. Na jó van, Amerika. Ki megy Amerikába, gyerekek?
1: Hát, ha nem értek rá, és a hallgató nem akar, akkor én nagyon szívesen beugrok helyettes.
5: Megyek, hívjátok, mert Zsűr hív. Nem.
0: Hívjál valakit. Én rábízom onnan meg a kezedre, meg akit. Nekem mindegy, amit sorsoltok, állítsátok, meg sorsoljatok.
2: Hát a gépre bízzuk, elindítjuk, Anna megállítás gomb, figyelj.
0: Közértők jelenlétében a sorsolást mindent
2: rendben találtunk,
0: így van. Úgyhogy Anna már is hívja az egyel alatt a lakó szomszédját, hogy...
5: Géza, figyelj,
1: nem ér rá majd az.
0: Indult Amerikába. Na, férfi vagy nő? Tessék, tipp? Nő. Feri?
2: Nő.
0: Igen, nőt éreztek? Hatlábúja van...
6: Hello.
0: Kacsacsőre. Halló.
6: Szia!
0: Hello, Balázsék, jó reggel! Ciao, Juli, Úristen, Feri, mindenki
6: Úristen,
0: itt van.
6: Úristen, nem hiszem, hogy szállítatok.
0: Csilla! Jó helyen vagyunk, hello, Csilla!
6: Nagyon örülök.
0: Na, csak azért hívtunk, hogy szeretnénk engem elmondani, hogy az ég egyet a világot, semmit nem nyertél, a harmadik telefonáló nyer, akit hívunk. De szép lenne, Istenem! Mikor küldtél nekünk jelentkezést?
6: Én már örülök, hogy felhívtatok. Tegnap és beszélgetünk.

0: Voltunk úgy igazán külföldön, tehát csak a NASZ-unkon mentünk egyszer Görögországba busszal, úgyhogy még repülőn sem ültem soha életemben.
1: Nem ültél még repülőn?
2: Ez akkor nagy kaland.
1: Na, nagyon jó. Aha. És a férjed pedig, ő pedig nagy futballrajongó, de hogy nem mindent a családnak szentel, tehát hogy nem
0: van,
1: nagyon költ másra.
0: Így van, nem, semmire. Aha. Tehát ez neki hatalmas élmény lenne így kijutni oda.
1: Gyerekek vannak?
0: Vagy bárhova. Van, három gyerkőt.
1: Három gyermek. Most ott, mintha megérkeztek volna, hogy valaki megjött.
0: Igen, kolléganőm kiszaladt. Kiszaladtam én is a munkaerőt.
1: Nagyon jó.
0: Tartok.
1: Na jól van, hát figyelj ide, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon-nagyon gratulálunk. Tiszta szívből neked így, mert hogy megnyertétek az amerikai utat.
0: Nem hiszem el.
1: Mentek Bostonba. Én foci meccsre. Igen, gyerekek maradnak, azt hiszem két fő van, csak mondom, hogy valamit oldjatok meg, tehát, hogy két fő megy.
3: Kaja legyen a méhítőben, ennyi.
1: Ennyi. Így van.
0: Úristen, nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, nagyon szépen köszönöm.
1: Na, örülünk, megmutatjuk, figyelj, ez a nyeremény pontosan.
4: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy két főre szóló utazás Bostonba, repülőjeggyel, három éjszakás szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére.
1: No.
0: Nem hiszem el, halljátok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, imádlak titeket, minden nap hallgatlak, ha nem, akkor visszahallgatom, tényleg nagyon köszönöm szépen.
1: Na, örülünk akkor.
0: Ez most nekem
1: hihetetlen. Jól van, Csilla, érezzétek jól magatok, utána azért írjatok, hogy milyen volt, megjártátok, hogy volt, mint volt, jó? Rövid élmény beszámoló.
0: Mindenképpen, nagyon szépen
2: meg
0: köszönöm.
2: Meg hát, hogy a Zurad mit szólt hozzá,
1: igen.
2: Hogy ilyet kapott.
0: Hát ő most nem is tudja hallgatni ugye rádiót, mert ő a bányában dolgozik kint terepen, szóval ott nem tudják hallgatni, de ő is nagyon sokat hallgatom, úgy visszatiteket. Nagyon szépen köszönöm, tényleg el sem tudom mondani, mennyire örülök.
1: Jól van, érezzétek jól magatokat, köszi, csáó, figyeltetem magatokra.
0: Köszönöm,
1: Csilla, csáó, hello.
2: Ez öröm volt.
5: Senki ne pánikoljon, pár perc szület és Balázsik ismét visszatérnek.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
5: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 000 000 kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
13: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.

0: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
2: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-ig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
3: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
6: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
5: Őstermelőként tudod, a kemény munka mindig meghozza a gyümölcsét. Most itt az idő, hogy te is többet kapj. Az MG speciális kedvezménnyel segít, hogy új autóba ülj, méghozzá lendületes, tágas, megbízható modellekkel. És most kiemelt, csak őstermelőknek szóló ajánlat vár rád. Lép szintet, MG, készen áll a munkára. És az életre is. Keresd a Csornai MG márka kereskedést. www.mgcsorna.hu.
7: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
5: Emery Ultrahang Labor. Magárendelések a legjobb szakorvosokkal. Gyors időpontok, hatékony megoldások, akár azonnali eredménnyel. Triton Life Aqua Medical Center Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99 200 400.
8: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
9: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
10: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
11: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest. Július 2-3-4.
3: Reklámot hallottak.
4: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Hasznos a jégkármérséklő rendszer a Nyugat-Dunántúlon. Ma kezdődik a Vinovic és vasárnapig tart. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Hasznos a jégkármérséklő rendszer a Nyugat-Dunántúlon, derült ki a Kisalföld cikkéből. A rendszer nem szünteti meg a csapadékot, hanem kizárólag a jégszemek méretének csökkentését szolgálja. Jölmoson Sopronban 41 jégkármérséklő talajgenerátor üzemel, a legtöbb 11 a soproni járásban, 10 a Gyűriben, a legkevesebb 2 a Pannonhalmiban. Tavaly a bekapcsolási napok száma 31 volt, a jégbejelentéseké pedig összesen 6. Ma kezdődik a Vinobeat. Péntektől vasárnapig Sopron egyik legszebb panorámája mellett zenei fellépők, beszélgetések és előadások, valamint gyermekprogramok is várják a Steiner dőlő belátogatókat, mondta a rádióknak Grubics Tamás, az egyik főszervező. 10 éves az ágfalvi alkotókör. A jubileum alkalmából egy kiállítást szerveznek a helyi evangélikus templomban ma. Zászkalicki Zsuzsanna művészettörténész előadása és a képek megtekintése után lehetőség lesz a gyülekezeti teremben egy kötetlen beszélgetésre is, mondta rádiónknak a kör vezetője Rozmán Zoltán.
13: Én azt gondolom, hogy a mai világban mindenkinek kell egy olyan tevékenység, ami kikapcsolja mindennapi rohanó világból, úgyhogy ez pont alkalmas arra a rajzolás festése. Az alkotókör itt az evangélikus templomban rendszeresen bemutatkozik. Az utóbbi 5 évben évente 2 alkalommal kiállítást rendeztünk, illetve volt lehetőségünk a művészetek völgyébe is bemutatkozni. A tematikája változások a címe a kiállításunknak. Nem mindenki járt 10 év óta ide, de a korábbi munkákat és a jelenleg, hogy hol tartanak a művészettől, mennyit fejlődtek, azt szeretnénk érzékeltetni. Tehát mindenkitől 2 képet, 16 alkotó képeit láthatják a érdeklődők.
12: A Nemes Banda bemutatkozását lehet meghallgatni ma 17 órától a Soproni Őrvidékházban, a Várkerület 98-ban. Az együttes vezetője Korényi Vendel dolgozott külföldön, előző és mostani zenekarával bejárta a határon túli területek jó részét. Ezen az estén személyes történeteken keresztül beszél a Nemes Banda külföldi megjelenéseiről és a Körösi Csoma programban szerzett tapasztalatairól. Az előadás előtt és után a Nemes Banda muzsikál.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
12: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső zápor egy-egy zivatar is kialakulhat. Napközben 19-21 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton ismét sok napsütésre számíthatunk, a térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 12 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk, és akkor mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mi is foglalkozunk. Hogy jó rég volt reggel már, gyerekek, igazából.
1: Közel 4 órája, képzeld el, mint minden áldott nap.
0: Igen. Ugye hát mi megszoktuk már, hogy olyanok vagyunk, mint egy ilyen család, együtt lélegzünk, együtt csinunk, együtt nevetünk. Tegnap Feri spontán vérmintára ment, és vérképet rendelt magának, de mi nem tudunk elmenni reggel, ezért idejött egy nagyon kedves hölgy, levette a vért. Ennek hatására mindannyian kitódoltunk, és mindenki vért vetett a csajszitól. Tehát itt feldobtuk a labor éves költségvetését és bevételét. Ma pedig kielemeztük. Hát nincs jobb, mint egy reggeli műsorban vérképet elemezni. Így múljunk el mi is
1: lassan. Hát csak a fontos adatokat. Hello, hello.
2: Hát, csak a büszkék vagyunk rá.
0: Csak a büszkék vagyunk rá. Így van, a tesztot kielemeztük. Meg aztán belementünk egy kicsit abba, hogy nem jutott ki a magyar foci csapat a VB-re, és végigvettük, hogy milyen csapatok jutottak ki. Van benne némi szívfájdalom, illetve megtaláltuk Renátát, akinek meg 12 ujja van. Tehát ez egész tök szürreális. Tehát egy szürreális álmokfutásban voltunk ma. Renáta, aki jelentkezett, ugye a felhívásunkra, neki 12 ujja van, vele beszélgettünk röviden.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
0: Na mennyi a tesztód? Nézzük meg, jó, bocsánat, még egy vérkép. Tessék, tesztóra fel. A Zsülnek nem néztek tesztót.
1: Nem áll,
0: Gyuri. Csak női hormonpanelt kapott el tőle.
1: Rólad lemondtam.
0: Mennyi, hogy állsz?
1: Vagy mi van? Na,
0: van tesztoszteron, szabad tesztot, és biológiai aktív tesztoszteron. Tessék.
1: Kezdjük a tesztoszteron.
0: Igen, ott a referenci érték 8,64, kötőjel 29. Mennyi lettél?
1: 25-70.
0: 25-70 a tesztoszteronod? 25-70. Nekem 29-et ír a referenciára, de mindegy, lehet, hogy ez máshogy adja a Gipó. Mennyi lett a...
1: Nem, most ne a Gipót nézd.
0: Nem, csak mondtam a referenci értéket, hogy 8 és mit tudom, 29 között van, és mennyi a te számod? Csak mindig nézd a referenci értéket.
1: 19,1.
0: Azt a kis kandúr! Ah, kis kandúr, 16-8.
1: Jéj, gyerekek!
0: Szabad tesztó?
1: Azt mondja, hogy szabad tesztó 1,61.
0: 1,73.
1: Az hogy lehet, hogy ott előre jöttél?
0: Ott egy kicsit
1: szemét beúsztál a kettes pályán, jó?
0: Biológiailag aktív tesztoszteron, 35 és 66 a referencia érték. Mi a számod?
1: 40,4.
0: 46.
1: Öcsém!
0: 46 a biológiak, 46,6.
2: Na, ott tartjuk, hogy nem a cerkát hasonlítgatjátok kortizol, össze. Kortizol? Nem a leleteiteket, nem hiszem.
0: Mutasd a leletedet! Jaj, meg! Kortizol? Nézte kortizolt?
1: Nem. Az hol van a kortizol?
0: Hát benne a leletedben.
1: Na jó, de megvan kortizol. 228.
0: Alacsony a stresszhormon, nagyon szép, az gyönyörű érték, nem vagy egy túl stresszelős típus.
1: Ez így igaz.
0: Nekem az magasabb lett, 327, 130 és 537 a referenci érték. Na jól van. De nem
1: jó,
0: rossz.
1: PSA?
0: PSA? Prostata specifikus antigén. Az ugye azt mutatja, hogy mennyire lehet neked prostata rákod.
1: Igen,
0: elvileg.
1: Az 4 alatt kell, hogy legyen.
0: Na mennyi voltál?
1: 0,6. Aver,
0: szép.
1: Ki van facsarva?
0: Az ki van, akkor nekem az 0,84.
1: Hát az hibátlan.
0: Hát látod, Gyuri, ide jutottál. Két öreg ember üldögél és vérképeket hasonlít.
1: De ugye ebben is verseny van.
0: Mi történt? Hát kértem a retróra. Jó, na hozz egy centit, akkor most mérjük össze. Igen.
2: Nekem is meg kellett volna nézetni. Azt hiszem, a kortizalom az egekben van.
4: Gyuriskám, hívtak minket a hátmendenses fiúk. Igen. Persze, igen.
0: Nincs időt vérképet elemezni.
4: Más elemzünk majd.
1: Igen, ti éltek, mi megmérünk.
0: Ti nézegettétek egyébként, hogy kik vannak kint? Szenzációs.
2: Hát, ki nincs kint.
0: Hogy ki nincs kint valójában.
1: Ezt meg tudjuk.
0: Többen írtátok, oké, ezzel mi is tisztában vagyunk, hogy figyelembe kell venni, hogy az európai mezőny az mennyivel erősebb, meg hogy kevesebb csapat jut ki ahhoz képest, mint mondjuk az Óceánia vagy Ázsia, vagy a világ területi elosztása, ugye mennyire számít, hogy kint vannak ezért az országok. Na de mégiscsak szívfájdalom azért nekünk, nem? Tehát én nekem ezt figyelnem kell ilyenkor, ha elolvasom, hogy milyen országok vannak kint, hogy miközben 86 óta nem jutottunk ki VB-re? Hogy most jó az ázsiai elosztás, vagy az óceániai része a világnak, ott azért jutnak ki, mert ott egyébként itt sokkal kevesebb ország van, és könnyű kijutni.
1: Hát figyelj, legalább így tisztába tesszük a helyünket, hogy vannak régiók, ahonnan könnyebb a bejutás, nekünk meg nem sikerült. Nem igaz? Csak
0: nem
1: mondom,
0: nem igaz. Igen.
1: Legyünk ázsiai ország.
0: Hát vagy legyünk Óceánia.
1: Vagy óceán.
0: Legyünk Óceánia.
1: Ott még jó.
0: Tehát amikor azt olvasod, hogy a magyar válogatott arvá 86 óta, hogy kijusson, de kint van Haiti. Kint van.
2: A zöldfoki szigetek.
0: Aki jutott a zöldfoki köztársaság. Kint van a zöldfoki köztársaság. Ért van? Kint van Üzbegisztán. Mi van? Hát nem tudunk ott lenni, és értem, hogy Ázsia, más besorolás, máshogy jutsz ki, európai csapatok sokkal nehezebb. Mindent ért az ember a maga ostoba módján, amennyit ért a focihoz. De amikor azt olvasod, hogy Haiti, meg Panama, meg Üzbegisztán gyerekek, meg Jordánia, érted? Jordánia kint van életében először a világbajnokságon. Kijutott Jordánia a világbajnokságra.
1: Híres Jordán foci,
0: a híres Jordán foci. Tele vannak hatalmas nevekkel.
2: 48 résztvevő, hát ez baromi sok.
0: Oké, de az olaszok legalább tudnak mibe kapaszkodni, hogy azért sokat voltak kint?
2: Mi meg akkor a nagy pillanatra várunk.
0: Meghalt, kihalt, felnőtt, és elhunyt egy generáció. Hát nem áll, hogy ezt nem tudjuk megugrani.
5: Van egy ilyen kis polidaktília, mert ezt úgy hívják, ezt a tatuiságot. Egy kis réteg, akik nagyon rajonganak ezért, de nem ilyen fétis szempontjából, hanem olyan szempontból, hogy ők kíváncsiak rá, hogy te mit tudsz megtenni a hatújaddal, amit ők nem tudnak, mert ők nagyon szeretnének hatújat. És akkor így fizettek nekem 40 dollárokat azért, hogy én egy percig mozgatom ilyen furcsa helyzetben az ujjaimat.
0: Mi az a plusz neked akkor, amit te a hatújjal megcsinálsz, amit mi ötújjal nem tudunk megcsinálni?
5: Nyilván ők olyanokat kértek tőlem, hogy én használjam hüvelykújként ezt az ujjamat, mert hogy tudom olyan pozícióba állítani, mint hogy egy hüvelykúj lenne. De egyébként az életben...
2: Tehát be tudod fordítani?
5: Hát igen.
0: Tehát föl tudod annyira állítani, mintha derékszögben állna. Aha, tehát neked ez ugye a hüvelykúj és a mutatói között
5: oldalra,
0: van.
5: Igen, annyira oldalra áll a mutatójam, hogy igazából le tudom teljesen.
0: És azért fizetett 40 dolcsit, hogy te küldtél neki egy egyperces videót, hogy bábozod az ujjaiddal.
5: Igen. Csak hát utána ezt nem akartam, és ezért indítottam el a nyilvános oldalaimat, és ennek hatására jutottam el én most ebbe a spanyol műsorba. A lábamon is 12 volt, csak azt lemütötték kiskoromba, hogy beleférjen a cipőbe.
0: Tehát neked 24 az, ami nekünk 20.
5: Igen, tehát ez nem csak úgy jön, hanem én ezt örököltem a nagypapámtól. Anyukám részéről.
0: Patának mennyi volt? 30? Vagy ő miért? Ő is, ő is
5: anyukámnak az, mondjuk egyébként én azt hiszem, hogy a papámnak is 24 ujja volt, vagy lábujja. Anyukámnak egyébként érdekes, hogy neki csak, tehát 5 ujja van, de a hüvelykúja az 1 perccel hosszabb, ezt 3 falangális hüvelykújnak hívják. Az is egy kicsit máshogy néz ki, de ez is a polidaktiliának az egyik fajtája.
0: Tehát akkor az egész család hoz valami vonalat, hogy a bűvész vonalon hát, azért erősek vagytok.
5: Igen, viszont a lányomnak, ő neki csak 5 van. Ő sajnálja.
2: Valahol azt olvastam, hogy azért fizettek neked, hogy legóz.
5: Igen. Hát
0: ne
5: olyan
0: csinálj,
5: is volt, hogy...
0: Legóznod kellene a 6 ujjaddal. Ő nézte a másik oldalon, és utalt 30 dolcsit, hogy a 12 ujjaddal legózzál.
5: Ilyen kis figurát kellett összeraknom, igen. Teljesen jól működött, csak mondom, aztán nem volt jó azon az oldalon lenni. Úgyhogy ezt így nem...
0: Fiat, tudod, nem a végfelhasználás már nem tudod. Ő most azt, hogy nézem, hogy legózol, nem tudod mit. Tehát te nem csinálsz rosszat, csak hogy ő aztán ezen mit kezd, hogy mire használja. Nyilván. Igen, ott van a tudat.
5: Igen, csak aztán, ha kiderül, hogy te most mit keresel egy FitFinder oldalon, akkor utána nem fogod tudni elmagyarázni, hogy te nem csinálsz ott semmit amúgy, tudod, szóval nem akartam...
0: Legózol az ujjaiddal, és valaki ezt meg, hát ez megveszi.
5: Ez nagyon érdekes, előny is, és hátrány is, igazából előny, mert ugye vannak olyan darabok, meg részek, amikor nekem én le tudom játszani végig, míg másnak már újat kell cserélnie, hogy le tudja játszani. Viszont hátrány, mert amikor elkezdesz zongorázni tanulni, akkor nagyon sok gyakorlatnál ugye új rend van, hogy melyik ujjadat hova kell tenned. És ugye ez problémát jelent, és mindig így a két zeneiskolába járok most egyszerre, és akkor mindig így gondolkozni kell, hogy jó, akkor hogy csináljuk úgy, hogy neked is jó legyen, mert régen mindig kihagytuk a kis ujjamat, de hát az úgy most, ha már ott van, akkor tök jó lenne használni.
0: Hmm. Igen, ebben a spanyol műsorban is zongoráznod kellett, vagy nem kellett, hogy zongoráztál, igen, ugye? Tehát ott az volt a só, hogy ezzel léptél igen. föl, hogy zongoráztál. Igen, azt írva, ez milyen vicces, valaki nem ingatlan törököl, hanem plusz 4 ujjel. Ugye? Rubik kockát mennyivel hamarabb rakod ki?
5: Azt egyébként volt egy időszak, hogy tudtam rakni, de...
0: Világcsúcs közel időpont, plusz 2 ujjat használ. Egyébként lehet, hogy a hivatalosan el se indulhatnál. Ugye van ja, ez a hivatalos világban, hogy még 2-3 másodperc, 5 másodpercet kirakják, simán aztán, hogy nem engednek oda, tehát egyszer nem indulhatsz el.
2: De osztálytársaid hogy viszonyultak ehhez?
5: Igazából szerencsére semmilyen rossz emlékem nincs, hogy bántottak volna, vagy bármi.
0: Azt jövök, hogy azért egy kézzel kérni 6 sört a kocsmába, az elég menő. 6 sört kérek, és így felmutatod érte.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na gyerekek, itt vagyunk. Már csak egy receptünk van ugye hátra.
1: De meg nagyon fontos információk. Holnap Pázmend Wine.
0: Ó!
1: Jó? Zseniális rendezvény, Pázmándon gyerekek olyan, mint régen volt az egyeki piknik, amikor még nem csak a felhajtott, hogy hívják, drága pólós emberek pólós jártak. Sárcok. Oda, igen, igen, úgyhogy az összes pincészet kint van, mindenütt van zene, ingyenes a rendezvény, tehát ez bele kell, hogy férjen a kis hazámba.
0: Az egyeki piknik milyen egy ilyen
1: pedig nagyon jó volt.
0: És nem a piknik.
1: Igen.
0: Az oda megérkező
2: villantósok.
1: Hát most már ott vannak egy páran. Na hogy nálunk az... ilyen még nincsen.
0: Hogy igen, az nem ez. Akkor ti nem, már hogy az nem az.
1: Ez a zenéről szól, a borról, a kajáról, meg a barátságokról.
2: Majd megérkezdek oda is.
0: Meg két év, ha nagyon túltoljátok fel,
2: nem, nem. Nagyon jó lesz.
1: Nem, óvatosban vagyunk.
0: Figyelj, Monte Carloban nincs ez a vonulás, ami egyeként. Te jó Isten, atya Isten. Jó, de hogy akkor ez más, ez lesz.
1: Ez lesz holnap, és a mai Facebookunkon meg a csőben sült cukkini marhával című recept, egy roppanós parmezán részeggel, én már holnapra készülök, réteggel a tetején van, és a mi Facebookunkon találjátok meg. Cső,
0: recept volt, olyan spárgát tettem tegnap, és ezt úgy ott csináltál spárga receptet?
1: Persze, kettő is volt.
0: Úgy megörültem, még mondom, az étterem volt, és olyan spárga volt, úristen.
1: Hát figyelj, még egy hét vagy kettő.
0: Annyi? És utána kifut, vége, mi?
1: Sajnos, igen.
0: Jól van, gyerekek, oké, akkor a receptet megtaláljátok minden felületünkön, azt egyétek, főzzétek, és akkor hétfőn pedig folytatjuk. Hétfő Eszter. Hétfőn hetet kezdünk Eszterrel. Igen,
1: mondjuk ez... legalábbis úgy tudom.
0: Ez azért a fellépések is minden más arányában még erősebb változhat itt a hétfőn.
1: Nincs már.
0: Nem. Ja, igen, az igaz. Bap, igen.
2: Így van.
0: Nézd meg hétvégén, hány helyre megy valószínű. Igen.
2: Csak beesett.
0: Beesett ez az. Jól van, gyerekek, hétfőn kezdünk, vigyázzon mindenki magára. Szép hétvégét, puszi, sziasztok, ciao.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ, Fun Factory és a Master Blaster, valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
0: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon 10-ként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jüsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban, vagy online a jüsk.hu-n. Jüsk. Scandinavian Sleeping and
7: Living. Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
10: 800 darabos készletből válogathat.
9: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilazzarokft.hu.
11: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne. Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
11: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
13: Most szombaton Szecsei apátok vár egy világi megborulásra a Central Palace-ba. Az est rezidense Venom. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
14: Napsütés, jéghideg fröccs és olyan dallamok, amik azonnal megmozgatnak. Június 5 és 7 között újra vár a Vino Beats a Steiner dűlőben, ahol a dűlő panorámája, az ízek és a lüktető ütemek egyetlen hatalmas élményé olvadnak össze. Három nap, amit nem akarsz kihagyni. Vino Beats. Zenével dűlőre jutunk. Jegyek és további részletek a vinobeats.hu oldalon és a közösségi média felületeinken.
15: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
17: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapuszettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasárú kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
19: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok három egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

brandje is, Heartfelt. Ez minden projektjében megjelenik, Heartfelt Records, Heartfelt Radio vagy Heartfelt Foundation. Ráadásul ezt a non-profit szervezetet azért indítottam, mert rájött, hogy DJ-ként rengeteget repül, és hogy ez mennyire terheli a bolygót. Volt olyan hónap, amikor 15 fellépése is volt 30 nap alatt. Szemfel célja tehát az, hogy a zene erejét és a zeneipart felhasználva felhívja a figyelmet a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre. Ő következik most, és ez a Heart Like Mine!

0: reakciók után ilyen zenékkel térek vissza, mint Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Képzeljen el egy varázslatos nyári estét.

0: Készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyéd, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
1: Hello Summer! Indítsd velünk a nyarat a Casino Sopronban. Május 30 és június 12 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 12-én pedig összesen 6000 euró értékű nyereménnyel várunk. Az izgalmas sorsolások mellett DJ Kondor teszi még hangulatosabbá az estét. Casino Sopron, a szerencse csak rád vár.
2: Őstermelőként tudod, a kemény munka mindig meghozza a gyümölcsét. Most itt az idő, hogy te is többet kapj. Az MG speciális kedvezménnyel segít, hogy új autóba ülj, méghozzá lendületes, tágas, megbízható modellekkel. És most kiemelt, csak őstermelőknek szóló ajánlat vár rád. Lépj szintet, MG, készen áll a munkára. És az életre is. Keresd a csornai MG márka kereskedést. www.mgcsorna.hu.
3: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
4: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
5: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
6: Költözne? Hova? Lignova!
7: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova. Minden a tervek szerint.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest. Július 2-3-4.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jövő hét szombaton együtt buliznak a Rádió Egyesek a Total Dance Cabrión a Budapest Parkban. Ezen a héten rengeteg hallgatót juttattunk be, és a mai nap folyamán még lehet páros belépőjegyeket nyerni. Ebben az órában ki a szerencsés? Halló?
1: Szia Zsolt, vagyok a játékra jelentkeznék.
0: Szia, honnan csörögtél be?
1: Budapestről.
0: Na, remélem jól telik a napod, mit csinálsz?
1: Hát remélem jól, és én vagyok a tizedik.
0: Na hát teljesen jó lesz, kívánom, és ezt megpróbáljuk megalapozni, mert te hívtál fel Zsolti tizedikét!
1: Igazi mai sláger megy!
0: Még egyszer? Nagyon jó vagy!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Oké, csak belebeszéltem, és mondom, le akartam ellenőrizni, hogy mindent jól mondtál le. Hát tökéletesen tudod.
1: Super!
0: Úgyhogy én ezt adom neked.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy két főre szóló belépő a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Jó lesz ez így?
1: Szóval szuper, hát én már nagyon jól lesz így a napom.
0: Jól van, örülök neki. Hát ilyen vidám, boldog hallgatókat szeretnék hallani a péntek délelőtt folyamán, és a délután folyamán is majd, úgyhogy a következő órában is lesz játék itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-en a következő zenei órát Lady Gaga-val indítom hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
6: Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
14: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Most szombaton Szecsei apátok vár egy világi megborulásra a Central Palace-ba. Az est rezidense Venom. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
16: Isten széket anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányéron.
17: Vásároljon minőségi, kemény, száraz tűzifát megbízható helyről. Érdeklődni a Sopron Tűzifa Facebook oldalán, vagy a soprontűzifa.hu oldalon lehet.
18: Tibikém!
19: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
20: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magas ágyás.
19: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember.
20: Húf, Bau, megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
19: Húf, Bau, na jó, így már más. Gyere, Feri!
20: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
18: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
21: Nyilászárú cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
22: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
23: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
24: 0670 50 48 755.
23: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
25: Reklámot hallottak.
26: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
27: Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Kilőttek a panelárak Győr-Moson Sopron vármegyében is. Sopronban az átlagár megközelíti a 947 ezer forintot, míg Győr, Veszprém és Székesfehérvár szintén 900 ezer forint feletti sávban helyezkedik el. Ma kezdődik a Vinobit. Péntektől vasárnapig Sopron egyik legszebb panorámája mellett zenei fellépők, beszélgetések, előadások, valamint gyermekprogramok is várják a Steiner dűlőbe látogatókat.
28: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
27: Szombaton ismét sok napsütésre számíthatunk, a térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 12 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk.
28: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
29: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
30: És most
31: Rádió
30: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igaz.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Apropó péntek hangulat, kellenek az ilyen nagy Rádió 1-es kedvencek is, mint amit most indítottam Shawn Mendes-től. Lehetne egyébként szebb ez a péntekünk, de hát kiegyezünk azzal, hogy legalább a hétvégén gomoly felhős napos lesz. A mai hidegfront felhőzete holnap reggel délelőtt csökken majd nyugat felől. Egyes részeken szombaton és vasárnap lehet már 29-30 fok is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! Kamrát Cyril Shawn Mendes! A következő 10 perc.

0: után Romániából érkezik Accent, Hollandiából DJ Sarah, és szintén Romániából Misha Miller, az énekes nő, aki a 30-as évei elején jár, de már van olyan slágere, ami Amerikában a dance chartot is elérte. Ez a zene, a Don't Leave, Európában lett népszerű, nem sokára játszom.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: És a Master Blaster. Valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
7: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Május végén a Rádió 1 születésnapi fesztivállal beturrantottuk a fesztivál szezont. Mostantól egymást érik a jobbnál jobb bulik, partik. Mi azon leszünk, hogy a legvagányabb rendezvényekre bejutassuk a hallgatókat. Hogy idén is mi adjuk az élményeket, az emlékeket, hogy 2026 végén is jó legyen erre a nyárra visszaemlékezni. Hát pont érkezik jövő hét szombaton a Total Dance Cabrio a Budapest Parkban, és valakit most bejuttatok. Halló?
1: Halló, halló!
0: Halló, szia, ki vagy?
1: Attila.
0: Attikám, mindig kíváncsi vagyok, hogy a játékosai mit csinálnak, miközben Rádió 1-et hallgatnak. Te?
1: Éppen dolgozom, sajnos.
0: Sajnos? Hát mi a munka?
1: Hát keverős vagyok, egy betongyárba.
0: Akkor sajnos. csak viccelek. Attikám, fárasztó heted volt?
1: Nem annyira, hál' Istennek.
0: Nem kellett annyit keverni. Jövő heted milyen lesz?
1: Húzósabb egy picit.
0: Aha. Hát pont jövő hét végén van ez a buli. Uh-huh. Hát mi lesz akkor veled?
1: Oda el tudok menni simán.
0: Jó, hát ehhez persze szükség lesz a Rádió 1 szlogenjére.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Attikám, gyere bulizni, tizedik lettél!
1: Köszönöm szépen, örülök neki nagyon, köszönöm.
0: Páros belépőt adok, úgyhogy valakit hozhatsz magaddal, ki lenne az?
1: Feleségem majd.
0: Oké, jól fogjátok magatokat érezni.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Jó lesz?
1: Igen, köszönöm.
0: És még mindig van egy-két jegyünk, úgyhogy ezt délután ki is osztom majd itt a Rádió.

0: Blame on me. Ez a Rádió 1. Egy Cyril Remix-el azonnal indítjuk a Daily Mix-et.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ez itt Texas, drágám.
8: Új föld.
10: Jó lesz itt élni, nem igaz?
9: Majd teszünk róla.
8: Új ellenfelek.
11: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
8: Új szabályok.
12: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
10: A béke még odébb van.
8: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
13: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
14: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
15: Amíg ön pihen, és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Az év ajánlatával várunk a Soproni Plazma Ponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 83 000 forint helyett 163 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazmapont.hu.
18: Vásároljon minőségi, kemény, száraz tűzifát megbízható helyről. Érdeklődni a Sopron Tűzifa Facebook oldalán vagy a soprontűzifa.hu oldalon lehet.
19: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
20: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: Most szombaton Szecsei Apátok vár egy világi megborulásra a Central Palace-ba. Az est rezidense Venom. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
0: Napsütés, jéghideg fröccs és olyan dallamok, amik azonnal megmozgatnak. Június 5 és 7 között újra vár a Vino Beats a Steiner dűlőben. Ahol a dűlő panorámája, az ízek és a lüktető ütemek egyetlen hatalmas élményé olvadnak össze. Három nap, amit nem akarsz kihagyni. Vino Beats. Zenével dűlőre jutunk. Jegyek és további részletek a vinobeats.hu oldalon és a közösségi média felületeinken.
3: Reklámot hallottak.
22: 2026. június 5-e péntek, 11 óra 58 perc van.
23: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
22: Kilőttek a panelárak Vármegyénkben, hasznos a jégkármérséklőrendszer. Ez a Krónika 94.1 Rádió 1 helyi hír összefoglalója, Gáltót András vagyok. Kilőttek a panelárak Győr-Moson-Sopron vármegyében is. A panellakások látványos drágulása gyakorlatilag felszámolta a téglalakásokkal szembeni korábbi árelőnyt. Az áremelkedést elsősorban az egyetemvárosok hajtják, miközben Debrecen panelpiaca elsőként lépte át az 1 millió forintos négyzetméter árat. Sopronban az átlagár megközelíti a 947 ezer forintot, míg Győr, Veszprém és Székesfehérvár szintén 900 ezer forint feletti sávban helyezkedik el. Hasznos a jégkármérséklő rendszer a Nyugat-Dunántúlon, derült ki a Kisalföld cikkéből. A rendszer nem szünteti meg a csapadékot, hanem kizárólag a jégszemek méretének csökkentését szolgálja. Győr-Moson-Sopronban 41 jégkármérséklő talajgenerátor üzemel, a legtöbb 11 a soproni járásban, 10 a Gyűriben, a legkevesebb 2 a Pannonhalmiban. Tavaly a bekapcsolási napok száma 31 volt, a jégbejelentéseké pedig összesen 6. A Soproni Szakképzési Centrum 7. alkalommal rendezte meg az Akikre büszkék vagyunk ünnepségét. Az eseményen a középiskolások országos szakmai, tanulmányi, sport és egyéb versenyein kiemelkedő eredményt elért tanulókat és felkészítő oktatóikat köszöntötték. Ugyancsak díjazták azon oktatókat és tanulókat, akik önzetlenül az iskoláért tevékenykedtek a tanév során. A 2025-26-os tanévben a szakképzési centrum 8 intézményének 45 tanulóját és 31 oktatóját ismerték el, kiemelkedő teljesítményükért és munkájukért. Ma kezdődik a Vino Beats. Péntektől vasárnapig Sopron egyik legszebb panorámája mellett zenei fellépők, beszélgetések és előadások, valamint gyermekprogramok is várják a Steiner dűlő belátogatókat, mondta rádiónknak Grubics Tamás, az egyik főszervező.
24: Alapvetően a marketing területéről érkeztünk, ahol több rendezvényt szerveztünk a korábbiakban, csak hát egy kicsit más profilban, nem ilyen nagy fesztiválszerű tömegrendezvényekre voltunk specializálódva. Mindig törekszünk arra, hogy a vendégeink valami újat kaphassanak, új élményt élhessenek át nálunk, viszont az eredeti értékeinket, az eredeti koncepció az maradjon meg. Mit jelent ez az idei évben? Még színesebb fellépőkkel várjuk a vendégeket a hétvége során. Mivel a Vino Beatsre úgy tekintünk, mint egy regionális fesztivál, egy Fertőpart oldaláról várunk mindenkit, több osztrák fellépő is lesz a hétvégén, de magyar oldalról is az ország több pontjáról fognak hozzánk érkezni, eklektikus stílusban fellépők, amik tökéletesen fognak passzolni a remek soproni borokhoz. De nem csak külföldről és Magyarországról érkeznek hozzánk fellépők, hanem a helyi kedvencek is ott lesznek, például a Yahamo Brass Band, aki tavaly is már egy hatalmas műsort csinált nálunk, de itt lesz Frombob, Tégla és meg sokan mások. Érdemes nem csak családdal érkezni, hanem minél korábban, hiszen minél korábban érkeztek, annál több programon tudtok részt venni, ami az idei évben még színesebb lesz. Például partnerünk az Eredőerő Egyesület, akik több mint 50 féle mini játékot fognak szolgáltatni a vendégeink számára, de ott lesz velünk idén is a Balanda gyermekorvosi rendelő, akiknél különböző készségfejlesztő játékok várják a kicsiket. Ezen kívül pedig újdonságként lovaskocsival is be lehet majd barangolni a környéket. Minden részlet, tehát a napi bontást, mi mikor fog kezdődni, megtalálhattok a weboldalunkon, vinobeats.hu-n, de kövessetek minket a közösségi médiában is, ahol még sok-sok kis apró meglepetés vár rátok.
22: Sopron pedagógusait köszöntötték a Rodd Gyula szakközépiskola kollégiumában. A rendezvényen Csiszár Szabolcs alpolgármester hangsúlyozta, a pedagógus munka azon hivatások közé tartozik, amelyek nem csak egy ember, hanem egy közösség, egy város, sőt egy ország jövőjét is meghatározhatják. Az ünnepi programban közreműködtek a Sarkadi Sándor versmondó verseny szavalói, a Hunyadi iskola tanulói, valamint a Fertőrákosi Általános iskola Citera csoportja is. 10 éves az ágfalvi alkotókör. A jubileum alkalmából egy kiállítást szerveznek a helyi evangélikus templomban ma. Zászkaricki Zsuzsanna művészettörténész előadása és a képek megtekintése után lehetőség lesz a gyülekezeti teremben egy kötetlen beszélgetésre is, mondta rádiónknak a kör vezetője Rozmán Zoltán.
2: Jelenleg 26-an járnak itt rajzolni, persze nem tud mindig mindenki eljönni. A helyünk se olyan nagy, hogy be tudnánk fogadni ennyi embert. De én azt gondolom, hogy a mai világban mindenkinek kell egy olyan tevékenység, ami kikapcsolja mindennapi rohanó világból, úgyhogy ez pont alkalmas arra a rajzolásest is. Az alkotókör itt az evangélikus templomban rendszeresen bemutatkozik. Az utóbbi 5 évben évente 2 alkalommal kiállítást rendeztünk, illetve volt lehetőségünk a Művészetek Völgyébe is bemutatkozni, oda is megkívást kaptunk. A tematikája változások a címe a kiállításunknak. Nem mindenki járt 10 év óta ide, de a korábbi munkákat és a jelenleg, hogy hol tartanak a művészettől, mennyit fejlődtek, azt szeretnénk érzékeltetni. Tehát mindenkitől 2 képet, 16 alkotó képeit láthatják a érdeklődők. Kísérő program, ugye kutakodás révén ugye a ágfalvi lelkészasszony Hennik Eszter utána járt, hogy Ágfalván volt-e híres festő, és igazság szerint Michael Prosimner, ő egy ágfalvi festő, akit felkutattak, és erről lesz egy ilyen tájékoztató tart egy művészettörténész, ez lesz egyszer. Másrészt pedig ugye zenés műsorra is szolgálunk. Én már hagyományos, hogy az OK zenekar, akik alkotók is köztünk vannak, tehát nem csak zenében, hanem képzőművészetben is otthonosan mozognak, ők tartanak egy ilyen kis rövid koncertet.
22: A Nemesz Banda bemutatkozását lehet meghallgatni ma 17 órától a Soproni Őrvidékházban, a Várkerület 98-ban. Az együttes vezetője Korényi Vendel dolgozott külföldön, előző és mostani zenekarával bejárta a határon túli területek jó részét. Ezen az estén személyes történeteken keresztül beszél a Nemesz Banda külföldi megjelenéseiről és a Körösi Csoma programban szerzett tapasztalatairól. Az előadás előtt és után a Nemesz Banda muzsikál. A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola 65 diákja egyhetes balatoni táborozáson vett részt júliusban. Az Itrend Magyarország idén első alkalommal hirdette meg általános iskolák számára a tábort, amelyet július 12-e és 19-e között rendeznek meg a 22. kerület Budafok-Tétény önkormányzat Balaton-Akali üdülőtáborában. A pályázat keretében a társaság a táborhelyszínt, a szállást és a napi 5-szöri étkezést biztosítja a nyertes intézmények számára. A soproni tekesport legendás alakjára, a népszerű játékvezetőre, idősebb Páder Vilmosra emlékeznek pénteken 15 óra 30 perckor Sopronban, a Kőszegi úti tekecsarnokban kezdődő tornán. Idősebb Páder Vilmos egész élete a sportról szólt, több sportágban is jeleskedett. Fiatal korában a soproni postás torna szakosztályát erősítette, majd a labdarúgás játszotta nála a főszerepet, végül a teke lett a nagy szerelme. Először versenyzőként, majd játékvezetőként tevékenykedett.
23: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
5: Rádió
6: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
5: Rádió
23: 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

A Daily Mix a rádió egyen igazi mai slágerek mixben minden nap 12 és 13 óra között, de mi 2 órán át rádiózunk együtt. Hello, szép pénteket! A mikrofonnál és a keverőpultok mögött Kócsán Bálint. Ma ismételten változékonyabb, hűvösebb, elsősebb időre kell számítani. 20 foknál nagyon nem lesz több, de ami jó hír, hogy hétvégére ismételten visszatér a nyárias időjárás. 26-27 fokkal, sok-sok napsütéssel, legalábbis reményeim vagy reményeink szerint. És készülünk már a hétvégére, néhány programot ajánlok rövidesen, de előtte zene. Itt van most Sam Smith és Kim Petras, valamint az Unholy a Rádió 1-en a Daily Mixben.

0: Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi, ma is sláger megy a mikrofon mögött, Kócsán Bálint, néhány program, már készülünk a hétvégére is. Pénteken egész nap Hunyadi emléknap a Ligneum rendezvényházban, ahol megtekinthetitek 17 óráig a Hunyadi ruhatárat, ez egy jelmez kiállítás a filmsorozat kellékeiből, aztán 13 és 18 óra között török kávézó, 17 órától Hunyadi János és Hunyadi Vára a Kis Botond István előadása, 18 órától pedig a Ligneum pódium Törőcsik Franciska színésznővel, este 19:30 Hunyadi vacsora a Corvinusban. Most hétvégén, június 5-én, 6-án és 7-én tartják a 6. Vino Beats-et a Steiner dűlőben. És egy pénteki könyvbemutató, Turbuj Lilla és Szekrényes Miklós könyvbemutatóját tartják a C-drusban pénteken 18 órától.
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy. Hello, én Kócsán Bálint vagyok. Érdemes beírni a naptárakba, hogy június 8-án hétfőn 8 órától 13:30-ig a Soproni Területi Vérellátóintézetben tudtok vért adni, délután 15:30-tól 16:30-ig pedig a Mediterránó Sopronban. Hajrá, adjatok vért, mentsetek életeket!
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Képzeljen el egy varázslatos nyári estét, ahol a barokk elegancia és az operett legszebb dallamai találkoznak. Június 5-én este 7 órától a Fertődi Eszterházi kastély lenyűgöző francia parkja ad otthont az év legexkluzívabb szabadtéri koncertjének. Színpadon Oswald Marika, Peller Károly és a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar. Jegyvásárlás a kastély jegypénztárában vagy a jegymester.hu online felületén lehetséges.
4: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged? A Sopron Aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron Aranyát. Magyar utca 2.
5: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
6: Hello Summer! Indítsd velünk a nyarat a Casino Sopronban. Május 30 és június 12 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 2-én pedig összesen 6000 euró értékű nyereménnyel várunk. Az izgalmas sorsolások mellett DJ Kondor teszi még hangulatosabbá az estét. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
7: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
8: Itt a tavasz! Ideje formába lendülni! Az ízekkel is! A Badahús kínálatában mindent megtalálsz ehhez. Prémium hortobágyi angusmarha, GMO-mentes csirkemell, édesvízi és tengeri halak, garnéla és sok más különlegesség. Tiszta alapanyagok, prémium minőség. Bada, amikor számít, mi kerül a tányérra. Tudj meg többet a badahús.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai sláger megy. A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en. It's

Déli Mix a Rádió Egyen, igazi mai slágerek mixben, Kócsán Bálinttal, szép pénteket, most már érződik a közlekedéssel, hogy hamarosan kezdődik a hétvége, egyre többen tértek haza a munkából, sőt, sokan vettetek ki fensztertágot, mert ugye tegnap munkaszüneti nap volt Ausztriában, érződik, hogy sokan maradtatok itthon, tehát torlódás több helyen előfordulhat a városban, ráadásul Sopronban le van zárva a Csengeri utca egy szakasza, ott dolgoznak, aztán hol még a Bécsi úton, illetve az Újteleki utcában járdaépítési munkálatok zajlanak. Bármerre is jártok, higgadság és türelem. Jön Taylor Swift az Opel Eye-tal, nagyon szeretem, ez a Daily Mix a Rádió 1-en.

Déli Mix a Rádió Egyen igazi mai slágerek mixben Kócsán Bálinttal. Ne felejtjétek, hogy ma egész nap Hunyadi emléknap a Ligneum rendezvényházban, 18 órától pedig közönségtalálkozó és pódiumbeszélgetés. Törőcsik Franciska színésznővel jó magam fog beszélgetni majd vele. Várjunk tehát mindenkit szeretettel. Katy Perry a terep, I Kiss the Girl, most a Rádió Egyen a Déli Mixben.

0: A Rádió Egyet hallgatjátok, itt csak igazi, ma is sláger megy, még pénteken is természetesen. Nagyon kellemes hétvégére hangolódást, én Kócsán Bálint vagyok. Autós barátaim, figyelem, több helyen várható torlódás. Egyre többen tértek haza a munkából, Ausztriából, illetve sokan itthon maradtatok, hiszen kivettétek a fensztert tágot, ugyanis tegnap munkaszüneti nap volt odakint. Emellett munkálatok zajlanak a Csengeri utcában, Sopronban és az Újteleki utcában, a járdákat javítják, csak óvatosan. Nem sokára pedig Ray Daltontól a Blood Running pörög, ezzel hangolunk tovább a hétvégére. Köszönöm, hogy a Rádió Egyet választottátok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Most szombaton Szecsei apátok vár egy világi megborulásra a Central Palace-ba, az est rezidense Venom. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
4: Építkezel, felújítasz? Kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyét, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
5: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
6: Lehet is.
5: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
6: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
5: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
3: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban, a Gyűri út 50 perjében.
7: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
8: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Egy régi családi hagyomány újra életre kelt. Megnyílt a függönyfészek függönybolt, ahol egyedi függönyvarrással és felső ruházatjavítással várjuk Önt. Sopronban, a Bánfalvi úti vásárcsarnok mellett. Minőség, tapasztalat és odafigyelés generációkon át. Függönyfészek, ahol az otthon újra kezdődik.
10: Vásároljon minőségi, kemény, száraz tűzifát megbízható helyről. Érdeklődni a Sopron Tűzifa Facebook oldalán vagy a soprontűzifa.hu oldalon lehet.
11: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától.
12: Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető.
11: Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel.
12: Lignova.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kócsán Bálinttal. Csak igazi, ma is láger megy. 94.1
1: Rádió
13: 1. A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Itt a Rádió 1, ahol éjjel-nappal csak igazi, ma is slágerme egy szép pénteket, én Kócsán Bálint vagyok. Ma hűvösebb, változékonyabb, esősebb időre kell számítani, hétvégén viszont visszatérhet a nyári időjárás. A 21 Pilots zenél nekünk, ez a Hiddens a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, ahol éjjel-nappal csak igazi mai sláger megy, én Kócsán Bálint vagyok, de most egy kis programajánló. 8. Soproni Bakelit Börze, június 7-én reggel 8 órától a Gyik rendezvényházban, társasjátékok éjszakája a Ligneumban, szombaton 17 órától, és most hétvégén június 5-én, 6-án és 7-én tartják a 6. Vinobicet a Steiner dűlőben.
1: A programajánló támogatta a Lignova kézházat. Minden

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúsztuk elek a számok azért. Tehát nálam állandóan eztól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkültek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves kutyás gazdik, a Vitos High Energy Beef and Pork csirkementes kutyatáp a Soproni Tomizónál szombatonként telephelyi átvétellel előreutalással brutális egyet fizet, kettőt vihet akcióban most csak 19.900 forint. Két zsák csak 19.900 forint. Hív Tomit 70 419 35 46.
1: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
3: Tibikém!
4: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
5: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
4: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember!
5: Húf, Bau! Megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
4: Húf, Bau! Na jó, így már más. Gyere, Feri!
1: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
6: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben! A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma! www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértője.
7: Új fürdőszobában gondolkodsz? Felújítasz? A Korall Sopronnál burkolatok, csaptelepek, csempék, járólapok, szaniterek hatalmas választékával, hozzáértő szakértelemmel várunk. Spórolj időt, energiát, pénzt és szerezd be mindent egy helyről. Korall fürdőszoba és wellness szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66, www.korallsopron.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
1: Rádió 1!
8: Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
1: Rádió 1!
9: A műsor támogatója a Pakóhaus, a hőszivattyú specialista.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

ez a Rádió 1, ahol csak igazi, ma is sláger megyünk. Kócsán Bálint vagyok, most néhány mozifilmet ajánlok nektek, mozi ajánlóval megyünk tovább. Sopronban a Cinema Cityben már kiemelten látható a horrorra akadva vígjáték, vagy horror vígjáték. Emellett szintén újdonság a Backrooms, hátsó szobák, vagy az Univerzum védelmezői, de megnézhetitek továbbra is az Ördög Pradát visel 2-t, a Varázslatos Titokpát, vagy a Mandalóri és a Grogu című skifit. Jó mozizást!

Itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Sokfelé most már élénkebb a forgalom, Sopronban torlódás több helyen is előfordulhat. Higgadság és türelem. Én pedig köszönöm, hogy velem tartottatok ma. Kitartás, hogyha még melóztok, aztán nagyon-nagyon jó hétvégét. Jó sok program közül válogathattok, irány a visitsopron.com. Velem ma pedig még találkozhattok 18 órától a Ligneum rendezvényházban, ahol majd Törőcsik Franciska színésznővel beszélgetek. Köszönöm szépen még egyszer, hogy együtt voltunk, maradjatok a Rádió 1-el. Kócsán Bálintot hallottátok. Ciao, ciao.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
4: Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban, vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
6: Scandinavian Sleeping and Living. Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Harkai Fröccs terasz.
10: A tökéletes helyszín családi összejövetelekhez, esküvőkhöz és a felejthetetlen pillanatokhoz.
9: Harkai Fröccs terasz,
10: ahol minden alkalom ünnep.
11: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben. A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértő.
12: Napsütés az arcodon, friss főtt kávé illata a levegőben, egy szelet házi készítésű sütemény és egy incsiklandó fagylalt kehely, ami minden kanállal a nyarat idézi. Ginónál minden pillanat rólad szól. A krémes cappuccinóról, a nagymama receptje alapján készült süteményekről és a hűsítő fagylalt kejhekről, amiknek lehetetlen ellenállni. Kapcsolódj ki Ginónál, ahol édes a lazítás. Gino cukrászda, Sopron, Mediterráno üzletház.
13: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók, készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
14: Emery Ultrahang Labor. Magárendelések a legjobb szakorvosokkal. Gyors időpontok, hatékony megoldások akár azonnali eredménnyel. Triton Life Aqua Medical Center Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
15: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
8: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Hasznos a jégkármérséklő rendszer a Nyugat-Dunántúlon. A rendszer nem szünteti meg a csapadékot, hanem kizárólag a jégszemek méretének csökkentését szolgálja. Györmoson Sopronban 41 jégkármérséklő talajgenerátor üzemel. A soproni tekesport legendás alakjára, idősebb Páder Vilmosra emlékeznek ma 15 óra 30 perctől Sopronban a Kőszegi úti tekecsarnokban kezdődő tornán. Idősebb Páder Vilmos egész élete a sportról szólt, több sportágban is jeleskedett.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
16: Szombaton ismét sok napsütésre számíthatunk, a térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 12 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy, és munka közben szerintem már sokan a hétvégéjüket tervezik, vagy a nyaralás, ahová idén is vigye el majd mindenki magával a Rádió 1-et, mobiltelefonon, tableten, az applikációnk vagy a weboldalunk segítségével. A mostani hétvégénk egyébként gomoly felhős napos lesz, 27-29 fokos maximumokkal, talán a vasárnap lesz a legnaposabb.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Köszönjük szépen, és a vidám pénteki hangulathoz ez a zene tökéletes.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára érkezem vissza a játékkal, amit megígértem már. Most viszont információk érkeznek Balázsék jövő heti játékáról. Aztán olyan zenékkel térek vissza, mint a nagy Rádió Egyes klasszikus a Maroon 5-tól, One More Night. Zenélnek Rádió Egyes DJ-k is, Stereo Max és Metzger Viki, és jönni fog ez is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: az igazi mai slágereket. Rádió 1.
1: Eszméletlen jó a műsor, jó a Rádió 1.
0: Nincs megállás. Itt csak igazi mai slágereket.

0: egyen csak igazi mai sláger megy, és gyönyörű, csodás, vidám embereket, boldog Rádió 1 hallgatókat juttattunk be ezen a héten a jövő hétvégi Total Dance Cabrióra a Budapest Parkba, és az utolsó páros belépők egyikét adom oda most valakinek. Rádió 1, tessék!
1: Szia, Noémi vagyok, és nagyon szeretnék veled játszani.
0: Noémi, honnan hívtál?
1: Siófokról.
0: Aztán miért akarsz te annyira játszani?
1: Hát, mert nagyon szeretnék bulizni veletek.
0: Hát, de csak a legnagyobb Rádió 1 fanokat visszük. Kérem tőled a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
0: Noémi, te hívtál fel tizedikként!
1: Azt a mindenit! Örülök neki.
0: Sikerült megkaparintanod, ráadásul páros belépő, úgyhogy valakit hozhatsz magaddal.
1: Szuper, nagyon örülök neki.
0: Ki lesz a szerencsés, akit viszel?
1: A legjobb barátnőmmel megyek.
0: Jaj, egy jó kis csajos buli.
1: Így van.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy két főre szóló belépő a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Hát nagyon boldog vagyok.
0: Ügyes voltál,
1: barátnőm
0: nagyon.
1: Barátnőm is örülni fog, köszönöm szépen.
0: Ebben biztos vagyok. És hát, hölgyeim és uraim, mondom a többieknek, a következő órában az utolsó Rádió 1-es páros belépőket viheti el majd valaki. Tessék nagyon figyelni, hogy mikor indítom majd a játékot.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, a pici szünet után is. Lady Gaga és az Abrakadabra nyitja az újabb zenei órát hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter,

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
5: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
7: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
10: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 grammos eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
12: Lehet is.
11: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
12: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
11: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
13: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
14: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
15: 800 darabos készletből válogathat.
14: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilászárókft.hu.
16: Az év ajánlatával várunk a Soproni Plazma Ponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazma adásodik 83 ezer forint helyett 163 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazma.hu.
17: Most szombaton Szecsei apátok vár egy világi megborulásra a Central Palace-ba. Az estrezidense Venom. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
18: Szevasztok gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek, kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
19: Felújítás, Renovó a biztos megoldás. Festesz, felújítasz, Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó, több mint festékbolt. Híd utca 8.
20: Vásároljon minőségi, kemény, száraz tűzifát megbízható helyről. Érdeklődni a Sopron Tűzifa Facebook oldalán vagy a soprontűzifa.hu oldalon lehet.
21: Egy régi családi hagyomány újra életre kelt. Megnyílt a függönyfészek függönybolt, ahol egyedi függönyvarrással és felső ruházatjavítással várjuk Önt. Sopronban a Bánfalvi úti vásárcsarnok mellett. Minőség, tapasztalat és odafigyelés generációkon át. Függönyfészek, ahol az otthon újra kezdődik.
22: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most!
2: Rádió
23: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi, ma

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

csak igazi mai sláger megy. A mai hidegfront után napos gumoly felhős hétvégét kapunk, talán a vasárnap lesz a legnaposabb, aztán nagyjából kedd délután érkeznek majd az újabb komolyabb felhők. 28-29 fok körül lesz.

0: Rádió 1, csak igazumai sláger megy. Nem sokára jön a játék a Total Dance páros belépőkért, most viszont információk a folytatásban, aztán viszont a nyár dala is megszólal, mert hogy már előkészítettem, nem sokára indítom a Sugar Daddy-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében. Képzeljen el egy varázslatos nyári estét, ahol a barokk elegancia és az operett legszebb dallamai találkoznak. Június 5-én este 7 órától a Fertődi Eszterházi kastély lenyűgöző francia parkja ad otthont az év legexkluzívabb szabadtéri koncertjének. Színpadon Oswald Marika, Peller Károly és a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar. Jegyvásárlás a kastély jegypénztárában vagy a jegymester.hu online felületén lehetséges.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
7: Váratlan kiadás, sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron Aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpontegyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron Aranyát. Magyar utca 2.
8: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
9: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több, mint festékbolt. Híd utca 8.
10: Őstermelőként tudod, a kemény munka mindig meghozza a gyümölcsét. Most itt az idő, hogy te is többet kapj. Az MG speciális kedvezménnyel segít, hogy új autóba ülj, méghozzá lendületes, tágas, megbízható modellekkel. És most kiemelt, csak őstermelőknek szóló ajánlat vár rád. Lépj szintet, MG, készen áll a munkára. És az életre is. Keresd a Csornai MG márka kereskedést. www.mgcsorna.hu.
11: Vásároljon minőségi, kemény, száraz tűzifát megbízható helyről. Érdeklődni a Sopron Tűzifa Facebook oldalán vagy a soprontűzifa.hu oldalon lehet.
12: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
13: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal! Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A ház alapja a tető. Vitnyét, Pavilonsor 6, Sopron, Iparkörút.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam, most tegyen bele mindenki apait, anyait, mert az utolsó Rádió 1-es páros belépőket adom a Total Dance Cabrio-ra jövő hét szombatra a Budapest Parkba. Ki futott be utolsóként? Nézzük, Rádió 1, tessék!
1: Haló, szia, ti is játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Csaba vagyok, szia!
0: Csaba, honnan hívtál?
1: Hát most jelenleg Zamárdi, Balatonpark.
0: Strandolsz?
1: A gyerkőcön biciklizik itt az új pumpapályán.
0: Értem, te meg gondoltad, bezsebeled magadnak a páros belépőt jövő.
1: Hát nagyon remélem, hogy azt mondod, hogy a tizedik vagyok.
0: Hát csak a Rádió 1 szlogenje után tárgyalhatunk.
1: Rádió 1, csak igazi, ma is sláger megy!
0: Igen, tizedik vagy!
1: Most itt érzek a parton, hogy üvöltözök a telefonba, de jó van. Azt a mindenit.
0: Figyelj, menj egy kör te is a pumpa pályán. Ezek után mindenképpen, mert elvitted a jegyet.
1: De jó, nagyon jó. Köszönöm, köszönöm szépen.
2: Gratulálunk. Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Ott leszünk és csörgünk egy nagyot a feleségemmel.
0: Jól van, hát hölgyeim és uraim, ez a Rádió 1. Vidám, boldog nyarat intézünk a hallgatóinknak. Csabikám, érezzétek magatokat nagyon jól.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekünk, ugyanis minden nap azzal telik nekem a napom, hogy amint beülök az autóba, és már a Rádió 1 szól, és ott vagytok nekünk. Köszönjük.
0: De
1: minden hallgató
0: vagy
1: nevében.
0: Örülök, hogy tetszik a műsor, és imádni fog.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, így lesz ez a következő zenei órában is, illetve minden egyes órában ezután itt a Rádió Egyen, 5 órától, ráadásul mixben, ma is lesz Rádió Egy Live Mix, Juhász Gergő tehát hamarosan a stúdióban, a délután DJ-em a Joer Junior, addig viszont még egy óra az enyém, én Györke Attila vagyok, és mindjárt indítok az olasz lemezlovas producerrel, Hypatonnal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új útelővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: A Fokanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fokanalételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fokanalételfutár.hu.
11: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
12: Isten széket anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítés házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányéron.
13: Ha a probléma a dugulás, a kékfehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
14: 0670 50 48 755.
13: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
15: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak a tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
16: Kedves kutyás gazdik, a Vitos High Energy Beef and Pork csirkementes kutyatáp a Soproni Tomizónál szombatonként telephelyi átvétellel előreutalása brutális, egyet fizet, kettőt vihet akcióban most csak 19.900 forint. Két zsák csak 19.900 forint. Hív Tomit 70 419 35 46.
17: Ha motorosoktól szeretnél motorozni tanulni, akkor From Home.
18: Hello Summer! Indítsd velünk a nyarat a Casino Sopronban. Május 30 és június 12 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 12-én pedig összesen 6000 euró értékű nyereménnyel várunk. Az izgalmas sorsolások mellett DJ Kondor teszi még hangulatosabbá az estét. Casino Sopron, a szerencse csak rád vár.
1: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
19: Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Kilőttek a panelárak Győr-Moson Sopron vármegyében is. Sopronban az átlagár megközelíti a 947 ezer forintot, míg Győr, Veszprém és Székesfehérvár szintén 900 ezer forint feletti sávban helyezkedik el. Ma kezdődik a Vinobeat, péntektől vasárnapig Sopron egyik legszebb panorámája mellett zenei fellépők, beszélgetések, előadások, valamint gyermekprogramok is várják a Steiner dűlőbe látogatókat.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
19: Szombaton ismét sok napsütésre számíthatunk, a térségünkben előfordulhatnak majd élénk széllökések is. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 12 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most
20: Rádió
5: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: kell.
1: Ez a Rádió 1, 4 perccel vagyunk 4 után, 2 közlekedési infót kaptam. Melcsi szólt, hogy volt egy baleset a 31-esen Jászberényben a 75-ös kilométernél. Szabesz pedig azt írta, a Budapesten a Hősök tere és környéke felejtős. Akinek nem ott van dolga, kerüljön. Bárki bármit lát még az utakon, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek! Autós barátaim kapják ezt a dalt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió 1, 16 óra 25 perc, közlekedési infók. Andris írta, szia Atis, érdemes Budapesten nem csak a Hősök terét elkerülni, de a Róbert Károly körutat is. Jó hétvégét mindenkinek, a vasszerkezetes munkatársaknak is. Átadva. És névtelenül még egy üzenet, Csaba szabadiban rutin ellenőrzés, az új kígyósi elágazásnál pedig trafi. Köszönjük szépen! Jöhetnek még az üzenetek, a Rádió 1 fordulója 23111111. Nagyon jó zenéket készítettem elő, az infók után ez is érkezik Ray Daltontól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
4: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
12: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
1: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erkélyajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
14: 800 darabos készletből válogathat.
13: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilazzarokft.hu.
15: Ne a konyhába teljen a vasárnap délelőtt. Bízd a főzést a Harkai Fröccs teraszra. Vasárnapi svédasztalos ebéd két turnusban, korlátlan fogyasztással, csak 5.990 forintért.
16: Csak 5.990 forintért.
17: Kedves kutyás gazdik, a Vitos High Energy Beef and Pork csirkementes kutyatáp a Soproni Tomizónál szombatonként telephelyi átvétellel előreutalása brutális, egyet fizet, kettőt vihet akcióban most csak 19.900 forint. Két zsák csak 19.900 forint. hív Tomit 70 419 35 46.
18: Tibiké!
19: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
20: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
19: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember.
20: Húf, Bau, megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
19: Húf, Bau, na jó, így már más. Gyere, Feri!
20: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
21: Itt a tavasz, ideje formába lendülni, az ízekkel is. A Badahús kínálatában mindent megtalálsz ehhez. Prémium hortobágyi angusmarha, GMO-mentes csirkemell, édesvízi és tengeri halak, garnéla és sok más különlegesség. Tiszta alapanyagok, prémium minőség. Bada, amikor számít, mi kerül a tányérra. Tudj meg többet a badahús.hu oldalon.
22: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu

0: megoldás és teljesítménybővítés. Korrekt árakkal és szakmai tanácsadással állunk rendelkezésére. Kis csavar és szerszámszaküzlet, Sopron, Faraktár utca 5. További információk a www.kisbvm.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Stílusváltás. Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Öttől jön a live mix, de én már most bedurrantok egy vidám nyárhangulatú dance dalt Sam Feltől, aki több milliárd streamnél jár már a Spotify-on, de ez csak mellékes dolog ahhoz képest, hogy milyen szuper jó dalai vannak ennek a holland DJ-nek. Hölgyeim és uraim, az igazi mai slágerek között itt egy nagy kedvencünk, a Hot Like Mine.

0: Itt a Rádió 1-en pontosan 5-től indul a Live Mix Juhász Gerivel és Joar Juniorral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
8: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ez itt Texas, drágám.
8: Új föld.
10: Jó lesz itt élni, nem igaz?
9: Majd teszünk róla.
8: Új ellenfelek.
10: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
8: Új szabályok.
11: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
10: A béke még odébb van.
8: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
12: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
13: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
14: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron. Június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
15: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
16: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
15: Tényleg ennyire jó?
16: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
15: 1%? Ez egy valóra vált álom.
16: Cserifehérvár.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az év ajánlatával várunk a Soproni Plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 83 ezer forint helyett 163 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk a Határdombút 1 szám alatt az Alfa Park bevásárlóközpontban. www.plazmapont.hu.
17: Vásároljon minőségi, kemény, száraz tűzifát megbízható helyről. Érdeklődni a Sopron Tűzifa Facebook oldalán, vagy a soprontűzifa.hu oldalon lehet.
18: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
19: Lehet is.
18: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
19: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat? Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
20: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban, a Gyűri út 50 perjében.
21: Egy régi családi hagyomány újra életre kelt. Megnyílt a függönyfészek függönybolt, ahol egyedi függönyvarrással és felső ruházatjavítással várjuk Önt. Sopronban a Bánfalvi úti vásárcsarnok mellett. Minőség, tapasztalat és odafigyelés generációkon át. Függönyfészek, ahol az otthon újra kezdődik.
22: Itt a nyár, ne szenvedj a hőségben! A Feketek Klímatechnika profi klímatelepítéssel várja ügyfeleit. AUX és Samsung klímák telepítése gyorsan, precízen és megbízhatóan. Otthonra vagy irodába? Mi segítünk megtalálni a tökéletes megoldást. Kérj ajánlatot még ma www.feketek.hu. Feketek Klímatechnika, a tökéletes komfort szakértője.
23: Masszőr, gyógytornász, gyógypedagógus vagy személyi edző vagy? Vagy csak van egy vállalkozói ötleted 580 négyzetméterre? Most itt a lehetőség. Sopronban a Győri út 48/A alatt az igényekhez kialakított környezetben kínálunk helységeket sokféle célra, 2x580 négyzetméteren. Csatlakozz hozzánk és építsd nálunk a praxisodat, karrieredet. Jelentkezés 0630 650 4750. Egy hívást megér.
24: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapu szettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasáru kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
25: Jogsit szeretnél várakozás helyett? From Home. www.fromhome.hu.
26: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tolóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Joel Junior, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
27: Pontosan délután 5 óra van, ráadásul végre péntek, hello mindenkinek! Joel Juniorral nyitjuk meg a hétvégét itt a Rádió egy Live Mixben. Hello JJ!
28: Gyönyörű szép délután mindenkinek, szavaztok!
27: Színesek vagyunk, hiszen isteni az idő, tudjátok, nézni is a műsort, isteniek lesznek a zenék, nagyon keveset fogunk dumálni, ezt csináljuk mindig hétköznap délutánonként 5-től 6-ig, kezdjük el!
28: Így is van, bele is vagyunk egy óriási kedvenccel, Ed Sheeran, Azizam, mindenkinek jó hallgatózást kívánunk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

játékok mögött. Joel Junior.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 live mixet halljátok ma délután Joer Juniorral élőben szokás szerint a lemezjátszók mögött. Közlekedési információk jönnek frissek és nagyon fontosak. Áróba hajtott egy autó a 470-es főúton Békés térségében a 15-ös kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M1-esen a főváros felé Tatától, és nagyon sokan autóznak az M7-esen a főváros irányából a Balaton felé Törökbálintnál. Arra szól a kocsisor, és az érdi emelkedő is megtelt. Helyenként lépésben lehet csak haladni. De hát ilyen ez, amikor bedurran a nyár. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Joer Junior pedig pörgeti tovább a péntek délután. Mivel megyünk tovább?
1: Így is van, megyünk tovább. Szerintem azzal a dallal, ami a nyár egyik legnagyobb ígérete, és egyébként most, ahogy adás előtt beszélgettünk Gerivel erről a dalról, ezt egy magyar pár csinálta az eredetit, és végül Hugel és Ultranét közösével jött ki. Ez a Moving to the Sun fantasztikus új hangzással rendelkező dal. Tényleg csodálatos alkotás, úgyhogy hallgassátok velünk, Moving to the Sun.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 Live Mixet halljátok Joel Junior a lemezjátszói mögött, és egy extra újdonság, ez a dal itt és most szólalt meg nálunk elsőként.
1: Így is van, nagyon-nagyon friss és ropogós, hát két óriási ikon, David Guetta és Bibi Rexha közöse, ez volt a Sad Girls.
0: Nagyon friss megjelenés, reméljük, hogy nektek is tetszett. Tíj, de jó, hogy hazaértem erre a mixre, robbanjon, üdvözlettel Norbi!
1: Norbi, nagyon

0: Szépen köszönjük, Isten áldjon.
1: Imádom, így kezdte, hogy ki? Sziasztok, a férjemnek szeretnék üzenni, aki most éppen titeket néz, miközben a kanapén birkózik a kislányunkkal. Nagyon szeretem ez az üzenet nekik, nektek pedig az, hogy nagyon jók vagytok, írja valaki. Nagyon szépen köszönjük.
0: Így van, nagyon szépen köszönjük.
1: SMS és Viber számunk 0623111111. Joel Junior után a Rádió egy kívánság műsor jön, úgyhogy JJ lassan kezdi a finálét, van még jó erős 20 perce a lemezjátszók mögött, hajrá!
0: Így is van, csak a legnagyobb kedvencekkel megyünk tovább, szóljanak a csillagok az égen, sky full of stars. Itt a rádió egy live mixben.

0: Joel Junior indította be nálunk a hétvégét. Merre tovább? Bulik, fellépések még a héten?
1: Kérlek szépen, ma pihenek Csodák Csodájára, és nagyon-nagyon örülök neki, úgyhogy otthon leszek egy péntek estét, holnap pedig duplázok, Orgoványba és Dunabogdányba látogatok.
0: De jó, JJ, jó bulikat kívánok neked, és szuper nyári hétvégét. Találkozunk a World Is My Radio Show-ban jövő héten csütörtökön.
1: Így is van, mindenkinek további szép napot, szevasztok!
0: Maradjatok a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Loival és a Get Lucky-val. Innentől tehát ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
7: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri tigónyolc, és minden kilométert imádtam.
6: Tényleg ennyire jó?
7: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
6: 1%? Ez egy valóra vált álom.
7: cherifehervar.hu.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint. Az Apenta Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop. A jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
11: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
12: Ez itt Texas, drágám.
11: Új föld.
13: Jó lesz itt élni, nem igaz?
12: Majd teszünk róla.
11: Új ellenfelek.
13: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
11: Új szabályok.
14: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
12: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
13: A béke még odébb van.
11: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
15: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása, Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
16: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
17: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50.000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
18: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
19: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
18: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
20: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
21: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
22: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
21: Mondom, hogy a szárnya jó.
23: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai üszknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi üszkáruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
4: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-ig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
24: Reklámot hallottak.
25: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: Reklám.
26: Most szombaton Szecsei Apátok vár egy világi megborulásra a Central Palace-ba. Az est rezidense Venom. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
27: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
28: 800 darabos készletből válogathat.
27: Egyedi igények esetén és állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilászárókft.hu.
29: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
30: Vásároljon minőségi, kemény, száraz tűzifát megbízható helyről. Érdeklődni a Sopron Tűzifa Facebook oldalán vagy a soprontűzifa.hu oldalon lehet.
31: Napsütés, jéghideg fröccs és olyan dallamok, amik azonnal megmozgatnak. Június 5 és 7 között újra vár a Vino Beats a Steiner dűlőben. Ahol a dűlő panorámája, az ízek és a lüktető ütemek egyetlen hatalmas élményé olvadnak össze. Három nap, amit nem akarsz kihagyni. Vino Beats. Zenével dűlőre jutunk. Jegyek és további részletek a vinobeats.hu oldalon és a közösségi média felületeinken.
32: Őstermelőként tudod, a kemény munka mindig meghozza a gyümölcsét. Most itt az idő, hogy te is többet kapj. Az MG speciális kedvezménnyel segít, hogy új autóba ülj, méghozzá lendületes, tágas, megbízható modellekkel. És most kiemelt, csak őstermelőknek szóló ajánlat vár rád. Lépj szintet, MG, készen áll a munkára. És az életre is. Keresd a Csornai MG márka kereskedést. www.mgcsorna.hu.
33: Isten széket anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányéron.
34: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
35: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra. Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
24: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
36: És most!
24: Rádió
36: E! Indul! Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Zenéket pedig bízzátok ránk. Halló, halló!
1: Szia, Enikő vagyok. Mesterhikutolajtalt szeretnék kérni.
0: Hello, Enikő, intézem, kinek menjen?
1: Viktóriának szeretném kérni.
0: Vagyis Vikinek küldjük Metzger Vikit. A te Vikit kicsoda?
1: Az én Vikim a barátnőm, akivel szeretnénk volna menni a Total Dance-re, de fogunk nyerni egy jegyet.
0: Na, én ezt a hozzáállást szeretem. Minden nagy bulira, minden nagy nyári fesztiválra el fogjuk vinni a hallgatóinkat. Remélem, hogy nektek is lesz szerencsétek majd a következő játékunkban, jó?
1: Oké, rendben.
0: Mit üzensz Vikinek, már mint a tiédnek?
1: Azt, hogy puszilom és jó munkát neki.
0: Én pedig akkor hozom a mi Vikinket, Metzger Vikit, hiszen ezt a remixet ő készítette.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: miért a Rádió 1-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: A Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek a pénteki csúcsban, sokan autóznak az M7-esen Budapestről a Balaton felé, Török Bálintnál és az Érdi emelkedőnél csak lépésben lehet haladni, és erős a forgalom az M1-es autópályán is, a főváros felé Tatától, vigyázzatok magatokra, bármerre is jártok most, mindenkinek jó utat! És még én magam sem tudom, hogy milyen zenével megyünk tovább. Halló, halló!
1: Szia, Csilla vagyok, és Taylor Swift-től szeretnék egy számot.
0: Szia, Csilla, most ébredtél, vagy valami baj van?
1: Nem.
0: Jó, csak olyan halkan szóltál bele, meg ilyen visszafogottam, hogy alszik a gyerek?
1: Alszik amúgy, igen.
0: Akkor beletrafáltam, jó van, akkor azért beszélünk ilyen visszafogottan.
1: Igen.
0: Jó,
1: igen.
0: Kinek menjen Taylor Swift?
1: A gyerekeimnek és nektek.
0: De cuki van. Mit üzensz a gyerkőcöknek? Nekem nem kéne halkan beszélnem azért, mert alszik a gyerek, de én sem hangoskodom most, akkor inkább. Mit üzensz a gyerkőcöknek?
1: Azt üzenem, hogy nagyon szeretem őket, és legyenek nagyon boldogok.
0: És szerintem ez a dal teli találat, hiszen ez egy tökéletes, nagyon nyugis, menő popdal, nem fog felébredni rá a kicsi, mármint az, amelyik alszik. Taylor Swift és az Opel Eye-t a tiétek ma itt a Rádió Egyen. Szuper nyári hétvégét kívánok!
1: Köszönöm, szia!

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Lady Gagát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Hello, szia, Balázs vagyok.
0: Hello, Balázs, mi újság, milyen napod volt?
1: Nagyon jó volt, igazság szerint áthajóztam angolba, most már lassan vége van a napnak.
0: Ez nekem most egy kicsit fájt. Nem haragszol, ha megkérlek arra, hogy ezt mondjuk már kérlek úgy, ahogy kell, hogy Angliába?
1: Angliában.
0: Így van, így a helyes. Nem gáz, hogy most kicsit kiavítottalak, nyugtass meg.
1: Semmi gond.
0: De jó fej vagy, köszönöm. Csak annyira gyönyörű ez a magyar nyelv, és tudom, hogy ez egy slang, pláne azoknál, akik fuvaroznak, hogy most megyek angolba, megjöttem franciából, aztán nyáron megyünk majd a családdal horvátba. Csak azt kell, hogy tudd, hogy ilyenkor valahol a világon mindig felsír egy nyelvtantanár.
1: Igen, az mondjuk elképzelhető. Mondjuk én itt is értem 9 évet.
0: Szóval, ha legközelebb valaki megkérdezi, akkor mit fogsz neki mondani? Hová hajóztál át?
1: Angliában.
0: Yeah! Kapsz egy Rádió 1 ajándékcsomagot tőlem. Komolyan, csak így motiváció gyanánt, hogy ezt ezentúl mindig mond, akkor helyesen.
1: Oké, köszönöm.
0: Imádlak, de tényleg nagyon jó arc vagy. Kinek és mit üzensz ezzel a dallal?
1: Feleségemnek és kisfiamnak üzenném, hogy nem sokára már megyek haza hozzájuk. Addig meg kitartás nekik.
0: Jól van, jön akkor nektek mindjárt Lady Gaga, és érezzétek jól magatokat ott angolba. Angliában.
1: Oké. Köszönjük szépen.
0: És hívjatok, üzenjetek ti is, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
4: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
5: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a győri édesdörmi piskóta csak 129 forint, az Aventa Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, száddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
2: Reklámot hallottak.
11: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert kisebb záporok és felhősebb időszakok ugyan lesznek, de gyönyörű kánikulai hétvége vár ránk szombaton 28, vasárnap pedig 31 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovar riasztó és rovarírtó termékek támogatták.
2: Halló, sziasztok, Messi vagyok.
0: Hello Messi, régen hallottam a hangodat, jól vagy?
2: Igen, nagyon jól vagyok, tele vagyok olyan pozitív energiával.
0: Nyilván azért, mert itt van a nyár.
2: Igen, lehet, hogy megyek hétvégén buliban, de nem biztos. Majd fogok menni Pestre is, lesz egy kis munkám.
0: Mert te hol élsz alapvetően?
2: Én Debrecenben.
0: És mit játszunk most neked oda a Debrecenbe?
2: Jó, akkor itt neked, a Rádió 1-nek, meg a Pesti barátnőknek, akkor Nikinek. Hát meg itt a lányoknak is, a kolléganőimnek.
0: Joel Corey, Stay a Little Longer, ez akkor most Debrecenbe pörög nektek itt a Rádió 1-en. Szuper nyári hétvégét kívánok!
2: Köszi!

0: Erme egy rádió, egy kívánságműsor. Halló, halló!
1: Szia, Timi vagyok. Martin Garrix-től kérnék egy dalt, és a fiamnak küldeném Bencének.
0: És mit üzensz neki?
1: Kitartást a sportolásához. Cross motorozik.
0: Nem mondod, nagyon menő!
1: Ő igen, és büszke vagyok rá.
0: És ez nála még hobbi, vagy pedig versenyszerűen csinálja?
1: Versenyszerűen.
0: Hát akkor nagyon-nagyon drukkolunk. Martin Garrix és a Butterflies neki pörög most itt a Rádió 1-en. Sok sikert, hajrá!
1: Köszönjük szépen!

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ma is nagyon sokan hívjátok a Rádió 1 kívánság műsort. Halló, halló!
1: Szia, István vagyok. Egy számot szeretnék kérni tőleteknek, az a kislányomnak, aki itt ül mellettem, 5 évesen.
0: István, neked olyan hangod van, hogy az valami brutál. Mivel foglalkozol?
1: Beszéltük már.
0: Igen, emlékszem.
1: Igen, mondtam akkor is, hogy hivatásos vagyok, de mellette ugye rendezvény-DJ-ként dolgozom.
0: És én legutóbb is mondtam, hogy egyszer tényleg szeretnék elmenni egy bulitba, egyáltalán nem a zenék miatt, hanem csak azért, hogy mit mondasz és hogyan.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm, ez jól hangzik.
0: Hogy hívják a kislányodat?
1: Bellának hívják.
0: És miért kapja ezt a dalt?
1: Azért, mert eljöttünk a kis útra az autónkkal, és akkor így mondta, hogy a apa legyen ez a szám, és mondtam, hogy akkor így megoldjuk, hogy én fölhívlak titeket.
0: De cuki!
1: És akkor kérem tőled ezt a számot.
0: Mit üzenünk a kisasszonynak?
1: Azt, hogy legyen mindig ilyen boldog és csertes, mint most.
0: Így legyen, neki szól mindjárt Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. És persze a további kéréseket is várom. A számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Hello. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
13: Hello Summer! Indítsd velünk a nyarat a Casino Sopronban. Május 30 és június 12 között. Gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. 12-én pedig összesen 6000 euró értékű nyereménnyel várunk. Az izgalmas sorsolások mellett DJ Kondor teszi még hangulatosabbá az estét. Casino Sopron, a szerencse csak rád vár.
14: Váratlan kiadás. Sürgősen pénzre van szükséged. A Sopron aranya segít. A nem használt ékszereidet azonnal készpénzben fizetjük. Hétfőtől péntekig, de időpont egyeztetéssel akár hétvégén is. Nálunk az értékbecslés és a bevizsgálás is ingyenes. Keresd bizalommal a Sopron aranyát. Magyar utca 2.
15: Mi nem az egynapos felvásárlók vagyunk.
16: Napsütés az arcodon, friss fűt kávé illata a levegőben, egy szelet házi készítésű sütemény és egy incsiklandó fagylalt kehely, ami minden kanállal a nyarat idézi. Ginónál minden pillanat rólad szól. A krémes cappuccinóról, a nagymama receptje alapján készült süteményekről és a hűsítő fagylalt kelyhekről, amiknek lehetetlen ellenállni. Kapcsolódj ki Ginónál, ahol édes a lazítás. Gino cukrászda, Sopron, Mediterráno üzletház.
17: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
18: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
2: Rádió
4: E! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szuper nyári hétvégét mindenkinek. Sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig várom a kéréseket, üzeneteket, köszöntéseket, jó kívánságokat. Enikő, parancsolj, te mit kérsz?
1: A Rének a dalát.
0: Where is my husband? Where is my husband? Ray-től nagyon jó választás. Kinek játsszuk?
1: Kislányomnak. Uh-huh. A férjemnek és a kisfiamnak, Milánnak. Kitartás nem sokára itt a szünet.
0: Bizonyám, az mennyi még pontosan?
1: Még egy hét.
0: Hát akkor tényleg kitartást kívánok nektek addig Ray-jel itt a Rádió 1-en. Where is my husband? Where is my husband?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Sziasztok, Viki vagyok, és szeretnék egy számot kérni Regáni Vitől.
0: Szia Viki, készítem akkor elő a legeslegújabbat, Heal Me a címe, kinek menjen?
1: Hát a kollégáinak és a kolléganőinknek, mert éppen dolgozunk.
2: Hol vagytok, mivel foglalkoztok, mit csináltok?
1: Én éppen dolgozom, diszpécserként.
2: Aha, és mi beszéltünk pár napja is, ugye?
1: Itt van, igen, tegnap is, tudjomba telefonálok egyébként.
2: Nem engedi a főnök?
1: De nem, azért nincs szigorúság, de azért jobban a békesség.
0: Azért jobban szereti, ha inkább dolgoztok.
1: Így van.
0: De hát, ha az éttermetek diszpécserei jó zenét szeretnének hallgatni munka közben, akkor én itt vagyok és segítek.
1: Így van, köszönöm.
0: És hát ettől a zenétől garantáltan jobban fog menni a munka mindenkinek, aki még dolgozik így péntek este. Regál Lili érkezik.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és full telt házzal megy a Rádió 1 kívánság műsor ma is. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan hívtok. Halló, halló!
1: Ja, Barbara vagyok. Accentet szeretnék kérni.
0: Hello Barbie, Accent is fellépett az idei Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ott voltál-e?
1: Voltam, és zseniális volt. Maga Accent is, és az egész Rádió 1 születésnap. Imádtuk a lányommal.
0: De kedvesek vagytok, nagyon köszönjük. Kinek menjen ez az Accent-dal?
1: Menjen a lányomnak, és menjen a tánc csoportjának, az Idolsnak, mert hogy szombaton magyar bajnokságuk van.
0: Azt a mindenét! Hát akkor drukkolunk majd nektek holnap.
1: Köszönjük!
0: Accent, Don't Leave, ez ma a tiétek itt a Rádió 1-en. Szuper hétvégét kívánok!
1: Köszi, hello, hello!

0: fokig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Hello Péter, milyen dalt szeretnél?
2: Legyen ez David Guetta, legyen kisfiam Dominiknek.
0: Ő hol van most, mit csinál?
2: Iskolából kirándulnak.
0: De jó, és mit üzensz neki?
2: Hát, hogy várom haza és vigyázzon magára.
0: És akkor David Guetta mellé Jennifer Lopez-t is megkapják, hiszen ez a két ikonikus nagyágyú végre készített egy közös dalt. Save Me Tonight. Csak itt a Rádió 1-en. Don't know where...

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Szia, Fati vagyok, és Avicii-tól szeretnék kérni egy számot. Lányomnak küldöm, Viktóriának.
0: Ő hol van most és mit csinál?
1: Most épp már szerintem futás után van, most otthon van már.
0: Akkor így este lazítsunk mindannyian Avicii-vel, jön a The Nights itt a Rádió 1-en. Jó pihenést és szuper hétvégét!
1: Jó, szia, halló.

0: A Rádió Egyet halljátok, utána Diszkós Hit 9-től pedig Word is Mine Rádió Show pénteki különkiadás 4 órában. Akkor találkozunk újra, Juhász Geri kijelentkezik. Jó hétvégét! Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/órás tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP Magyar Nagydíj június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
7: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 1,5% zsírtartalmú Riska UHT tej. Csak 164 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: Reklámot hallottak.
9: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Most szombaton Szecsei apátok vár egy világi megborulásra a Central Palace-ba. Az est rezidense Venom. További részletek a Central Palace Facebook és Insta oldalán.
11: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok három egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
12: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szeretesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
13: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
14: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Fogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
15: Dolce Vita Night Club Zieghendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zieghendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
17: Diszkó!
18: A rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
19: Hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, indul a rádió egy esti sója. Egészen rendben jött a hangom, már teljesen odáig vagyok meg vissza, ja nem, mindegy. Egy biztos, a stúdióban csak ketteskéme Hanvai PG házon kívül DJ Junior és Bárány Attila, indul a diszkósét.
20: Szavaztok, DJ Junior vagyok, nekem mindig rendben van a hangom. Ez itt a rádió egy csak igazi mai slágermegy, FM-en, web-en, applikáción keresztül. Itt vagyunk veletek, és egy csomó hírünk van, úgyhogy tartsatok velünk, Bárány Attila mixel.
19: Így van, ma privát, holnap pedig Dance-Sized, minden információ a rajongói oldalamon, de kezdjünk ismét hozzá a Side Piece korongjával. Érkezik a Cry For You, ezzel kívánunk mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínnölő diszkosít a rádió egyen, Bárány Attila mixén, DJ Julian vagyok, és a hangban nincsen ma meg holnap, de azt hiszem vasárnap majd visszatér közénk, ez egészen biztos, mert kicsit elutazott a kedvesével pihengetni, és hát gondolom a hétvégén nem dolgozik, de mi itt vagyunk veletek non-stop.
1: Már is érkezünk az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között a Fatimék, Bánok, Békék, Bonifácok, Ferdinándok és Nándorok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül egyedül Szilágyi Judit. Isten éltesse az ünnepelteket, küldöm nekik szeretettel a mai dalpremiért, jön Coulter és a régi dal Colin Abrams féle Trapnek az átirata a 2026-os Pisszensen értelmezésben itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

0: Minden este 8-tól 9-ig, és már több mint 20 éve diszkos itt a Rádió 1-en. Sőt, igazából a héten volt a hivatalos évfordulója, hogy 10 évvel ezelőtt elindult a Rádió 1 ismét Budapesten, illetve a hálózatban, és mi azóta folyamatosan az éterben vagyunk, viszont előtte is bizony különböző vidéki rádiókban, illetve mielőtt megszűnt a budapesti frekvencia, a teljes Rádió 1 hálózatban. Mi már több mint 20 éve.
1: Így van, diszkos itt Rádió Show, és hát kérem szépen, ez tényleg június 3-án volt, szerdán. Délután indultunk, azt hiszem, 3 órakor, és erről raktam ki egy vidám videót is, akkor jelölt ebbe a Bárány a Hanvait újra ismerősnek, mert nem voltak az a
0: fordítva. Nem, én nem jelöltem be.
1: Jó, igen, igazad van, fordítva volt, de a lényeg, hogy nem voltatok előtte ismerősök, de újra elindult a rádió, egy újra barátság, újra minden. És kérem szépen, legközelebb, hogy mikor lesz diszkosi parti, erről is beszünk röviden, július 2-án csütörtök este azon a bizonyos fesztiválon, amit a Rádió 1 is támogat, Ráckevén lesz, és tavaly is nagyot mentünk, idén is nagyon várjuk majd ezt.
0: Most pedig jön a diszkosi vadonatúj dala, mert hogy minden este játsszuk, de csak itt az Esti Showban. Ez a Sorry a Rádió 1.

0: Ez itt a Rádió egy esti show, a Diszkos itt Radio Show. A Bárány Attila Mixa, a Homai nincs itt, én pedig DJ Junior vagyok, viszont DJ Junioros megjelenések kikerültek egyébként a YouTube csatornámra, és szombaton is jön egy új tartalom majd, úgyhogy kövessétek a csatornát, ha még nem tettétek, ami ráadásul eredeti valódi lett, tényleg a szó legszorosabb értelmű, hogy kaptam egy ilyen hangjegyet a YouTube-tól, ez annyit jelent, hogy értékelik a munkámat, és hogy hivatalossá tettük.
1: Én nem foglalkozom a hivatalos megjelenésekkel, viszont két héttel ezelőtt Barcelonában készítettem azt az I'm an Angel átiratot, amit egyébként azóta minden buliban játszom, sőt van, amikor kétszer, egyszer az elején, egyszer pedig a végén jön a Moving to the Sun, itt a rádió egyen a Diszkosítben az igazi mai slágerek között. Ezt nem csak a hangon játsza, igazából valamennyien játszik, és mindenkinek van belőle saját verziója. Na ez a Bissensuál!

0: Diszkos, itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma Bárány Attila pörgeti, velem szemben a stúdióban pedig DJ Junior, Hanvai PG Ázon kívül. A mai napon privát buli lesz, szerintem ott is le fogom játszani, nem tudom, mit szólnak majd hozzá a srácok. Viszont, hogy holnap mindenképpen lesz a Dance Size Seden, az idézőjeles egész estés bulimon, Balatonmárja fürdőn, arra mérget vehettek. Ugyanis én ezt a számot most még az összes buliban játszom. Mindegy volt, hogy Rádió Egy szülőnapi fesztiválon, Classic Stage-en voltam, mindegy, hogy a hajógyári klasszikon játszottam egy héttel ezelőtt, én ezt mindenhol lenyomtam már, hogy az I'm an Angel-t Moving to the Sun című számát.
1: Ami nekem is kikerült egyébként már az elmúlt héten a YouTube csatornámon a saját House remixem, és az jutott eszembe, hogy ilyen hétvégén pihenek, mert egyébként most már egész jó a hangom, de még egy legutolsó fogászati beavatkozásom voltam, volt egy nagyon durva ezelőtt pár héttel, most már csak tényleg simítások vannak, viszont jövő héten már szombaton Dunai városban találkozhatunk egy klasszik Ibiza partin, nem von Schulza fogunk játszani, akivel ráadásul első magyarként 1999-ben a Pacsa klubban játszottunk, ez nagyon durva, egy kicsit azt is megünnepeljük majd.
0: Most pedig jön egy vadonatúj dal itt a Rádió Egyen a Diszkosítben. Bia és Riep közöse, ez a Kentes Disz a 2026.

0: Ez volt a Diszkosit Rádió Show, itt a Rádió Egyen búcsúzunk mindenkitől. Én DJ Junior voltam, azzal, hogy minden elérhető a YouTube csatornámon, az eredeti valódi remixek, mixek és olyan dalok, amelyeket én készítettem. Holnap szombat lesz, este 8-kor én mixelek itt a Rádió Egyen. És hát kérem szépen, ne felejtsétek el a következő Diszkosit Legends a sorban majd július 2-án csütörtök este a Ráckevei nagy fesztiválon, amelyet a Rádió Egy is támogat. Ugyanúgy, mint az elmúlt évben, most is csütörtökön találkozhatunk, és előttünk, utánunk lesznek még Rádió Egy lemezlovasok, és szevasztok!
1: Én azzal búcsúzom tőletek, hogy ma privátozom, holnap azonban 3 órán keresztül pörgetem a lemezeket Balatonmária fürdőn, vagyis Dance Side lesz. Várok mindenkit szeretettel, nagyon jól áll az esemény, és a jegyek is jól fogytak. De ennél többet erről nem mondhatok, ha valakit érdekel, nézzen utána a rajongói oldalamon a Facebookon, most pedig Tachi dalával a Body Moves-szal köszönünk el mindenkitől, illetve annak

The underground, where the party children are waiting.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
2: Ez itt Texas, drágám.
1: Új föld.
3: Jó lesz itt élni, nem igaz?
2: Majd teszünk róla.
1: Új ellenfelek.
3: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
1: Új szabályok.
4: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
2: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
3: A béke még odébb van.
1: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
7: Egy régi családi hagyomány újra életre kelt. Megnyílt a függönyfészek függönybolt, ahol egyedi függönyvarrással és felső ruházatjavítással várjuk Önt. Sopronban a Bánfalvi úti vásárcsarnok mellett. Minőség, tapasztalat és odafigyelés generációkon át. Függönyfészek, ahol az otthon újra kezdődik.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest július 2-3-4.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Na mennyi a tesztód? Nézzük meg, csak bocsánat, még egy vérkép. Tessék, tesztóra fel.
10: Kezdjük a tesztoszteronnal.
9: Igen, ott a referencia érték 8,64, kötőjel 29. Mennyi lett?
10: 25,70.
9: 25,70. Nekem 29-et ír a referenciára, de mindegy, lehet, hogy ez máshogy adja a Gipó. Mennyi lett a...
10: De most ne a Gipót nézd.
9: Nem, csak mondtam a referenci értéket, hogy 8 és mit tudom, 29 között van, és mennyi a te számod? Csak mindig nézz egy referenci értéket.
10: 19,1.
9: Azt a kis kandúr! Kis kandúr, 16,8. 16,8.
10: Gyerekek!
9: Szabad tesztó?
10: Azt mondja, hogy szabad tesztó 1,61.
9: 1,73.
10: Az hogy lehet, hogy ott előre jöttél?
9: Ott egy kicsit izébb.
10: Szemét beúsztál a kettes pályán, jó?
9: Biológiailag aktív tesztoszteron, 35 és 66 a referencia érték. Mi a számod?
10: 40,4.
9: 46.
10: Öcsém!
9: 46 a biológiak, 46,6.
11: Na, ott tartjuk, hogy nem a szerkát hasonlítgatjátok össze. Kortizol, nem a leleteiteket, nem hiszem.
9: Kortizol, nézte kortizolt?
10: Nem. Hol van a kortizol?
9: Hát benne a leletedben.
10: Na jó, megvan kortizol. 228.
9: Alacsony a stresszhormon, nagyon szép, az gyönyörű érték, nem vagy egy túl stresszeres típus.
10: Hát ez így igaz.
9: Nekem az magasabb lett, 327, 130 és 537 a referenci érték. Na jól van.
10: Nem rossz. PSA?
9: PSA? Prostata specifikus antigén. Az ugye azt mutatja, hogy mennyire lehet neked prostata rákod elvileg.
10: Igen, az 4 alatt kell, hogy legyen.
9: Na mennyi voltál?
10: 0,6. Aver, szép. Ki van facsarva?
9: Az ki van, akkor nekem az 0,84.
10: Hát az hibátlan.
9: Hát látod, Gyuri, ide jutottál. Két öreg ember üldögél és vérképeket hasonlít.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine radio.

0: Feedbaggy. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, végre péntek van. Ígérem, hogy tökéletes warm-up és tökéletes háttér leszünk számotokra a hétvégi bulik előtt. Ebben elsőként Lotfi Begi segít. Hello Begi.
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Szevasztok.
1: És hát egy olyan nagyágyúval kezdünk, akit vendégül láttunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján idén is.
2: Ő természetesen Cyril, már aki a remixet készítette, az eredeti dal pedig Ed Sheeran, Camera, itt a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban.

0: és akkoriban is szerettétek az elektronikus zenéket. Ennek a dalnak az eredetie 2002-es.
1: Abszolút, és egyébként nem lók ki a sorból, tehát hogyha a mostani house megjelenések mellé oda teszed, hangzásban, dinamikában és lendületében sem marad el a mostani daloktól. Játszottam ezt is a rádió egy születésnapi bulin, és elképesztő mód kezdték el rázni magukat a csajok, és mindig jó, ha a lányok táncolnak, mert akkor a fiúk is a pult mellől rohadnak és táncolnak.
0: Így van, ez egy nagyon szép gondolat.
1: De tényleg,
0: így van.
1: Akkor jó a buli, hogyha a lányok táncolnak, mert akkor mindenki táncol. Érkezik Team Deluxe és az It Just Won't Do a Rádió 1-en, a Birdies.

0: Ez volt az Another és a Talk to You a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Péntek este itt mellettem egészen 11-ig Lotfi Begi, aztán 11-től Pool Max, éjféltől pedig a Stadium Max a lemezjátszói mögött, és Beginek pár perce volt egy nagyon nagy gondolata, hogy egy buli akkor jó, ha táncolnak a csajok, úgyhogy menjen most egy dal a hölgyeknek.
1: Ó, de szép, ó, de messziről jött, de, és ugye? Milyen szépen felvezetted. Én annyit akartam még ez a dalhoz hozzá fűzni, még mielőtt elmondanám, hogy miről is van szó, hogy képzeld el, a múlt héten szembe jött velem egy rövid részlet Kárkoxnak valamelyik dél-amerikai fellépéséről, egy ilyen rövid kis Reels videó, ahol ezt a dalt játszotta. Ugye eleve fura, hogy Kárkox mondjuk ezt a dalt lejátsza, de ezt a remixét nem ismertem, és elképesztő megőrülés volt a táncparketten, na ott nem csak a lányok, hanem a fiúk is, mindenki táncolt. Érkezik egy feldolgozás Oliver Heldenstől, az eredetit pedig a Mojo Lady című dalából készítette. Itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok. Lady!

0: Nagy-nagy felfedezetje ez az olasz fiatalember, úgy hívják, hogy Hypaton, Out My Head, ez volt a dalának a címe a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszünk le erre, Begi?
1: Maradunk továbbra is a house tematikánál, érkezik egy újdonság el P.J. Obi-tól, ez nem más, mint a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, a Sáusz jön. Őket is vendégül láttuk már a Rádió 1 születésnapi fesztiválon pár éve.
1: Így van, és amikor megláttam őket a backstage-ben, azt hittem, hogy eltévesztették a házszámot, mert hogy az Ozorára jöttek, de kiderült, hogy ne az Ozorára jöttek. Kis saruban, len, meg vászonnadrágban, tehát tényleg úgy néztek ki, mint az ilyen újkori hippik, de elképesztő jó fejek voltak, elképesztő jó arcok voltak, és hát nagyon megtáncoltattak mindenkit. Érkezik Sáusz és a Won't Forget You itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: a svéd September nagy-nagy slágere, a Cry For You, a Side Piece friss változatában a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban péntek este. Mit csinálunk 10-től, Begé?
1: Hoztam egy-két nagyon fincsi house muzsikát, úgyhogy érdemes lesz továbbra is velünk maradni.
2: Bírod még? A Word Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
6: Megnyitott a Georgie's. Képzeld el, beleharapsz, és az első, amit hallasz, a ropogás. Aztán jön az íz, szaftos, meleg, friss. Mm. És tudod, ezt újra akarod. Ez a Georgie's. Rántott csirkecsíkok, burgerek, tortillák, amit újra és újra kívánsz. Sopron, Lakner Kristóf utca 25 az Aldi mellett. A Volton is rendelheted, és mi visszük. Georgie's. Az első falatnál eldől.
7: Egy régi családi hagyomány újra életre kelt. Megnyílt a Függönyfészek függönybolt, ahol egyedi függönyvarrással és felső ruházatjavítással várjuk Önt. Sopronban a Bánfalvi úti vásárcsarnok mellett. Minőség, tapasztalat és odafigyelés generációkon át. Függönyfészek, ahol az otthon újra kezdődik.
8: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A ház alapja a tető. Vitnyét, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
9: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak, íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Na de mégiscsak szívfájdalom azért nekünk, nem? Tehát én nekem ezt figyelnem kell ilyenkor, ha elolvasom, hogy milyen országok vannak kint, hogy miközben 86 óta nem jutottunk ki VB-re. Hogy most jó az ázsiai elosztás, vagy az óceániai része a világnak, ott azért jutnak ki, mert ott egyébként itt sokkal kevesebb ország van, és könnyű kijutni.
11: Hát figyelj, legalább így tisztába tesszük a helyünket, hogy vannak régiók, ahonnan könnyebb a bejutás, nekünk meg nem sikerült. Nem vigasz?
10: Nem igaz. Igen.
11: Legyünk ázsiai ország.
10: Kint van Haiti.
12: Kint van a zöldfoki szigetek.
10: Aki jutott a zöldfoki köztársaság. Kint van Üzbegisztán. Meghalt, kihalt, felnőtt, és elhunyt egy generáció. Hát nem áll, hogy ezt nem tudjuk megugrani.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk!
4: Are you ready?
2: Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1-en.
13: Hey, Mr. DJ.
2: A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Juhász Gergővel. A lemezjátszóknál.
13: Ladies and gentlemen.
2: Lotfi Beggy. Lotfi Beggy.
3: World is Mine Radio Show starts now.
14: The world is mine.
0: Hello mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába. Ebben az órában még mindig Lotfi Begivel, aztán 11-től Pulmex-el, éjfél után pedig a Stadium X-el. Hello Begi!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

Radio Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. Bump, bump the jam, bump it up, while your feet are...

0: lehet fantasztikus remixeket készíteni. Egy nagyszerű példa erre Justin Bieber dalából, a Let Me Love You-ból. A Rádió Egyet halljátok itt a World Is Mine Radio Show péntek este 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pool Max, éjfél után pedig majd a Stadium X a lemezjátszói mögött, és Robin Schulz-al folytatjuk most.
1: Robin Schulz idén is érkezik Magyarországra, méghozzá Balaton partjára, ahol mi is ott leszünk, de erről egy kicsit később majd bővebben fogok beszélni. Ez az EM to PM itt a Rádió Egyen, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: micsoda hangok, micsoda energiák ma este is a World is Mine Radio Show-ban. Itt nálunk a Rádió 1-en, Lordfi Begi a lemezjátszóknál, és szerintem a szülinapi fesztiválunkon a fellépésed egyik csúcsa az ez a dal volt.
1: Ennél a dalnál volt az, amikor úgy igazán megindult az a közönség, aki akkor érkezett, úgyhogy ez a dal nagyon működik, nem csak a rádióban, hanem a táncparketten is, és egyébként mindig van, tehát lejátszom, és mindig van egy-kettő olyan üzenet, amit küldtök az Instán vagy a Facebookon, hogy milyen remixben játszom ezt a dalt. Hát ezt most sem fogom megmondani. Jön a Loco Loco, itt a Rádió 1.

0: csipegi a lemezjátszói mögött, és Avicii jön, és Avicii számára nálunk a Rádió 1-en mindig lesz hely.
1: Így van, és azt gondolom, hogy az EDM stílus egyik meghatározó, hanem a legnagyobb alakjáról beszélünk, és tényleg rá úgy hivatkoznak a szakmában, aki az elektronikus zenét megújította és egy egészen új szintre emelte. Érkezik Nicky Romeroval közös felvétele, az I Could Be The One, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Mindenkinek Pulmax-el megyünk bele a péntek éjszakába. Szevasz, Pulmax!
1: Hello, sziasztok, köszöntök mindenkit, már nagyon-nagyon vártam, hogy újra itt legyek veletek.
0: Innentől 110% felett leszünk, minden értelemben átlag felett zenékkel. Kezdjük el!
1: New Religion, egy fantasztikus új megjelenés Bibi Rexától itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Ilyen pull meg szelemezjátszói mögött is most egymás után szólnak olyan zenék vagy átiratok, amiket te készítettél a saját stúdiódban.
1: Így van, Geri, és képzeljétek el, hogy ez az első olyan adás eddig a karrierem során itt a rádióban, amikor egymás után négy darab olyan zene megy, amiket én készítettem, én dolgoztam fel, vagy esetleg egy saját, mint ugye megszokhatátok a Headlights. Úgyhogy az elmúlt percekben a Szentkeszőhöz feldolgozásomat hallhatátok, most pedig egy kicsit magyar vonal, Nagy Bogi, Dash, Jól leszek újra, Pull meg Remixben, ami óriásit megy még mindig YouTube-on, úgyhogy innen is köszönöm mindenkinek. World is my radio show, Rádió 1.

0: vagyis napközbeni bulid, amire nagyon szépen köszönjük a meghívást, mi nagyon jól éreztük magunkat. Te hogy érezted magad?
1: Én köszönöm, hogy eljöttetek. Óriási volt az első bulinak a hangulata, tényleg átadta a márka név is, aminek ugye In the Moment a parti sorozat címe, és tényleg megéltük az összes pillanatot, amit ott voltunk. Jó kis daytime hangulat volt az elején, koktélozásokkal, kávézgatással, illetve finomságok is voltak. Este pedig 8-tól 10-ig igazi house veretés volt, úgyhogy hamarosan folytatjuk majd a következő eseményünkkel, úgyhogy legyetek résem.
0: Ráadásul utána te még a budapesti BL döntőn is dolgoztál, ugye?
1: Így van, képzeljétek, egy lehetőségem volt fellépni az önkénteseknek az official after partyán, tehát a Bajnokok Ligájának az egyik rendezvényén volt lehetőségem fellépni, a Városligeti műjégpályán, ami ugye most egy tó, mögöttem volt a Vajnahunyad, már ki volt világítva, hogy egy óriásit mentük, hogy innen is nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a csodás lehetőséget.
0: És lendülünk közben tovább egy nagy klasszikussal új köntösben.
1: Így van, és hogy megszakadtátok, szeretem ezeket keresgélni, kutatni, hogy mindig hozzak egy régi zenét új köntösben. Let Me Think About It, Dunisco remixben, itt a Rádió 1-en folytatásként a World Is My Radio Show-ban.

0: Fischer és Tóth Szendály. Meglepő párosítás, de nagyon jól működik, amit összehoztak közösen. Ez volt a Favor, a Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Pulnex a lemezjátszói mögött, és jön veled a finálé.
1: Így van, 15 perc, és már csak 3 zene van előttünk. Van egy Turn the Lights Off, ami egy kicsit melodik technósabb, és utána jön a szokásos euforikus hangulat. Rufus the Soul, Lately hozom nektek, illetve Animának az After Love című zenéjét. Ez egy fantasztikus zárás lesz, úgyhogy chilleljetek, lazuljatok velünk, itt van a hétvége mindjárt.

0: Anima is az After Love, Dilája Montagu fantasztikus vokáljával, pull meg záró trackje, ez volt ma a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Lesz még fellépés a hétvégén?
1: Hétvégén pörgetjük Bordányban Joel Juniorékhoz köthető kis klubba, úgyhogy nagyon-nagyon várom már, jók a visszajelzések, ott találkozunk.
0: Na akkor hajrá, engedlek is, jó bulit kívánok neked, ti pedig maradjatok mindenféleképpen. Néhány perc és jön a Stadium X.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rád

0: Mine Radio Show starts now.
1: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
2: Én pedig Sully.
1: És mi vagyunk a Stadium X.
2: A heti X-Airt már is a saját felvétellel kezdjük. Ez nem lesz más, mint a Vibe Ride, utána pedig Sidepiece újdonságával folytatjuk. Jön a Can I Ride, vagy Sillával megyünk tovább, és a Rewind fog szólni. Ez az X-Air velünk, a Stadium X-Air. From the city of Budapest, this is Stadium X. I am the one who's got you forever. Whatever you do, I'm with you wherever. Living a best life, making it better. You are the one so cute and so clever. I am the one who's got you forever. Whatever you do, I'm with you wherever. Living a best life, making it better. You are the one so cute and so clever.

mindig minket, és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile. Egy saját felvételt töltött az előbb Puro címmel, de megyünk is tovább a jobbnál jobb zenékkel, és érkezik Max Tyler és Greggio közöse, az Old School Flavor, majd Deadmau5 egyik régi klasszikusával, a Not Exactly-vel folytatjuk egy vadonatúj Rézel remixben. Maradjatok velük!

saját felvételt pörgött az előbb Automatic címmel, most pedig Camille Jones és Fede LeGrand klasszikusa következik, The Creeps, egy vonalat új Linska verzióban, utána pedig Broken Hill-el megyünk tovább, és a Zero Tolerance-ok szólni. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.

Greggio-tól pörgettük az előbb az Attack című felvételt, most pedig Mirabelle közös dalunk következik, a Vibration. Utána Cascade és Lighton Giordanival megyünk tovább, érkezik a Meet Again, majd egy saját felvétellel folytatjuk, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal közösen készítettünk. A Last of Us fog szólni, majd a műsort Cryder vadonatúj dalával zárjuk. Jön az Elvisza. Ez az Excel velünk, a Stadium Excel.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Éjszakát mindenkinek, a Stereo Mix hibátlan volt, a mix hamarosan fett a Radio 1.hu-n, az igazi mai slágereket pedig innentől én indítom, telefonvájber SMS 0620 311 111, figyelem a falat is,

0: don't call me up.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Egy kellemes éjszakát mindenkinek. Kinek hogy telt a hét? Hát ez már az első igazi teli nyári hetünk, mondjuk egy részén esővel, de hát na nem baj. Hát, lesznek itt nagy hőségek és óriási bulik, mellé pedig mi hozzuk egész nyáron az igazi mai slágereket. Most Joel Corey újdonsága Galantis-szel, ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék tegnap kisorsolták a foci VB belépőt utazással, szállással az Egyesült Államokba. Hát ez nagyon menő lesz Bostonba egyébként. Viszont nem ér véget még a focis játék náluk. Sőt, jövő héten minden nap jön három focival kapcsolatos kérdés, aki pedig helyesen válaszol és be is kerül a játékba, akár 100 000 forintot nyerhet naponta. Szóval pörögnek továbbra is az ajándékok, meg az igazi mai slágerek. Taylor Swift újdonsága most, ez az Op Light itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai slágermegy, és ezen a héten a 10. születésnapját ünnepelte a Rádió 1. 2016. június 3-án délután 2 órakor indultunk újra, és hát ez már több mint 10 éve volt. Fura belegondolni. Már az akkori stábfotón is természetesen ott volt DJ Metzger Viki, aki Nagy Bogival és Dessel dolgozott most legutóbb, a Jó leszek újra, egy elképesztően jó Metzger Viki remix

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.